0: Yeah!
1: Mi játsszuk a jó zenéket.
2: Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
2: Csak jó zene.
3: Száguldó csillag, csak lenne es.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
1: Szerdáig kell jelezni az SNI státuszt az iskoláknak. Egyszerűsítenék a kiskereskedelmi különadó szabályait. Robotok végeztek el teljes egészében egy műtétet. Ezek a Sunshine FM hírei Szűcs Istvántól.
0: Közlekedési információk a Sunshine FM-en.
2: Jó napot kívánok, köszöntöm a kedves hallgatókat. Nyíregyháza területén több helyen van forgalomkorlátozás, erős áramú hálózat bővítéssel kapcsolatosan több útszakasznak a forgalmát érinti, valamint az úgynevezett korszerűsítés, amit a nyírségvíz végez több helyen útszakaszokon, így például a Gém utcán további forgalomkorlátozása, a Vasvári Pál utcán szintén forgalomkorlátozás az ott folyó munkálatok idejére, és lakóterületen kívül is több főútvonalon további forgalomkorlátozásra kell számon, a 49-es főútvonalon, illetve az M3-as autópályán Vásárosremény irányába, és több útszakaszon a helyreállításokat végzi a Magyar Közút mérnöksége. Hajdúbihar vármegye területén is jelentős a forgalom, Debrecen város belterületén rengeteg helyen van útszűkület, helyreállítás, amik közművezeték, hálózat bővítésekkel, korszerűsítésekkel kapcsolatosan, és nagy a forgalom pillanatnyilag a Kenézi kórház közelében, itt a parkolás megállása szabályoknak megfenteljék, illetve Hajdúszoboszlóváros belterületén is igen nagy forgalommal kell számolni. A nyár, a vakáció ideje és az üdülés, a pihenés és a kikapcsolódási nagyon vigyázzanak az utakon. Rengeteg volt ma már a közúti közlekedési baleset országosan is, de rengeteg helyen kellett teljes utcát elrendelni, illetve helyszíneltek, valamint a műszaki mentés idejére is több helyen volt az ország területén forgalom és sebességkorlátozás. Köszönjük a figyelmüket, további balesetmentes jó utat, viszont hallásra, szervusz!
0: Hírpercek a Sunshine FM-en.
1: Legkésőbb július 22-ig kell jelezniük a szülőknek az iskola felé, ha gyermekük sajátos nevelési igényű. A szociális és családügyi miniszter közlése szerint ez azért fontos, hogy az adat bekerüljön az oktatási nyilvántartásba, és a család jogosult legyen az iskola kezdési támogatásra. Az SNI státuszt a Pedagógiai Szakszolgálat Szakértői Bizottságának szakvéleményével kell igazolni. A tárca tájékoztatása szerint az országgyűlés várhatóan kedden dönt az iskola kezdési támogatásról. Kiírta a pénzügyminisztérium a pályázatot a Nemzeti Adó és Vámhivatal elnöki posztjára. A jelentkezőknek aktív tárgyalóképes angol nyelvtudással, valamint legalább 10 éve vezetői tapasztalattal kell rendelkezniük, többek között a pénzügyi, adózási, vámügyi és közigazgatási területen. A pályázathoz vezetői programot, motivációs levelet és több hivatalos dokumentumot is csatolni kell. A jelentkezéseket július 31-ig várják. Az új NAV elnökről pedig várhatóan augusztus végéig születik döntés. Új részleteket ismertetett a kormány az adórendszer átalakításáról. Kármán András pénzügyminiszter közölte. Az adócsomag részeként módosítanák a kiskereskedelmi különadó szabályozását, megszüntetve a kapcsolt vállalkozások adóalap összeszámításának jelenlegi szabályát. A miniszter szerint a változás az unió jogharmonizációját szolgálja, miközben az adó mértéke nem változik. Az adócsomag emellett több adónem és adókedvezmény megszüntetését, valamint további administratív egyszerűsítéseket is tartalmaz. Augusztus 1-től visszatérhetnek a Magyar Honvédséghez azok a katonák, akiket korábban a fiatalítási program vagy a COVID-19 elleni oltás elutasítása miatt bocsájtottak el. Rosszinszendi Romulus honvédelmi miniszter közölte. A magyar közlönyben megjelent rendelet megteremtette a visszavételi jogfeltételeit. A szolgálatba visszatérőknek meg kell felelniük az előírt alkalmassági követelményeknek. Nem kommentálja a kivonulásról szóló piaci pletykákat a Tesco Magyarország, ugyanakkor 1 milliárd forintos fejlesztéssel megújította a budaörsi hipermarketét. Pálinkás Zsolt vezérigazgató szerint a vállalat a közeljövőben árstabilitásra számít és tovább folytatja fejlesztéseit. Az áruházban több újdonságot is bevezettek, köztük okos mérleget és új önkiszolgáló megoldásokat is. Az átadón dr. Búza László államtitkár hangsúlyozta. A kormány olyan kereskedelmi szereplőket szeretne, amelyek felelősen működnek, támogatják a magyar beszállítókat és a hazai gazdaságot is. Új mérföldkőhöz érkezett a robotsebészet. Az Amerikai Egyesült Államokban először hajtottak végre teljes egészében humanoid robotokkal két sikeres epehólyag eltávolító műtétet egy preklinikai vizsgálatban. A beavatkozásokat élő sertéseken végezték, a robotokat pedig emberi sebészek irányították távolról, mesterséges intelligencia nélkül. A kutatók szerint az eredmény azért is jelentős, mert a műtéteket nem speciálisan sebészeti célra feljelesztett robotokkal, hanem átalakított, általános felhasználású humanoid gépekkel hajtották végre. Új részleteket ismertetett a kormány az adórendszer átalakításáról. Kármán András pénzügyminiszter közölte. Az adócsomag részeként módosítanák a kiskereskedelmi különadó szabályozását, megszüntetve a kapcsolt vállalkozások adóalap összeszámításának jelenlegi szabályát. A miniszter szerint a változás az unió jogharmonizációját szolgálja, miközben az adó mértéke nem változik. Az adócsomag emellett több adónem és adókedvezmény megszüntetését, valamint további adminisztratív egyszerűsítéseket is tartalmaz. A törvényjavaslatról majd az országgyűlés dönt. Súlyosabb büntetést kér a debreceni fellebbviteli főügyészség abban a hajdunánási emberölési ügyben, amelyben két férfi ittasan órákon át bántalmazta ismerősét. Az elsőfokú ítélet szerint a vádottak kézzel, lábbal és különböző eszközökkel ütötték, rúgták a sértettet, aki belehalt sérüléseibe. A két férfit 14, illetve 13 és fél év fegyházra ítélték, feltételes szabadság lehetősége nélkül. Az ügyészség szerint azonban a különös kegyetlenséggel elkövetett bűncselekmény indokolja a lényegesen szigorúbb büntetést. Az ügyben másodfokon a debreceni ítélőtáblahoz döntést. Politikai vita alakult ki Debrecenben a Nemzeti Kulturális Alap támogatásai miatt. A Szikra Mozgalom azt állítja, hogy egyes debreceni szervezetek kulturális pályázati forrásokat kampánycélokra használtak fel, ezért vizsgálatot és büntető feljelentést is kezdeményeznek. A Fidesz-KDNP helyi frakciója azonban visszautasította vádokat, és közleményében azt írta, minden támogatást szabályosan használtak fel, a civil szervezetek pedig elszámolnak a kapott forrásokkal. Az ügyben a Tisza párt debreceni országgyűlési képviselője is nyilatkozatot sürgetett az érintett alpolgármesterektől. Hatalmas tűz pusztított szombaton Csömkőn külterületén a 47-es főút mellett, ahol mintegy 3000 körbárlat gyulladt ki egy marha telepen. A lángok a bálák körülbelül 70%-át érintették, ezért 7 település hivatásos és önkéntes tűzoltói dolgoztak az oltáson. A munkát erőgépek és lajtos kocsik is segítették. A tűzoltóknak sikerült megakadályozniuk a továbbterjedést, miközben megvédtek 2 nádfedeles épületet, valamint a telepen lévő 300 szarvasmarhát is. Új rektort nevezett ki az államfő a debreceni református hittudományi egyetem élére. A magyar közlönyben megjelent határozat szerint Kustár Zoltán 2026. augusztus 1-től tölti be a tisztséget. Ugyancsak új vezetőt kap a Magyar Képzőművészeti Egyetem, amelynek rektora Erős István lesz. Mindkét megbízatás 2029. július 31-ig szól. Kötelező NAV ellenőrzést vezetne be a kormány a bizalmi vagyonkezeléseknél. Az új adócsomag szerint a Nemzeti Adó és Vámhivatal célzottan vizsgálja majd a 2023. szeptember 12 előtt létrehozott konstrukciókat, hogy valódi gazdasági célt szolgáltak-e, vagy adó elkerülésre használták őket. A tervek szerint 2028-tól a NAV az elévülési időn belül valamennyi bizalmi vagyonkezelést és magánalapítványt átvilágít. A kormány szerint a szigorítás az adórendszer átláthatóságát erősíti, és az uniós vállalások teljesítését is szolgálja. Szeptember 1-től új nyugta adatszolgáltatási kötelezettség lép életbe, amely több tízezer vállalkozást is érinthet. Az új szabály a kézi nyugtatömböt használókra, valamint a számítógépes vagy mobilos nyugtázó programmal dolgozókra vonatkozik. A nyugtaadatokat 3 napon belül kell továbbítani a NAV felé napi összesítésben. Az online pénztárgépet vagy e-pénztárgépet használó vállalkozásoknak nincs teendőjük, náluk az adatszolgáltatás automatikus. A számlász.hu felhasználói pedig a NAV rendszer összekapcsolása után szintén automatikusan teljesíthetik az új kötelezettséget. A választási korhatár 16 évre csökkentését támogatja Magyar Péter miniszterelnök. A közösségi oldalán közzétett bejegyzésben azt írta, az alkotmányozás során támogatná, hogy a 16 és 17 éves fiatalok is szavazhassanak a választásokon. Indoklása szerint a fiatalok többsége ma már kellően tájékozott ahhoz, hogy részt vegyen a közös döntésekben. A miniszterelnök emellett a parlamenti munka megújulásáról és a képviselői cikluskorlát jelentőségéről is írt. A választási korhatár módosításához alkotmánymódosításra lenne szükség. 87 napra elegendő stratégiai kőolaj készlettel rendelkezik Magyarország, ezt jelentette be kapitány István, gazdasági és energetikai miniszter a Péterfürdői kőolajtárolónál. A miniszter ezzel reagált azokra a korábbi nyilatkozatokra, amelyek szerint ennél jóval alacsonyabbak a készletek. Kapitány István hangsúlyozta, a kormány az elmúlt hónapokban visszatöltötte a stratégiai tartalékokat, így jelenleg biztosította az ország üzemanyag ellátása. Hozzátette, a cél, hogy a készletek továbbra is a 90 napos szint közelében maradjanak, felkészülve egy esetleges nemzetközi energiaválságra. A vagyon visszaszerzési hivatal létrehozását indokolta Radnai Márk kormánybiztos a Transparency International Magyarország legutóbbi feljelentése kapcsán. A civil szervezet egy 281 milliárd forintos állami befektetési programmal összefüggésben kezdeményezett büntető feljelentést és számvevőszéki vizsgálatot is, összeférhetetlenséget és átláthatósági problémákat említve. Radnai Márk közösségi oldalán most azt írta, a magyar emberek pénzével el kell számolni. Bejegyzésében több ismert üzletember és közéleti szereplő nevét is megemlítette. Az ügyben egyébként jelenleg feljelentés és vizsgálati kezdeményezés történt, jogerős bírósági döntés még nem született. Új irányba fejleszti a ChatGPT-t az OpenAI. A vállalat egy olyan termékmenedzsert keres, akinek feladata a családokra szabott funkciók kialakítása lesz. A cél, hogy a ChatGPT ne csak egyéni segítőként, hanem a háztartások közös digitális asszisztenseként működjön. A tervek szerint a fejlesztések a szülőkre, gyerekekre, idősebb felhasználókra és gondozókra is kiterjedhetnek. A szakértők szerint ezzel párhuzamosan nagyobb hangsúlyt kell kapnia a gyermekvédelemnek, a szülői felügyeletnek és a biztonsági funkcióknak is. Kötelező NAV ellenőrzést vezetne be a kormány a bizalmi vagyonkezeléseknél. Az új adócsomag szerint a Nemzeti Adó és Vámhivatal célzottan vizsgálja majd a 2023. szeptember 12 előtt létrehozott konstrukciókat, hogy valódi gazdasági célt szolgáltak-e, vagy adó elkerülésre használták őket. A tervek szerint 2028-tól a NAV az elévülési időn belül valamennyi bizalmi vagyonkezelést és magánalapítványt átvilágít. Jelentős anyagi veszteséget okozhat a visszatekert kilométer óra a használt autóvásárlóknak, derül ki a Car Vertical friss kutatásából. Magyarországon a manipulált futás teljesítmény átlagosan 21%-kal növeli egy eladó autó árát, miközben a jármű valós értéke ennél jóval alacsonyabb lehet. Az ellenőrzött autók 5,9%-ánál találtak kilométer óra manipulációra utaló jeleket, és az érintett járműveknél átlagosan 51 ezer kilométerrel tekerték vissza az órát. Az Országos Diáktanács képviselőivel egyeztetett az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium. Lannert Judit miniszter szerint az oktatás jövőjét a diákok véleményének figyelembevételével kell alakítani. A megbeszélésen a tanács 8 munkacsoportja mutatta be javaslatait, amelyek a mentálhigiénét, az iskolai infrastruktúra fejlesztést, a kortárs segítést, a diákközösségek erősítését, valamint a diák önkormányzatok és a szakképzés képviseletének fejlesztését is érintették. A minisztérium közlése szerint a közös munka augusztusban folytatódik. Enyhít a kárenyhítési szabályokon a kormány a rendkívüli aszály miatt. Az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium módosítása lehetővé teszi, hogy a súlyosan károsodott kukoricát zölden is levághassák és silózhassák a gazdálkodók anélkül, hogy elesnének a kárenyhítési támogatástól. Az aszálykárt kivételesen a betakarítás után is be lehet jelenteni, legkésőbb augusztus 15-ig. A cél, hogy a termelők a lehető legkisebb vesztességgel vészeljék át az idei rendkívüli szárazságot. Újabb változás jöhet az üzletekben az Európai Unió csomagolási szabályainak köszönhetően. A cél a műanyag hulladék csökkentése, ezért a jövőben fokozatosan visszaszorulhatnak a zsugorfóliás, több palackos italcsomagok. A tervek szerint az ásványvizek, hűdítők és más italok egyre gyakrabban kerülhetnek a boltok polcaira egyedi vagy környezetkímélőbb csomagolásban. A szabályozás elsősorban a gyártókat érinti, de a vásárlók is érzékelni fogják a változásokat a következő években. Komoly bírságokra számíthatnak a turisták több népszerű nyaralóhelyen, ha nem tartják be a helyi szabályokat. Olaszországban a hamismárkás termékek vásárlása, Franciaországban és Szardínián pedig a kagylók vagy a homok hazavitele is több százezer forintos büntetést vonhat maga után. Spanyolországban a strandhelyek előzetes lefoglalását, Horvátországban pedig a közterületi fürdőruhás közlekedést is szankcionálhatják. A szakértők azt javasolják mindenkinek,

0: magyar bajnokságon. A második helyen végzett a Nyíregyházi Gönczi Team versenyzője Lakatos Péter is, aki a csepeli Szaka Istvántól kapott ki a fináléban. Az első osztálytól búcsúzó Kazinc Barcika otthonában tartotta a jövő heti bajnoki rajt előtti főpróbát a Deac labdarúgó csapata. Dupla edzőmeccset játszottak a felek, így mindenki megkaphatta a megfelelő terhelést. Az első mérkőzést 2-0-ra, a másodikat 2-1-re nyerte a borsodi csapat. A Deac számára a Tiszafüreden indul majd a 2026-27-es pontvadászat. Július 26-án vasárnap 17 óra 30-tól feszülnek egymásnak a felek az NB3 észak-keleti csoportjában. Zachary Simon személyében megtalálta első idegen légiósát a 2026-27-es szezonra a Deac kosárlabda csapata. A 207 cm magas amerikai center a budapesti Honvéd együttesétől érkezik, ahol az előző kiírásban 31 mérkőzésen 12,2 pontot, 7,7 lepattanót és 2,2 gólpaszt, egy szerzett labdát és blokkolt dobást átlagolt. A 27 esztendős játékos egyetemi éveit követően Angliában kezdte meg profi pályafutását, majd megfordult a portugál, a szerb, a litván, az izraeli és a lengyel bajnokságban is. A lengyel Wroclaw futsal csapata hivatalos oldalán jelentette be, hogy leigazolta az A-Studio futsal Nyíregyháza játékosát Rafinhát. A válogatott játékos így a következő idényt a lengyel első ligában kezdi majd. Ezek voltak a sporthírek itt a Sunshine FM-en. További szép napot!
1: Ma kellemes nyári idő várható térségünkben. A napsütést időnként gomoly felhők zavarhatják, de csapadék nem valószínű. Az északnyugati szél több felé élénk lehet. Délután 28 fok körüli csúcshőmérséklet várható.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en, megszakítás nélkül. Sunshine FM.
3: Csak jó zene.
2: Csak jó zene.
3: Amit itt megszeretünk, azt pár hét múlva már mindenki dúdolja. Nekünk ez szerelem.
2: Sunshine FM.

0: Keltető minden hétköznap 6-tól 10-ig. Itt a Sunshine FM-en.
1: Például azt fontolgatják, hogy a 16 éves tankötelezettsége 10

0: 18-ra emelik. Ez még egyébként csak egy gondolati történet. Ezzel a hátrányos helyzetű gyermekeken szeretnének segíteni, hogy még tovább az oktatási rendszerben tartják ezzel, még tovább fogva a kezüket.
1: 18 évesen még lehet, hogy 8-os lesz.
0: Hát nem lehetetlen.
1: Fú, azért az meg kemény. Tehát most gondolj
0: valaki
1: bele...
0: engedje már át, amikor azt mondja az igazgató.
1: Mennyi 14 éves egy átlagos, ugye? Egy 8-os.
0: Igen.
1: 14 az egyik, a másik 18. Uram, bocsánat, még mondjuk késik, vagy ilyesmi egy kicsit. Tehát mondjuk a késő... Ját nem, a 18 évnél mindenképp befejezi.
0: Igen, nekem
1: de
0: is...
1: De ha nem fejezi be, mert mondjuk késett, és ő mindenképp meg akarja. Nem a tankötelezettség a kötelező 18 évesen, 20 évesen még mindig. Kisfiam, most már le kell vizsgáznod, és át kell menned valahogy.
0: Igen, nyilván egyébként a diákok nem dohányoznak, de filmekben láttam ilyet, hogy a tizenévesek is már kint vannak, és elbújnak, és szünetben a fa tövében cigiznek, tehát általános iskolában.
1: Láttál ilyet? Én tapasztaltam, amikor gyakorlaton voltam és tanítottam, és kérdeztem, hogy hol a fél osztály, és mondták, hogy hát lent Ricsikének éppen a születésnapját ünneplik, pesgőznek.
0: Ma lett 12.
1: Ezek 8-osok voltak, igen, majd az egyik feljött, és közölte, mondta, hogy hát éreztem rajtuk, meg lehetett látni, hogy dohányoznak is, és akkor így mondták a tanáriba a többiek, hogy jó, hát ő már mondta a kisfiú 4 éve, vagy 4. korától aktív dohányos. De így, saját
0: ettől távol tartanak mindenkit, és csak azt akartam ebből kihozni, hogy míg a többiek ugye a fatövében dohányoznak stikába, addig ugye az osztálytársuk, aki már 18 éves, ugye már vehet alkoholt, vehet dohányterméket.
1: Viszi a többiek.
0: Igen, na jó, hát remélhetőleg azért nem ez lesz a nagy százalékban, hogy a 18 éves a 8. osztályos.
1: És hát még mielőtt mindenki azzal vádolna minket, mindig szegény rollereseket bántjuk, hogy az egyik legpraktikusabb közlekedési eszköz lehetne, mert beteszed, összezárod, beteszed a csomagtartóba, a kocsiba, elmész nyaralni, elmész kirándulni, vagy ha messze van a munkahelyed, leparkolsz egy parkolóban, kiveszed a parkolóból a rollert, kinyitod, azt az 1-2 kilométert villámgyorsan meg tudod tenni, idézőjelben villámgyorsan, de gyorsabban, mint gyalogos, tehát azt mondom, hogy azzal lehet úgy közlekedni. Tehát tényleg egy tiszta, otthon tölthető, praktikus eszköz lenne, csak meg kell tanulni vele közlekedni.
0: Mint ahogy annak idején a mikrohullámos ütőt is meg kellett tanulni használni, és nem a macskát szárítani benne, tehát hogy volt, akivel egy szócsatába kerültem, amiatt, mert hogy az is hülye, aki használja, meg aki kitalálta, volt az ő véleménye ez, hogy ezt be kellene tiltani, én meg azt mondtam, hogy ott se a mikro, illetve a feltalálója a hibás, hogyha valaki macskát szállított benne, és elpusztult az állat, igen. Mert ilyen is volt, szóval csak észre kellene tudni használni, remélhetőleg egyébként észnél vagytok
1: közben. Ha már ezt mondtad, a mikrónál meg egyébként most vannak nagyon jó főtt kukorica receptek, azt is érdemes megnézni videók, a 4 perc alatt elkészül benne egy főtt kukorica, csak szólok.
0: Akkor a holnapi téma is megvan.
2: Keresd adásainkat és extra tartalmainkat a weboldalunkon. Sunshine.

0: Ez a Keltető Sport.
1: A Keltető Sport.
2: Szép reggelt, jó sportolást mindenkinek. Na, mi történt a sportvilágában?
3: Tegnap volt valami kutyaütő meccs, meg előtte nap is volt már egy másik, és ezzel befejeződött a világbajnokság.
2: Én a favágó világbajnokságot néztem, és ott azon Argentina nyert.
3: Hát Paredes lett egyébként az MVP akkor a favágó világbajnokságon, tehát hát az ember, amit művelt, szerintem ott rontották el az argentinok, amikor őt az ünnepben pályára küldték. Tehát konkrétan nem kellett volna pályán maradnia már a második félidő felénél. A meccs végén, amit művelt, hogy elkezdte folytogatni a spanyol srácot.
2: Az ő volt, azt nem is.
3: Hát persze, ki más. Ha már éppen arra járt, akkor gondolta, én nem tudom, mit szedett be. Illetve hát, de tudom, pontosan, egészen pontosan 14 cukorkát fogyasztott De Paulal együtt, mert van ez a babonájuk, állítólag egyszer bejött, hogy a mérkőzés előtt a kezdőkörben 14 különböző fajta cukorkát szopogatnak el, és ettől nyerik majd az energiát, és ez lesz majd szerencsés. Hát nem tudom, mi lehetett benne. Valami spanyol cukorka lehetett benne, ami nem kedvezett neki. Minden esetre, hát akik azt várták, és a latin foci nagy szerelmesei, hogy itt aztán milyen parádés játék lesz, és olvastam én is rengeteg kommentet, hogy a Anglia-Franciaország mérkőzés, hogy az egy olyan lesz, még egy ilyen kis videós animáció is készült, hogy a játékosok majd egymáshoz unottan passzolgatják a labdát, és nem történik semmi.
2: Ez a francia első félidő volt. Pontosan ilyen volt.
3: Igen, tehát a bronz meccs az a 6-szor szórakoztató volt egy semleges nézőnek, mert hogy végül 6-4 lett a végeredmény, és hát ott az utolsó pillanatig azt nem mondom, hogy vagy izgalmas volt, mert tényleg még megvolt az is, hogy esetleg egyenlítenek majd a franciák, de 0-4-ről, ahogy visszajöttek, az érdekes volt. Végül is Anglia lett így a bronzérmes, de hát a döntőben az első félidő, az meg szerintem a VB legrosszabb első félideje volt, bár ezt azt hiszem egyszer elmondtuk már valamelyik meccsről, de itt igen.
2: De ha második lett volna, az akkor abból is a legrosszabb.
3: Fú, nagyon. Az első félidő az nézhetetlen volt. A másodikban viszont már ott azért a spanyolok inkább kezdeményezőek voltak és többet támadtak, ott már kellett az argentin kapusnak is védenie. Kaput eltaláló lövése viszont Argentinának nem volt. És hát úgy azért nehéz meccset nyerni, hogy nem kaput eltaláló lövése egyáltalán nem volt. Nem nagyon értettem a dolgot, hogy most a spanyolok, megint ilyenkor mindig adott a kérdés, a spanyolok húzták ki a méregfogát az argentin válogatottnak, vagy egész egyszerűen az argentinok elfáradtak a végére. Nyilván ők egy idősebb kerettel rendelkeznek.
2: Elfáradtak, látszott rajtuk a mozgásukon.
3: Igen.
2: És csak így tudták, csak tördelni tudták a játékot. Ha nem lett volna ott a spanyol kapus a kapuban, akkor tulajdonképpen akkor nem is, tehát hogy
3: talán
2: nem is lett volna gól. Talán egy.
3: Hát egy olyan helyzet volt, amikor a Simeone fölé lőtt a végén, igen.
2: De ha nincs kapus,
3: lehet, hogy akkor sincs nagy probléma.
2: Nincs gond.
3: Igen.
2: Igen. Visszatérve egyébként magára a bronzmeccsre, ott nagyon sokan szapulták, hogy unott volt, és olyan volt, mint egy gála mérkőzés. Valóban olyan volt egyébként, nem volt szabálytalanság, egymáshoz se értek. A foci szépsége egyébként az látszott, a küzdelem az nem annyira, vagyis ez a vérlemenő küzdelem,
3: igen,
2: nem.
3: Igen.
2: Azt mondták többen is, hogy na, látjátok, ezért nincs például az Európa-bajnokságokon bronzmeccs, mert unottá válik, senkit nem érdekel, mármint a játékosokat, és valóban a franciákat rohadtul nem érdekelte ez az egész.
3: Egy fél ideig,
2: aztán valami történt, és... Hát,
3: konkrétan Deschamps cserélt egy csomót,
2: hát,
3: meg ugye ő azoknak is lehetőséget adott a kezdőben, akik eddig nem játszottak.
2: És így bizonyíthattak.
3: Így meg, igen. Tehát meg az angoloknál is volt azért komplett csere, tehát igen, itt azok a játékosok, akik... Hát néhányan azok közül például, akik eddig nem játszottak, most kiderült, hogy miért nem játszottak, és hogy miért voltak azok, akik pályán voltak jobbak, de összességében az egy semleges nézőnek egy egészen szórakoztató vízilabda mérkőzés lett. A döntőre visszatérve, ott meg nem értettem, hogy nagyon agresszíván váltak, már túlzottan is. Már az előző, az angolok elleni mérkőzésen is ez jellemző volt az argentinokra, de ez nem teszi őket szimpatikussá.
2: És nem is az senki számára, tehát hogy én 4 évig kibírom majd, hogy lássam az ő fociukat.
3: Nagyon sok argentin szurkoló van pedig Magyarországon is, és nagyon sokan szorítottak nekik, de tudom, hogy pont ugyanazok a spanyolokat is a döntőbe várták. Sokan ugye ilyen összeesküvés elméletet is gyártottak, hogy nyomták az argentinokat végig a Nemzetközi Szövetség, a játékvezetés. Nyilván 50-50% a szituáció, és ezt nem én mondom, hanem a szakértők is megállapították, hogy azért nagyon sokszor az argentinok javára ítéltek. Részben szerintem ez Messi miatt is van az ő tekintélyének köszönhető. Azt is tegyük hozzá, hogy az argentin szurkolók előtt ilyen szempontból meg le a kalapa, mert ők tényleg szurkoltak. Tegnap megint az volt az érzésem a meccsen, ez a színházi előadás, hogyha nem hallottad néha az argentin, vagy néha egy picit a spanyol szurkolókat, akkor gyakorlatilag a közönség csendben ült.
2: Nem. Ezt gondolom azért van, mert 2 millió volt egy jegy.
3: Ennyi. Ezt akartam mondani, hogy a gazdag emberek leültek oda, meg jó néhányan, akik jegyhez jutottak, és mint egy színházi előadást várták a döntőt. Hát kaptak egy számomra felejthető félidei sót, és lehet akkor ezt úgy örökre ki is törölném az összes világbajnokságról, meg mindenhonnan.
2: Ez nem egy követendő példa, tehát annyira érződött megint az Amerika, a show, a csillogás, a mű, tehát hogy...
3: De nem volt jó.
2: Nem volt jó.
3: Tehát Madonnáik, ahogy bejöttek oda Ronaldinhoval, meg Ronaldóval valami kiskocsin, de az is előre megvágva, és aztán beléptek az ajtón, hogy
2: annyira életszerűtlen volt,
3: hogy... A Justin Bieberdal meg, az meg nem is értettem,
2: nem
3: hogy...
2: Azt tudtam, mit csinálott.
3: Igen, tehát hogy egy az ilyen sírató. Lassú sírató dalt előadni egy félidei showban, ami aztán így nem 15 perces szünet lett, hanem 25 perces, tegyük hozzá, ez sem korrekt. Tehát ha a szabálykönyvben az van, hogy 15 perc a szünet, akkor 15 perc a szünet. Mi lesz Amerikában? Legközelebb kitalálják, hogy gyerekek az ivószünetben tartunk egy félidei 30 perces showt, akkor félidei 30 perces show lesz szembe menve az összes szabállyal, meg mindennel. Nem volt élvezetes szerintem.
2: Amikor Amerikában rendeznek valamit, az mindig kiöli abból a sportból, vagy eseményből azt, ami valójában arról kellene, hogy szóljon, mert mindig csak a showban tudnak gondolkodni. Igen. Csak Hollywood, ahogy mondod is, ez az előre felvett és megvágott madonnás jelenet, amivel kezdődött az egész, azt sem tudtam, hogy ezek most hol garázsban vannak, honnan jönnek ezek ki.
3: Igen, és aztán utána kisétáltak nyilván, hát az nyilván utolsó pillanat az úgy meg volt vágva. De visszatérve a mérkőzés, rengeteg babona volt a meccs előtt. Hát főleg az argentinok kapcsán. Az argentinoknál például Messi ugyanazt az Insta posztot tette ki a mérkőzés előtt, mint 4 évvel ezelőtt. Akkor bejött, hogy itt vagyunk a döntőben, tap-tarap-tarap-tarap, ugyanezt kirakta, hát ha bejön most is, hát nem jött be.
2: Nem azért, mert nem tudott újat kitalálni?
3: Azt nem tudom, láttad-e, hogy Jamalnak a testvére meg micsoda világsztár lett, egy mém lett belőle, egy kisrác, most is megmutat a kamera, és hát ő az egyik mérkőzésen, azt hiszem az elődöntőben, amikor így kiabál, és hát teljes hangerővel képzelje el egy ilyen, nem is tudom, 2 év körüli kisfiút, lehet, hogy még annyi sincs, és kiabálja, de 2 éves már van, hogy vamos, és közben már düllett ki a szemem, mert már annyira örjönk, hogy szurkoljon. Tehát,
2: és ebből lett egy mém.
3: Igen, ebből már mindenféle bármilyen poszthoz hozzátették gyakorlatilag egy ilyen vamos kifejezéssel, hogy Jamalnak a testvére. Jamal sem játszott jól, azért azt tegyük hozzá, tehát őt azért tudták semlegesíteni, meg több volt nála most a hiba, de annak idején készült még, amikor egészen pici volt Jamal, egy olyan fotó, ahol Messi 18 éves volt, és fürdeti, kvázi egy fürdőkádban ott ül a kicsi Jamal, de akkor még nem tudta senki, hogy Jamalban milyen focista lesz, ugyanis a Barcelonában a UNICEF volt a csapatnak a fő támogatója, aki arra hívta fel a figyelmet, hogy a gyermekeknek hát minél több figyelmet kapjanak a gyerekek, és lehetett rá jelentkezni, és milyen érdekes, hogy Jamal apukája is jelentkezett erre a felhívásra, ki is választották a kicsi Jamalt, és egy ilyen közös fotójuk van Messivel, most meg egymás ellen játszottak. Csak akkor még a fürdőkádban volt, Messi meg még 18 éves.
2: Ez az Ronaldo Szoboszlai Dominik.
3: Körülbelül esetben. Igen, pontosan, hogy miből lesz a cserebogár, úgyhogy ez is egy érdekes volt. Romero például az egész szállodát telerakosgatta füstölőkkel, mert ő azt mondta, hogy a rossz szellemeket el kell űzni. Na most, aki utálja ezt a füstölő illatot, az szerintem megőrült ott a szálloda környékén, mert minden sarokba rakott egyet. Tehát nehogy probléma legyen.
2: De legalább lettek üres szobák a haveroknak.
3: Igen, hát a rossz szellemek azok lehet, hogy nem voltak ott, de végül is az argentinok nem nyerték meg a döntőt. Spanyolország viszont megérdemelten lett világbajnok, azt azért tegyük hozzá, ne vegyük el az érdemeket.
2: Ja, semmiképpen sem, az még nagyon megérdemelték.
3: Nagyon, nagyon, és ráadásul egy fiatal csapatból építettek egy világbajnok csapatot, és fiatal játékosokból. Az első meccset leszámítva, ahol kicsit nehézkesen indultak, és necces volt nekik, onnantól kezdve viszont tényleg taktikusan, jó focival megérdemelten lettek világbajnokok. Figyelj,
2: veretlenül egy gólt kapva. Hát azért ezt nem lehet elvenni tőlük, ez egészen lenyűgöző. Én megmondom őszintén, az argentinokra fogadtam, én nekik szurkoltam, majd utána úgy döntöttem, hogy most már kapjanak ki. Tehát, hogy annyira ellenszenves lett a játékuk, nem érdekelt az sem, hogyha elmegy a mixem, a fogadásom, a spanyolok előtt le a kalappal. Éreztem pedig, hogy ők az esélyesebbek, de mondom, hátha, ebben az argentin csapatban ennyi volt csak, hogy szétrúgdosták a játékosokat.
3: Gyorsan mondjunk egy mérleget akkor, ha jól számolom, talán egy fogadással sem nyertél?
2: Egyel igen, de annak nem volt különösebb, komolyabb tétje.
3: De néha szándékosan úgy fogadtál, hogy tudtad, hogy ha az angolokra fogadsz, akkor ők kikapnak. Tehát, hogy szándékosan azt akartad, hogy esserek ki, ezért fogadtál a másikra.
2: Nem, tényleg egyébként az volt, hogy amikor az angolokra fogadtam, veszítettek, amikor ellenük fogadtam, nyertek. Én ezt elengedtem, viszont látva egyébként, hogy a franciákkal a mérkőzésen, hogy milyen játékot képviselnek, ott szimpatikusak lettek számomra. Az a Tornádó nevű, vagy Hurricane, vagy Hurrikán, az, hogyha nincs a pályára, akkor esküszöm neked, hogy én nyugodtabb vagyok, és majd megszívleltem az angolokat is.
3: Igen, hát ott Bellingham például azért a torna egyik legjobb játékosa
2: is.
3: Tehát ő azért hozta magát. Na hát ennyit a VB-ről, lezárult, mostantól megint elő lehet venni a sorozatokat, meg különböző filmeket esténként, nem kell éjszakázni, szerintem ugye a ráncok is eltűnnek majd, meg a táskák a szemek alól, mert ezek a 23 órai kezdések, ezek nem mindig voltak kedvezőek, hozzáteszem, tegnap délután 3-kor volt ez a mérkőzés.
2: És így is kitartott, vagy 7-ig, mire minden lezárult.
3: Igen, hogy csak azért, hogy nekünk egy kicsit jobb legyen. Minden esete azért voltak éjszakai meccsek, de amitől aggódtunk, szerintem azokat túl lehet élni. Meg jó kis összefoglalók voltak. Gyorsan még azért helyi hírek, mert hogy az Ökölvívó magyar bajnokságot rendezték a hétvégén, illetve az elmúlt héten egészen pontosan végig Nyíregyházán, a Continental Arénában. Petrimán Milán, a nyíregyháziak versenyzője is ott volt többek között a döntőben, de nem sikerült a címvédés ezüstérmet szerzett. Jöttek az edzőmérkőzések, már lehet venni a Loki mérkőzésekre. Egyébként jegyeket a nemzetközi kupameccsre, a Jereván lesz az ellenfelük, az Aspari edzőmeccset játszott, és ma egyébként közönség találkozót tart 17 órától, tehát várják a szurkolókat a nyíregyházi stadionba, mert a hétvégén, illetve ott már pénteken az Újpest lesz az ellenfél, és utána aztán szombaton és vasárnap jön majd a Kisvárda, illetve a Debrecen hazai mérkőzése is. Hát a szurkolókról meg csak annyit, ha már így említettem egy mondat erejéig, hogy milyen úri közönség volt a foci VB-n, hogyha valaki igazi szurkolást akar hallani és jó hangulatú meccset, az készüljön augusztus elejére, majd lesz egy Loki Spari meccs, és az, ott majd igazi foci hangulat lesz a Nagyerdei stadionban, úgyhogy nekünk azért ez az igazi szurkolás, nem pedig amikor csak tapsolnak.
2: És nagyon várjuk, nyilván természetesen mi is rajta tartjuk majd a szemünket. Laci, köszi a sport összefoglalót!

0: Kattints a sunshine.hu-ra. Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
0: Keltető minden hétköznap 6-tól 10-ig. Itt a Sunshine FM-en.
2: Az ember óhatatlanul is belekeveredik olyan szituációba, hogy csak rosszkor voltál rossz helyen. Egyszer vittem haza egy társaságot, amire nem volt sokáig példa, hogy én vezettem volna, aztán mégis úgy döntöttek, hogy én leszek a sofőr. Viszem a társaságot egy kis faluban, és egyszer csak látom, hogy egy kutya szalad felénk, így oldalról, az autó felé. Hát én haladok tovább, de a kutya az nem állt meg, konkrétan belerongyolt a kocsi hátuljába, a bal hátuljába, és behorpadt.
3: Vakko mondor!
2: Behorpadt a karosszérja. Nem hittem el, amit látok.
3: Na, hát ő valószínűleg kosnak képzelte magát, igen, még előző életében az lehetett, és gondolta, akkor most lefejjel téged.
2: Igen, és pont március 20-e volt is a szülinapja.
3: Emlékszel a sztorira a Vakko Mondorról?
2: Nem emlékszem.
3: Nem emlékszel? Valamelyik képviselő, vagy nem tudom mi volt, és hogy azt mondták, hogy a feleségét megütötte, és azt mondta, hogy nem csak megbotlott a Vakko Mondorba, és elesett is. Valami ilyesmi volt, már én sem emlékszem pontosan a sztorira.
2: Jaj, persze, hányan estek már a lépcsőn.
3: Igen, csak ezért mondtam a Vakko Mondort, hogy akkor ezek szerint ez egy harcias Vakko Mondor volt, neki ment az autónak. De az is jó. Tehát az a biztosítási ügyintéző, akinek egymás után mondjuk bemegy, hiszen a hétfő elkezdődik, már 8 óra, jönnek az ügyfelek. Először jön egy, aki a vasvillával, jön a következő, megsérült a karosszéria, neki mondja ott egy kutya, és megmondja, hogy itt mindenki hülye a környéken.
2: Itt mindenki. Úgyhogy legyetek óvatosak, mikefért
3: környékén. Sajnálom a tulajdonosokat egyébként, akiknek az autóját tönkretették, mert szerencsétlen autókon töltik ki a dühüket néha, meg az ilyen, nem is tudom minek, frusztráltság, vagy minek nevezhető, vagy csak a hülyeséget. Mit tehet az a szerencsétlen autó erről, meg a gazdája, főleg aki ott parkolt.
2: Ez a tényleg ez a rosszkor rossz helyen, és ráadásul manapság annyira drága a fényezés, meg a helyrehozatal.
3: Hát ezt nem lehet fényezni. Megíteled a lyukat. Tehát ez komplett ajtócsere, motorháztetőcsere, szélvédőcsere, stb. Tehát ez drága mulatság, igen. És ez mi lesz majd polgári peres úton, érvényesítheted az úri emberen, aki ezt csinálta, mert nyilván ilyenkor még az sincs, hogy a másiknak a biztosítójára megcsinálják, persze, hanem majd a rendőrség lezárja az ügyet, aztán majd polgári peres ügy, és ha van egyáltalán bármilyen vagyona, vagy pénze, vagy valami, akkor majd azt perelheted. Legalábbis régen ez volt, nem tudom, most változott.
2: Szerintem hasonló, de ez nyilván évek kérdése, mire a végeredmény az lesz majd, hogy hát ugye 20 000 forintot tudtunk behajtani a tisztelt úriemberen, úgyhogy a kár pedig hát egy ilyen 1 200 000, de és nyilván azért nem fogod megvárni azt, ha tönkretette az autódat, például egy össze-vissza rongált szélvédő, amivel egyáltalán nem lehet vezetni, mert nem látsz ki rajta, itt van egy fotó, tehát azt azonnal megcsináltatod saját költségen.
3: Persze, így van. És hát mostanában már ezt sem lehet tudni, hogyha egy újabb autó, akkor annak a szélvédő cseréje is azért drága, mert egy csomó ilyen radartól kezdve minden ott van benne, ezeket még akkor át kell szerelni, vagy nem tudom, úgy kell megvenni, nem értek.
2: Megkalibrálni, és nem is mindenhol tudják ezeket megtenni.
3: Igen, szóval ez most már nem olyan, mint annak idején, hogy fogtad egy zsinórral, kiszedted a kispolszkiból, és beraktad 10 perc múlva magadnak a szélvédőt. Ez azért
2: a ladába. Azért az is jól néz ki.
3: Igen, hát az anyós elé már nem jutott üveg. Az a lényeg, hogy én kidáltak, ott rendben van, ott meg, hogy kicsit befúj a szél.
2: Mama, gyorsítok, úgyhogy zárja be a száját.
3: Igen, ráadásul májusban jönnek a cserebogarak.
4: Keresd adásainkat és extra tartalmainkat a weboldalunkon. Sunshine.hu. Amit itt megszeretünk, azt pár hét múlva már mindenki dúdolja.

0: baj.
1: Keltető minden hétköznap 6-tól 10-ig. Itt a Sunshine FM-en.
2: Bízunk benne, hogy a rendőrök munkáját és komfortérzetét is segíti majd az az újítás, mely során nyári és téli köznapi szolgálati egyenruhát kapnak majd, ugyanis teljesen megújul a rendőrség repertoárja, vagy legalábbis ruhatára. Meg gondolom már álltak ott a gardrób szekrény előtt, és mindig most mit vegyek fel?
3: Ez a fehér ing.
2: Mit vegyek fel? Na hát remélhetőleg lesz mit felvenni. Azt írják, és egészen meglepő, hogy 2026-ra eljutottunk odáig, hogy az eddigiekkel ellentétben piaci alapon, tehát nyílt közbeszerzési eljárás formájában pályáztatják meg egyébként, és hát cég legyen a talpán, aki meg tudja majd tenni ezeket a szükséges lépéseket. Augusztus 14-éig délig várják egyébként a benyújtani kívánt ajánlatokat, és hát így fogják majd megversenyeztetni. Egészen sokféle kritériumnak kell megfelelni, akár a tányérsapkánál is.
3: Én ezt a tányérsapkát is már lehet, hogy megújítanám egy kicsit, hogy persze legyen, de ez valamikor kitalálták ezt, hogy legyen tányérsapka a 1920-as évek környékén, azóta tányérsapka van. Most lehet, hogy dérvívű meg fog rám sértődni, de például a tűzoltóknál van ez a nőknek is a téli viselet, és ez az usánka nevű.
2: Igen, igen.
3: Szerintem az a nőnek olyan hülyén néz ki. Már bocsánat. De...
2: Szerintem egyébként meg jó, tehát egy nőies.
3: Legyen már egy kicsit csajosabb, ilyen kis csákószerű, vagy valami, ami van nekik a nyári, az igen, az jól áll egy hölgynek.
2: De múltkor láttam ilyen usánkás fotót egy hölgyel, ott állt a hóban, bakancsban, bikiniben, usánkával, szerintem tök jól néz ki.
3: Úgy igen. De látod, akkor reformáljuk meg így. Na, majd mindjárt kapjuk a telefon Dér Vivitől, hogy akkor ezek szerint legyen ez a bikinis felállás usánkával. Tudod mit? Így elfogadom.
2: Hát nem most komolyan, ahova amúgy is mentek, tehát a tűzoltó általában meleg helyre megy. Ott, és így is be vannak öltözve, hát amúgy is melegük van.
3: Igen, de hát hogy azért mondtam, hogy kicsit lehetne, vannak persze ilyen nőiesebb szabású cuccok is, mert most már nagyon sok női rendőr van, tehát rájuk is gondolni kell, hogy nem ugyanaz az a viselet, hogy na, fakabát tessék, akkor ráadunk egy olyan kabátot, és akkor lóg rajta, nem legyen nőies szabású, legyen, de vannak is, tehát vannak szoknyák nekik, ilyen rövidebb szoknya, stb. Tehát szerintem szépen fel lehet öltöztetni.
2: Igen, azt gondolom, hogy tényleg ideje volt már annak, hogy ezt is megreformálják. Nyilván anyagban is, minőségben is azért vannak komolyabb technikai újítások már azért a ruházatban is. Nyilván egyébként így a civil embereket különösebben nem fogja befolyásolni ez.
3: Nem. De ilyenkor meg lehet nézni, hogy sajnos most már az időjárásra fel kell készülni, hogy ilyen szélsőséges lesz, és ilyen meleg nyarak lesznek. Lehet, hogy egy ilyen mediterrán vidékre el kell menni, és meg kell nézni, hogy ott egyébként a rendőrök mit viselnek. És akkor lehet onnan lopni ötletet. Mondjuk egy görög rendőr mit visel, vagy egy spanyol rendőr, vagy cipruson, vagy nem tudom, egyáltalán visel-e bármit.
2: Nem tudom, mit visel a görög rendőr, de hogy girosz van a kezében, az biztos, az egyikben biztos van egy girosz a kezében.
3: Annak idején a katonák mindig mondták, azért kezdtek el kopaszodni, mert hogy viselni kellett ezt a katonai
2: jó, hát
3: sapkát.
2: A brékesek meg azt mondták, hogy azért kezdtek el kopaszodni, mert fejjel pörögtek.
3: Igen, meg a baseball sapkát.
2: Hát a brékes rendőr meg aztán főleg kopasz.
0: Keresd adásainkat és extra tartalmainkat a weboldalunkon.

0: Kattints a sunshine.hu-ra. Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
2: Súlyos gyorshajtásért akár autóelkobzás is jöhet. Polgár Judit visszautasította a köztársasági elnöki felkérést. Villámcsapásért két magyar túrázót az osztrák Alpokban. Jönnek a Sunshine FM hírei Szűcs Istvántól.
0: Hírek a Sunshine FM-en.
2: Társadalmi egyeztetést indít a kormány a közlekedés biztonsági szabályok szigorításáról. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter felvetette, hogy a 200 km/h-nál gyorsabb szágoldás, a súlyos ittas vezetés vagy a vasúti átjáró tilos jelzésének szándékos megszegése esetén akár a jármű elkobzása is szóba kerülhetne. A konzultáció a visszaeső gyorshajtók szigorúbb büntetéséről, az átlagsebesség méréséről, valamint az elektromos rollerek szabályozásáról is kikéri a lakos véleményét. Polgár Judit visszautasította a köztársasági elnöki felkérést. A Saknagymester közösségi oldalán azt írta, nem érez magában elég erőt ahhoz, hogy magára vállalja egy megosztott nemzet egyesítésének történelmi felelősségét. Hozzátette, megtiszteltetésnek tartja a felkérést, és nagyra értékeli Magyar Péter gesztusát, hogy független jelöltet kért fel az államfői tisztségre. A bejelentésre Magyar Péter is reagált. Megköszönte Polgár Judit eddigi munkáját Magyarországért, és azt írta, ha másként is, de a jövőben is számítunk önre. Botemőkét nevezték ki gyermekvédelmi helyettes államtitkárnak. A Bagás Közhasznú Egyesület alapítója és korábbi vezetője Gyurkó Szilvia gyermekvédelmi és gyermekjogi államtitkár munkáját segíti majd. Botemőke jogász, szociálpedagógus és gyermekjogi szakjogász, aki több mint 20 éve dolgozik a gyermekvédelem területén. Nevéhez fűződik a Bagás roma telepeken végzett esélyteremtő programja is. A minisztériumban a gyermekjogi területet Szilas Péter, a gyermekvédelmi területet pedig Botemőke irányítja majd. A legfőbb ügyész felmentését kezdeményezte az ukrán pénzszállítók ügyében eljáró két ügyvéd. Beadványukat Forstoffer Ágnes házelnöknek nyújtották be, aki az új köztársasági elnök megválasztásáig az államfő jogköreit gyakorolja. Az ügyvédek szerint több körülmény is felvetheti, hogy Nagy Gábor Bálint nem tett eleget maradéktalanul a tisztességéből eredő kötelezettségeinek, ezért kérik a hivatal vesztési eljárás kezdeményezését. A felmentésről végső soron az országgyűlés dönthet majd. A beadványban szereplő állításokkal kapcsolatban az ügyészség egyelőre nem közölt álláspontot. Az oktatás jövőjéről egyeztetett az Alapítványi és Magániskolák Egyesületének, valamint a Magyar Waldorf Szövetség képviselőivel Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter. A találkozón szó esett az oktatási rendszer fejlesztéséről, az innovatív pedagógiai módszerekről és a sajátos nevelési igényű gyermekek támogatásáról is. A miniszter szerint a magyar oktatás megújításához minden értékes szakmai tapasztalatra szükség van, ezért a jövőben is a rendszeres szakmai párbeszédet kívánnak fenntartani az érintett szervezetekkel. Két magyar túrázót ért villámcsapás hétvégén az osztrák Alpokban, a Rax-hegységben. Az egyik 25 éves férfi súlyos égési sérüléseket is szenvedett, miután a villám a közelében csapott le, és a becsapódás erejétől mintegy 30 métert zuhant. Társa szintén megsérült, de segítséget tudott hívni. A rossz idő miatt a mentőhelikopter nem tudott felszállni, ezért 30 hegyi mentő gyalogosan jutott el a sérültekhez. A két férfit ellátás után kórházba szállították. Állapotukról további részleteket még nem közöltek.
1: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
2: Ma kellemes nyári idő várható térségünkben. A napsütést időnként gomoly felhők zavarhatják, de csapadék nem valószínű. Az északnyugati szél többfelé élénk lehet. Délután 28 fok körüli csúcshőmérséklet várható.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 3, 2, 1, go! Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en megszakítás nélkül. Keltető minden hétköznap.

most! Hölgyeim és uraim, öveket becsatolni! Folytatódik a térség első számú reggeli műsora, a Keltető, itt a Sunshine FM-en.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
1: Szerdáig kell jelezni az SNI státuszt az iskoláknak. Szoftverhibát ismert el a MÁV az új Credo buszoknál. Illegális gyógyszer szállítmányt talált a NAV az M5-ös autópályán. Jönnek a Sunshine FM hírei Szűcs Istvántól.
0: Hírek a Sunshine FM-en.
1: Legkésőbb július 22-ig kell jelezniük a szülőknek az iskola felé, ha gyermekük sajátos nevelési igényű. A Szociális és Családügyi Miniszter közlése szerint ez azért fontos, hogy az adat bekerüljön az oktatási nyilvántartásba, és a család jogosult legyen az iskola kezdési támogatásra. Az SNI státuszt a Pedagógiai Szakszolgálat Szakértői Bizottságának szakvéleményével kell igazolni. Szoftveres hibát ismert el a MÁV az új Credo busz Econel 12-es Next típusú autóbuszoknál. A társaság közlése szerint jelenleg 63 járművet érint ez a jelenség, amikor az elektromos kézifék bizonyos helyzetekben nem reagál azonnal a vezető utasítására. A MÁV hangsúlyozta, hogy a buszok a hiba ellenére biztonságosan üzemeltethetők, a gyártó pedig már dolgozik a végleges szoftver frissítésen. A sajtóban emellett felmerült, hogy a buszokból hiányozhatnak a kötelező holdtérfigyelő szenzorok, ezt azonban a MÁV nem erősítette meg, a minisztérium pedig egyelőre nem reagált az ügyben. Átalakítaná a közérdekű vagyonkezelő alapítványok működését a kormány. Görög Márta igazságügy miniszter tájékoztatása szerint az a vagyon, amely eredetileg is állami tulajdon volt, visszakerülne az államhoz. Az alapítványokban más szereplők által bevitt vagyonelemeket elkülönítik, és visszaadják eredeti tulajdonosaiknak. A miniszter hangsúlyozta, hogy az alapítványok által ellátott közfeladatok nem szűnnek meg, hanem a jövőben állami feladatellátás keretében folytatódnak majd. Idén országszerte összesen 585 gyermek nyári felügyeletét biztosítja a büntetés végrehajtási szervezet. Az ingyenes napközis és bentlakásos táborokat a büntetés végrehajtás dolgozóinak gyermekei számára szervezik, hogy segítsék a családokat a nyári szünet idején is. A programok között sportfoglalkozások, kézműves programok, természetismereti játékok, kirándulások és rendészeti bemutatók is szerepelnek. Jelentős változásokat tervez a kormány a szakképzésben. A benyújtandó törvénymódosítás értelmében 2027. januárjától megszűnik a kettős vezetési és a kancellári rendszer, helyette egységes főigazgatói irányítás működik majd. Az új vezetői pályázatokat 2026. szeptember 30-áig írják ki, a jelenlegi vezetők mandátuma év végén ugyanis lejár, de ismét pályázhatnak. Magyar Péter miniszterelnök szerint ezzel egy felesleges párhuzamos rendszert számolnak fel. Emellett folytatódik a szakképzési beruházások átvilágítása, és nyílt pályázatok várhatóak a tankerületi központok vezetői posztjaira is. Több mint 1000 doboz engedély nélküli gyógyászati készítményt talált a NAV egy lakókocsiban az M5-ös autópályán. A Bulgáriából Olaszország felé tartó szerelvény ellenőrzésekor potencia növelő tabletták és hormoninjekciók kerültek elő. A szakértők szerint a készítmények szállítása nem felelt meg az előírásoknak, a szükséges engedélyek és okmányok is hiányoztak, ezért felmerült a gyógyszerhamisítás gyanúja is. Az ügyet a Bács-Kiskun vármegyei rendőrfőkapitányság vette át. A NAV most arra figyelmeztet, hogy az ismeretlen eredetű gyógyszerek komoly egészségügyi kockázatot jelenthetnek.
2: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
1: Ma kellemes nyári idő várható térségünkben. A napsütést időnként gomoly felhők zavarhatják, de csapadék nem valószínű. Az északnyugati szél többfelé élénk lehet. Délután 28 fok körüli csúcshőmérséklet várható.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most, hölgyeim és uraim, öveket becsatolni. Folytatódik a térség első számú reggeli műsora, a Keltető, itt a Sunshine FM-en.

Pain and Glory, Freddy és Lotfi Beggy dala itt a Sunshine FM-en. Jó reggelt, 6 óra 37 perc van, és hát vezessetek nagyon türelmesen, bármerre is jártok, vételkörzetünkben több helyen is útfelújítás, rekonstrukció és korszerűsítés zajlik. Többek között például Debrecenben elkezdődött ugye a távhővezeték felújítása a Burgundia utcában. Na most a munkálatok augusztus 10-ig tartanak, ez idő alatt pedig ugye forgalomkorlátozásra és buszmegálló áthelyezése is számítani kell. A Burgundia utca páratlan oldalán lezárják a buszsáv egy részét és a járdaszakaszt, a páros oldalon pedig a forgalmi sávot korlátozzák, úgyhogy ez tehát a Burgundia utca Debrecenben. Nyíregyházán pedig épül a körforgalom a Vasvári Pál utca hímes csomópontján. Jól haladnak vele, egyelőre egyébként ma reggel mint forró kés a vajon lehetett áthaladni, aztán lehet, hogyha a munkafolyamat úgy abban a szakaszban jár, akkor visszateszik majd a lámpákat. Egyelőre viszont csendes és békés vételkörzetünk, de bármilyen információtok lenne az utakról, azt köszönjük előre is. 0620-316-3000. Üzemanyagár változás, ezúttal is sajnos drágulás. A 95-ös benzin a mai nappal 8 forinttal, a gázolaj 9-en lesz több, úgyhogy a változás várhatóan fokozatosan jelenik meg majd a hazai töltőállomásokon, mint ahogy írják is. Szóval egyelőre ott járunk, hogy a 95-ös benzin már megint átlépte a 600 forintot. A gázolaj pedig amúgy is ott járt, úgyhogy már most ez a gázolaj pedig a 620-at fogja átlépni. Kicsikét messze vagyunk a 480-tól, de a remény hal meg utoljára. No, kedves ünnepeltek, Dánielek és Daniellák, Isten éltessen benneteket nagyon sokáig, hiszen ma van a névnapotok, úgyhogy aki pedig csak teheti és van ilyen ismerősen, ne feledje felköszönteni. Jönnek a jó zenék is, természetesen Marshmallow, Pink, Sting közöse, ez a Dreaming, mindenkinek türelmes, óvatos közlekedést kívánok.

Sonny Foder, a D.O.D. és ez volt a Think About Us, 6 óra 47 perckor a Sunshine FM-en. Zsolt kéri a segítségünket, a segítségeteket. Búj és nyírszőlősi elágazás között elhagyott egy rendszámtáblát, úgyhogy ezt nagyon keressük. Én most nem tudok nagyon segíteni a keresésben mással, csak azzal, hogy elmondom, hogy Márton Ferenc Ubul 943, MFU 943, tehát búj és nyírszőlősi elágazás között történt a rendszámtábla elhagyása, szóval azon a környéken, ha láttátok, akkor jelezzétek fel. Én köszi előre is, SMS-ben vagy Viberen tudunk kommunikálni. És hogy mi történik időjárásunkban ma, pont az egyébként, amit megjósoltak, úgyhogy ez a ritkábbik eset, hogy tényleg úgy alakul az időjárás is, ahogy ezt elénk vetítették. Hidegfronti jellegű tünetek jelentkezhetnek. Ennek oka az, hogy holnap egy picivel kevesebb lesz a mainál. A mai egyébként 28-29 fok, holnap pedig 25-26 fok. Egyébként mindkét nap kissé szeles, de kellemesen meleg idő várható, úgyhogy nyári ruházatra fel. A mai 28 fokos prognózis pedig nem rossz, egyébként egy tavaszhoz képest, de az igazi nyár az túlkevén volt 2007-ben, 40,5 fok, de kinek mondják ezt, ugyanis mi is ismerjük ezt a 40 fokot, és köszönjük szépen, nem kérjük vissza. 5,5 fok, vagy nem tudom, mondhatom ezt mindenki szemszögéből. Szombathelyen volt 5,5, ez a negatív rekord, egy 96-os adat, tehát az 5 fokra ébredt szombathelyiek azt gondolom, hogy nem voltak túl boldogok. Viszont mi itt a térségünkben egészen jól vagyunk, köszönjük szépen, süt a nap, jó a kedv, és a hét további része is robog tovább, úgyhogy lendületet kívánok mindenkinek, kitartást és sok erőt, illetve jó pihenés, ha nyári szünetem vagytok. Ne feledjétek, hogy SMS és Viber számunk rendelkezésetek rá, bármiben segíthetünk, jelezzétek. És köszi előre is, hogyha küldtök útinfót. Mi megküldünk jó zenéket. Itt van Nicki Minaj. Let's go to the beach, each, let's go get a wave. They say what they gonna say. Have a drink, clink,

0: folytatódik itt a Sunshine FM-en. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5 Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Pontváró buliban elektromos rollert nyerni? Váltsd velünk valóra! Ehhez nem kell más tenned, csak a belépéskor kapott pontot parti útleveleddel keresd fel a Raiffeisen Bank két standját, amelyeknél az aktuális álláspályázatokról és a fiatalok igényeire szabott Yellow számla csomagunk részleteiről beszélgethetsz munkatársainkkal. A standokon pecsétet kapsz az útleveledbe, amelyet a nyereménydobozba kell majd bedobnod. A sorsolás 19 és 20 óra között lesz a színpadon. Ne maradj le! Várunk 2026. július 23-án 16 órától a pontot partira a Sóstó Gardenbe.
3: Mi tudjuk, hol bulizol a nyáron. Irány Nyíregyháza, cél a Sóstó Garden, a sóstói nyár központja. Július 10 péntek, Rakoncai, DJ Németi. Július 23 csütörtök, Pontot Party, Fellép, Mollywood, Vini, Regál Lili, Burai, Katapult DJ. Július 24 péntek, Chris Rudy, DJ Németi. Július 21 szombat, Mulata Garden, Roberto, Hamkoham, Vox együttes. Buliz Nyíregyházán, Sóstón, a sóstói nyár központjában, a Sóstó Gardenben.
4: Tudod, mi történik, ha nem reklámozol rádióban?
5: Sajnos semmi. Ha fellendítenéd a céged, hirdess rádióban.
6: Kerülj középpontba, ahol mindenki csak rád figyel. Kérd kiemelt csomagajánlatunkat. marketing@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu.
3: Érkezik a nyár legnagyobb durranása. Július 23-án Nyíregyházán, a Sóstó Gardenben. Jön a Pontot Party. Egy este, ahol együtt ünnepeljük a felvételi ponthatárokat, a nyarat és mindent, amiért megérte várni.

0: Elővételes jegyek vanticket.hu. Pont ott parti, pont ott a helyed.
1: Ez reklám volt. Közlekedési információk a Sunshine FM-en.
2: Jó reggelt kívánok, köszöntöm a hallgatókat. Hát tényszerűen elkezdem sorolni a Campus Fesztivál miatt. Az Ady Endre utcától a Pallagi útig teljesen le van zárva minden jármű elől a forgalom. A következő a Sinai úttól a Bemtérig a javítási munkálatok miatt egyes sáv járható. A Hétvezér utcán a Szóriáki torlódás van. A Kossuth utcán szintén megvan még a Sokonai Színház előtt az a sávlezárás, a buszsávot kell használni. A Burgundia Csapó utca kereszteződésében mindkét oldalon a vízű munkatársai kezdték most a egyes sáv lezárását. Tehát azt javaslom mindenkinek, hogy nagyon nagy figyelemben és nem megszokásból vezessünk. Ehhez kívánok én balesetmentes közlekedést.
3: Éjjel-nappal minden, amit szeretünk.
1: A térség első számú rádiója. Ez a Sunshine FM. Megszakítás nélkül. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
4: Mumifikálódott holttestre bukkantak Mikepércs külterületén. Átmeneti államfőt választ az országgyűlés. Ezek a Sunshine FM hírei Szűcs Istvántól.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
4: Társadalmi egyeztetést indít a kormány a közlekedés biztonsági szabályok szigorításáról. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter felvetette, hogy a 200 km/h-nál gyorsabb szágoldás, a súlyos ittas vezetés vagy a vasúti átjáró tilosjelzésének szándékos megszegése esetén akár a jármű elkobzása is szóba kerülhetne. A konzultáció a visszaeső gyorshajtók szigorúbb büntetéséről, az átlagsebesség méréséről, valamint az elektromos rollerek szabályozásáról is kikérdezett. Kéri a lakosság véleményét. A miniszter szerint a cél nem a bírságok növelése, hanem az emberéletek védelme. Mumifikálódott holttestet találtak Mikepércs külterületén. Az ügyben egy 34 éves helyi férfit hallgattak ki gyanúsítottként. A Hajdú-Bihar vármegyei rendőrfőkapitányság közlése szerint a férfi részletes beismerő vallomást tett. A gyanú szerint még 2025 telén egy vita után úgy bántalmazta ismerősét, hogy a sértette belehalt a sérüléseibe, majd a holttestet egy elhagyott épületnél rejtette el. A rendőrség halált okozó testi sértés miatt nyomoz, a gyanúsítottat őrizetbe vették, a bíróság pedig elrendelte a letartóztatását. Nyilvános árverésre bocsájtják a felszámolás alatt álló Kabai Agroreform ZRT teljes vagyonát. Az online létszét szeptember 15-én indul és 10 nappal később zárul. A kikiáltási ár pedig meghaladja a nettó 4 milliárd 153 millió forintot. Az értékesítés egy több mint 400 ezer négyzetméteres ipari területet, valamint a hozzátartozó üzemet és technológiai berendezéseket is magában foglalja. Az egykor jelentős élelmiszer és takarmányipar üzem újraindítását korábban tervezték, de a beruházás végül nem valósult meg. Megkezdődik a debreceni Bíbor utca aszfaltozása. A beruházás során mintegy 250 méter hosszú földút kap szilárd burkolatot. Emellett a kapcsolódó Lóskuti utcában is aszfaltoznak egy 33 méteres szakaszt. A fejlesztés része a csapadékvizelvezetés kiépítése is, amely mintegy 300 métert érint. A nettó 51 millió forintos beruházás célja, hogy javítsa a közlekedési feltételeket és rendezze a csapadékvizelvezetését a környéken. Nem csak koncertekkel, hanem látványos, tudományos és egészségügyi programokkal is készül a Debreceni Egyetem a Campus Fesztiválra. Július 22-e és 25-e között az egyetem téren és több helyszínen interaktív kísérletek, egészségügyi szűrések, valamint szakmai előadások várják a látogatókat. A felvételizők számára pedig a Pont ide parti kínál közös ponthatárvárást és meglepetés ajándékokat a sikeresen felvetteknek. Az esti órákban pedig a Debreceni Egyetem színpadán többek között a Honey Beast, a Follow the Flow, Curtis és Blaha Louisiana is koncertet ad. Átmeneti államfőt választ az országgyűlés a készülő alkotmányozási folyamat idejére, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök. A kormányfő szerint történelmi időszak előtt áll az ország, ezért arra kérte a parlamenti pártokat, hogy a nemzeti érdekeket helyezzék a politikai viták elé. Hangsúlyozta, hogy az átmeneti államfőt egy későbbi, szélesebb társadalmi bizalommal megválasztott köztársasági elnök követi majd. A pártoktól azt kérte, fogalmazzák meg, milyen értékek mentén képzelik el az államfő szerepét és a vitákat felelősséggel folytassák le.
3: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
4: Ma Debrecen környékén napos, időnként gyengén felhős időre készülhetünk, esőre nem kell számítani. Az északnyugati szél időnként megélénkülhet, a délutáni hőmérséklet 28 fok körül alakul majd.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: újabb óra a Sunshine FM-en megszakítás nélkül. Keltető minden hétköznap 6-tól 10-ig. Itt a Sunshine FM-en.
1: My name is Benson Boone.

az olasz house mágus Alex Kenji Bambolé című dalával itt a Sunshine-ben. Jó reggelt, 7 óra 14 perc van. Türelmes, óvatos közlekedést kívánok mindenkinek, legyetek résen körültekintőek, és bár nem akkora a csúcsforgalom, mint általában iskolaidőben, ettől függetlenül azért csak óvatosan. No, közben pedig ugye egyre közelebb érünk a július 23-hoz, ami nagyon sokak számára, nagyon sok életében egy meghatározó dátum, ugyanis akkor kerül kihirdetésre a felvételi ponthatár, a pontszámok a felsőoktatásban, és hát ezt egy óriási bulikban kerekítjük majd ki, és kiteljesedik mindez, tehát csütörtök este a Sóstó Gardenben a pontváró pontot partin, úgyhogy ide tudunk most páros belépőket adni azoknak, akik szeretnének részt venni a játékban, és szeretnének ott lenni, élményt szerezni, együtt izgulni a többiekkel, meg úgy alapvetően egy jó buliban részt venni. Ma és holnap minden egyes műsorsávban páros belépőket sorsolunk majd ki. Egész egyszerűen csak annyi a teendőt, ha szeretnél részt venni a játékban, hogy a pont ott szavakat elküldöd SMS-ben vagy Viberen. Ebből fogjuk tudni, hogy igenis te részt vennél a játékban, és igényt tartanál a páros belépőre. Tehát pont ott ezeket a szavakat várom, amennyiben játszanál velem. 0623 16 3000. Egyébként pedig, akik felejthetetlenné teszik majd az estét, tehát csütörtökön, Vinnie Mollywood, Burai Krisztián, Regálnilé és a Katapult DJ. Szóval, hogyha játszanál, akkor tedd meg a következő időszakban, és a műsor végén pedig akkor kisors.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
1: Országos nyelvvédelmi ellenőrzést indított a fogyasztóvédelem. Karbantartást jelentett be az MBH Bank és a Raiffeisen Bank is. Megkezdte a vásárlók kompenzálását a Temu. Jönnek a Sunshine FM hírei Szűcs Istvántól.
0: Hírek a Sunshine FM-en.
1: Országos nyelvvédelmi ellenőrzést indított a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság. A vizsgálatok a reklámokra, valamint az üzletekben és kirakatokban elhelyezett fogyasztói tájékoztatókra terjednek ki. A szabályok szerint ezeknek magyar nyelven is szerepelniük kell, vagy az idegen nyelvű szöveg mellett jól olvasható magyar fordítást kell feltüntetni. Tavaly egyébként a hatóság 117 reklámot ellenőrzött, amelyek közel egy harmadánál talált szabálytalanságot, és összesen 5,2 millió forint bírságot is kiszabott. Szeptember 1-től új nyugta adatszolgáltatási kötelezettség lép életbe, amely több tízezer vállalkozást is érinthet. Az új szabály a kézi nyugtatömböt használókra, valamint a számítógépes vagy mobilos nyugtázó programmal dolgozókra vonatkozik. A nyugtaadatokat 3 napon belül kell továbbítani a NAVA felé napi összesítésben. Az online pénztárgépet vagy e-pénztárgépet használó vállalkozásoknak nincs teendőjük, náluk az adatszolgáltatás automatikus. Tervezett rendszer karbantartást jelentett be az MBH Bank és a Raiffeisen Bank is. Az MBH ügyfeleit július 22 és 26-a között több ütemben érintik a szolgáltatás kiesések, egyebek mellett az azonnali forintátutalás, ha a vállalati netbank és egyes szépkártyás szolgáltatások működésében lesznek korlátozások. A Raiffeisen Bank július 26-án vasárnap délelőtt végez karbantartást, amely a csoportos beszedési megbízások ügyintézését érinti. A bankok hangsúlyozzák, hogy a bankkártyás fizetés és a készpénzfelvétel a legtöbb esetben zavartalan marad. Figyelmeztetést adott ki az országos tisztifőorvos a daganatos betegek védelmében. Oroszi Beatrix arra hívta fel a figyelmet, hogy az elmúlt napokban olyan közösségi médiás bejegyzések és nyilatkozatok terjedtek, amelyek állatgyógyászati féreghajtó készítményeket ajánlanak daganatos betegségek kezelésére. A tisztifőorvos hangsúlyozta, ezek az állítások nem tudományosan igazoltak, és hamis reményt kelthetnek a betegekben. A szakemberek azt kérik, hogy minden egészségügyi döntést kizárólag kezelőorvossal egyeztetve hiteles, tudományos bizonyítékokra alapozva hozzanak meg. Enyhít a kárenyhítési szabályokon a kormány a rendkívüli aszály miatt. Az Agrár- és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium módosítása lehetővé teszi, hogy a súlyosan károsodott kukoricát zölden is levághassák és silózhassák a gazdálkodók anélkül, hogy elesnének a kárenyhítési támogatástól. Az aszálykárt kivételesen a betakarítás után is be lehet jelenteni, legkésőbb augusztus 15-ig. A cél, hogy a termelők a lehető legkisebb vesztességgel vészeljék át az idei rendkívüli szárazságot. Megkezdte a magyar vásárlók kompenzálását a Temu. 2000 forintos pénzbeli jóvátétel jár azoknak, akik 2023. novembere és 2024. szeptembere között vásároltak a webáruházban vagy az alkalmazásban. Az érintettek ezekben a napokban e-mailt kapnak, amelyben megadhatják a kifizetéshez szükséges adatokat. De a gazdasági versenyhivatal korábban megtévesztő akciók és sürgető értékesítési gyakorlat miatt marasztalta el a céget. A Temu vállalta a kompenzáció kifizetését, ha a fennmaradó összeget pedig, ha marad egyáltalán ilyen, bírságként fizetik be az államnak.
2: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
0: Valuta információ a Sunshine FM-en.
1: A Magyar Nemzeti Bank legutóbb közzétett hivatalos deviza középárfolyamai alapján 1 euró 362 forintot ér, az amerikai dollárért 316 forintot kell adni, az angol font árfolyama 426 forint, amíg a svájci franké 392 forint. A deviza piac alakulását továbbra is a nemzetközi gazdasági folyamatok és a jegybanki döntések befolyásolják. Ma kellemes nyári idő várható térségünkben. A napsütést időnként gomoly felhők zavarhatják, de csapadék nem valószínű. Az északnyugati szél többfelé élénk lehet. Délután 28 fok körüli csúcshőmérséklet várható.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Anybody, ez volt a One Republic dala. Jó reggelt, 7 óra 40 perc van, és megérkezett Dankó Laci is.
1: Jó reggelt, késsokolom.
0: A következő történet, amit most olvasgattam, úgy gondoltam, hogy úgy adom elő, mintha velem történt volna meg. Edelény utcáin sétálgattam, és egy autókereskedés mellett mentem el, és akkor láttam meg azt az autót, amit már korábban is így megláttam, és felcsillant a szemem. Ez egy Cupra Formentor. Egyébként nekem nagyon tetszik ez az autó, de zárva volt a kereskedés, meg igazából pénzem sincs rá, de még jogosítványom sem. Kicsit ugyan ittam is, éppen ezért bátorságot szereztem, hogy na kinyitom én magamnak ezt az autókereskedést. Így is történt, és megtaláltam a kulcsot, és egészen hihetetlen, hogy mennyire nem tudják eldugni, vagy nem számítanak arra, hogy bárki bemenne egy autókereskedésbe, amikor az zárva van. Egész hamar megtaláltam a kulcsot. Volt már nekem egyébként vezetéssel kapcsolatos élményem, úgyhogy megvolt a tapasztalat, tehát hogy be tudtam indítani. Nyilván rájön az ember, főleg, hogy rá is ér, zárva van, tehát senkit nem tartok fel. Beindult az autó, fú, nagyon jó hangja van, nagyon tudtam egyébként, hogy ez az a fajta, ami több mint 300 lóerős. Igazából pontosan nem tudom, hogy ez most melyik motorral felszerelt, mert rá van írva, csak olvasni sem tudok. Na igen, ám csak azon,
2: jó hangzik.
0: Azon gondolkodtam, hogy de oké, hogy itt ülök az autóban, ami mindig is álmom volt, de hogy jutok ki innen? Mert a kapukulcsot meg nem találtam meg. Aztán addig meddig gondolkodtam, hogy hát azért ez mégiscsak biztos van, vagy másfél tonna, bár mondjuk fogalmam sincs arról, mert ugye nem sok iskolát végeztem, tehát nem tudom mennyi az a másfél tonna, csak szokták mondani, hogy ilyen nehéz autó, úgyhogy megpróbálom a kapun keresztül az autóval, sikerült is, szóval ki tudtam törni a kereskedésből. Hát én még életemben nem voltam ilyen boldog. Fütyörésztem, lehúzott ablakkal, kiabáltam, autókáztam, és egyszer csak nem tudom, hogy kerültem Izsófalvára, sose jártam még itt. És hát éppen ez okozta a vesztemet, mert nem tudtam azt, hogy egy árok van az út szélén, és hát nem bírtam megtartani az autót, ugye még most vezettem ezt a Formentort először, és belepukkantam az árokba. Hát az Istennél nem tudtam onnan kijönni, nem mondom, mi legyen, hagyjam itt az autót, de hát nem, hát most hullott az ölembe szinte álmaim autója, tehát hogy ezt én így nem hagyom annyiban. Próbálkozom, na, látom, hogy a messziről jön ott egy autó, kiszáll belőle két srác, hogy oda jön segíteni, na mondom, akkor majd velük együtt valamit, hát ha ki tudják húzni, tolni. Na hát sehogy sem bírtunk kimászni az árokból, úgyhogy a két srác amúgy nagyon rendes volt, István és Bence, emlékszem is rájuk, nagyon érdeklődőek voltak, nagyon segítőkészek voltak, és hát elárultam nekik, hogy lopott az autó, de hogy nem mondják már el senkinek. És látszott rajtuk, hogy megbízhatóak, tehát hogy tudnak titkot tartani. Telefonáltak is, hogy hívnak még segítséget, hogy egy autómentővel kihúzzuk innen. De Bence és István átvert engem.
1: Na,
0: mert a körzeti rendőrök. Megbízottat hívták, mert ők is rendőrök. Hát ez volt az én esetem.
1: Ez az igazi lúzer. Ó, Istenem.
0: Hát most ez most, hát erre nehéz bármit is találni, bármilyen szavakat találni. Ugye ez történt itt Izsófalván, hát nem itt Izsófalván, mert ugye Borsodban történt, de hogy egészen hihetetlen, tehát, hogy ittasan jogosítvány nélkül, autókereskedésbe betörve, onnan kitörve, autóval, autó nélkül jöttem, autóval mentem.
1: Ezek az igazi lúzerek. Veled beszéltük a fickót, aki Amerikába vetölt az egyik házba, és bement zuhanyozni?
0: Azt nem.
1: Nem. Szóval történt ott is, akkor most elmentem, betörtem egy ház.
0: Erről van szó. De ez olyan, mint amikor a cellában ülünk, és ki tud nagyobbat mondani.
1: Elutaztam Amerikába. Uh-huh. Úgy gondoltam, hogy ott van egy üres lakás, bemegyek a lakásba, de hát megizzadtam a betörés kerülés közepén. Gondoltam, hogy
0: ez a stresszizottság volt.
1: Igen, a legjobb ötlet most bemenni a zuhanyzóba és lezuhanyozni. Elkezdtem zuhanyozni. De közben viszont azért arra volt eszem, hogy bezárjam az ajtót.
0: Még jó, hát nem, hogy valaki rányissam.
1: De hazajött a tulaj, aki elkezdett dörömbölni, hogy azonnal hagyjam el a zuhanyzót, mert hogy én betörtem a házba.
0: Hát csak egy kiállata van az ajtó.
1: És hogy mit képzel? Na de én meg megijedtem ettől, hogy hát ez az ember, ez meg akar engem ölni, úgyhogy gyorsan hívtam a rendőrséget, a 911-et, Amerikában úgy kell, hogy azonnal vonuljanak ki, mert engem meg akarnak támadni zuhanyzás közben. a tulajdonos közben szintén hívta a rendőrséget, hogy valaki betört a házába, és zuhanyzik éppen az olyan. És a rendőrség között már hívták a rendőrséget, már
0: csak egy másik ügyben.
1: Az elkövető már telefonált, hogy ő ott van, de fél, ezért nem mer kijönni addig a zuhanyfülke alól, amíg a rendőrség ki nem vonul. Úgyhogy őrizetbe vették a tulajdonost a rendőrök, amikor kiérkeztek.
0: Nagyon helyes.
1: Igen, én kijöttem a zuhanyzóba, majd engem is őrizetbe vették.
0: De várj, hát a lényeget nem mondtad. Le tudtál tusolni rendesen?
1: Hát megzavart menet közben.
0: Szóval
1: érdekes dolgok vannak itt a nagyvilágban, hogy amikor a betörő hív magára rendőrt, amikor a segítséget kér valaki a rendőrtől, és így bukik le. Én nem tudom, Borsodban mi van. Ez most már a második vagy a harmadik ilyen autókereskedés lopás, hogy a kerítésen keresztül mennek ki. Tehát, hogy addig ez egy dolog, hogy bemásznak, megtalálják a kulcsot is, de hogy a lakás, vagy a kerítés kulcs, akkor legalább könyörgöm, egy olcsóbb, rosszabb kategóriás autóval törje már ki a kerítést, és utána menjen ki ezzel a luxus autóval, mert Kazincbarcikán meg azt hiszem ott meg úgy törték ki a kerítés, hogy fennakadt. Tehát, hogy összetörte az autót is, meg a kerítést is.
0: Nem, akkor nekem jobb ötletem van. Ha már nem tudjátok meggátolni azt, hogy ellopják a kereskedésből az autókat, akkor legalább legyen már felakasztva ott egy lakat kulcs, hogy legalább a kaput ki tudja nyitni. Vagy a kulcsokat el kell rakni, tehát akkor vigye haza, zárja a széfbe.
1: Hát, de annyi mondjuk, hogyha sok autó van...
0: Nincs akkor a széf, vagy...
1: Hát meg mindig vigye haza, meg ott hát gondolom el van rendezve. Tehát látják, fel van akasztva egy kis szekrénybe, vagy valahol. Tehát oké, nem az a megoldás, hogy most akkor mindent elzársz páncélszekrénybe a kulcsokat, bár akkor ezek szerint valamit ki kell találni, hogyha ott ez a szokás. Gondolom egy kicsit meglepődött a srác, amikor megérkeztek a rendőrök. Hogy...
0: Hey, Bence, István, nem erről volt szó.
1: Igen.
0: És akkor
1: igen.
0: Ugye elő léptek, hogy igen, ők szolgálaton kívüli rendőrök, éppen hazafelé tartottak.
1: Mondjuk, ha igazi lúzer lett volna, akkor olyan rendőröktől kér segítséget, akik egyenruhások, hogy ne haragudjon, de beestem az árokba. A lopott autóval részegen.
0: Szerintem egyébként volt ilyen történet is a világban, tehát a történelem során biztos vagyok benne, tehát itt is próbálta átverni az őrmestert, meg mindketten őrmesterek.
1: Mondjuk azért nálam még eddig mindig az év ilyen Darwin díjasa az a Miska bácsi a hajszárítóval, aki megunta a nagy száguldozást és nagy forgalmat, és kiállt egy hajszárítóval az út mellé, mintha az Trafipax lenne. És működött. Tehát, hogyha felveszel egy kukás mellényt és egy hajszárítót, mindenki azt hiszi, hogy rendőr vagy.
0: És senki nem vette észre, hogy az a hajszárító nincs is bedugva.
1: Igen. De ugyanez volt Hajdunánás, Hajdóhatház környékén, múltkor is beszéltük, ott is valaki rendőrnek adta ki magát, és úgy igazoltatott, és próbált aztán pénzt behajtani. Hát, gondolom most az autót is vissza kellett vinni. Szegény tulajdonos vagy a autókereskedő meglátta, hogy mi lett a kerítéssel, mi lett az autóval, összetörve, oké, legalább visszakapott belőle valamennyit, de hát így...
0: Hát igen, belegondolt abba, hogy úristen, vehetek festéket, bár mondjuk szerencsére a kerítés is szürke, meg az autó is.
1: Jó, csak ez bontóban nem nagyon kapsz ez az autóhoz lökhárítót. Hát
0: egyelőre meg szerintem túlságosan új ahhoz. Na visszatérve arra, hogy ugye néhány civil ország lakó is úgy érzi egy állampolgár, hogy kötelessége itt rendőrnek kiadni magát, az kicsikét ott is kétélű a kard, bár azt nyilatkozta korábban a rendőrség egy ügyel kapcsolatban, hogy ők azt támogatják, hogy ha valaki ilyesfajta módon próbálkozik, hogy legalább elrettentse az embereket a gyorshajtástól. Most egyébként pont a híreinkben is benne van az, hogy nagyon megszaporodtak a gyorshajtók, és aki 200 fölött autózik, meg visszaeső gyorshajtó, azokra sokkal súlyosabb büntetés várhat, és ugye elgondolkodtak azon is a külföldi példán, hogy akkor itt a járgányt is elveszik. Egyes esetekben, mikor már nagyon szigorúan kell lecsapni a törvény kezének. Na úgyhogy tartsatok be a sebességhatárokat és a szabályokat is, ezzel nem csak a pénztárcátokat kicsikét megőrizve, hanem a baleseteket is.
1: Lopott autóval részeket nem száguldozni. Ez a tanulság a mai napból. Meg igen, az esetből.
0: Igen, illetve hogyha valahova betörnétek, akkor ne az zuhanyzás legyen az első, ami eszetekbe jut. Hi, what's up? This is Lady Gaga.

0: folytatódik itt a Sunshine FM-en. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 93.5 Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Pontváró buliban elektromos rollert nyerni? Váltsd velünk valóra! Ehhez nem kell más tenned, csak a belépéskor kapott pontot parti útleveleddel keresd fel a Raiffeisen Bank két standját, amelyeknél az aktuális álláspályázatokról és a fiatalok igényeire szabott Yellow számla csomagunk részleteiről beszélgethetsz munkatársainkkal. A standokon pecsétet kapsz az útleveledbe, amelyet a nyereménydobozba kell majd bedobnod. A sorsolás 19 és 20 óra között lesz a színpadon. Ne maradj le! Várunk 2026. július 23-án 16 órától a pontot partira a Sóstó Gardenbe.
3: A család egészsége mindennél fontosabb. A Bing Bibatikában szakértő tanácsokkal és gondoskodással segítünk generációk óta az önök bizalmáért. Bing Bibatika, a gondoskodó választás.
4: A ViaBlock egyedülálló gyártási technológiájának és a ViaTERM fejlesztésnek köszönhetően a hőszigetelés és a falazat egy lépésben megoldható. Válaszd a piacon elérhető leghatékonyabb falazóelemet, és építsd meg álmaid otthonát hazai gyártású, prémium minőségű termékkel a legjobb áron. Keresd Debrecenben a Gulyás tüzében.
5: Hello Debrecen!
6: Itt az új taxis élmény!
5: Az Uber Taxi most az 555 taxi partnereként megérkezett.
6: Tapasztald meg a jövő közlekedését,
5: ahol a kényelem, a gyorsaság és a biztonság találkozik.
6: Utazz bárhová egyszerűen.
5: Töltsd le az Uber alkalmazást,
6: vagy hívd az 555-555-öt.
5: Fontos érkezés, kényelmes fizetés.
6: Készen állsz az új kalandra?
5: 555 taxi és Uber Taxi.
7: Zsebedben a bizonyítvány, de nem tudod még merre tovább? Jelentkezz a Debreceni Szakképzési Centrumhoz! Ha még nem vagy 25 éves, nappali képzésben teljesen ingyen tanulhatsz nálunk. Több mint 50 képzés, diákigazolvány és akár ösztöndíj is vár. Célozd meg a szakképzést! www.dsc.hu.
0: Tudtad, hogy a zenehallgatás jótékony hatásait már kutatások is bizonyították? Töltsd le az ingyenes iOS és Android applikációnkat, és hallgasd meg szakítás nélkül a tematikusan összeállított pop és dance csatornáinkat is. Veled vagyunk mindenhol és mindenkor.
1: Mindig veled. Ez a Sunshine FM.
0: Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu.
8: Érkezik a nyár legnagyobb durranása. Július 23-án Nyíregyházán, a Sóstó Gardenben. Jön a Pontot Party. Egy este, ahol együtt ünnepeljük a felvételi ponthatárokat, a nyarat, és mindent, amiért megérte várni.

0: Előviteles jegyek vanticket.hu. Pont ott parti, pont ott a helyed.
1: Ez reklám volt. Közlekedési információk a Sunshine FM-en.
2: Szép reggelt, sok türelmet az utakon. Mi újság Debrecen területén? Horváth László hozott nekünk információkat gépjármű szakoktatóként. Szervusz, jó reggelt!
3: Jó reggelt kívánok, köszöntöm a hallgatókat. A Vámoszpérti út, Lécai út kereszteződésében kikapcsolták a fényjelzőkészüléket. Torlódáson azt a lehet kerüljük. A Campus Fesztivál miatt az Ady Endre Sugár úton egész a Pallagi útig a korlátozás miatt ott kordonozási munkálatok végéhez lesznek már, és ott egyáltalán nem megyünk arra, mert ugye a munkálatokat tudják végezni az emberek. A Sinai utától a Bentérig megint csak tart a építési munkálat, amit én szintén nagy figyelmet igényelne kellene közlekedni, és a jelzőtáblásnak megfelelően. A Kossuth utca Burgundia út kereszteződésénél ismételten lezárták a fűtőszávokat. Balesetmentes közlekedést kívánok én mindenki számára.
1: Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
4: Az állami vagyon visszakerülhet az államhoz. Debreceni joghallgató nyert rangos nemzetközi versenyen. Országos nyelvvédelmi ellenőrzést indított a fogyasztóvédelem. Ezek a Sunshine FM hírei Szűcs Istvántól.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
4: Átalakítaná a közérdekű vagyonkezelő alapítványok működését a kormány. Görög Márta igazságügy miniszter tájékoztatása szerint az a vagyon, amely eredetileg is állami tulajdon volt, visszakerülne az államhoz. Az alapítványokban más szereplők által bevitt vagyonelemeket elkülönítik és visszaadják eredeti tulajdonosaiknak. A miniszter hangsúlyozta, hogy az alapítványok által ellátott közfeladatok nem szűnnek meg, hanem a jövőben állami feladatellátás keretében folytatódnak majd. Megkezdődik a debreceni Bíbor utca aszfaltozása. A beruházás során mintegy 250 méter hosszú földút kap szilárd burkolatot. Emellett a kapcsolódó Lóskuti utcában is aszfaltoznak egy 33 méteres szakaszt. A fejlesztés része a csapadékvizelvezetés kiépítése is, amely mintegy 300 métert érint. A nettó 51 millió forintos beruházás célja, hogy javítsa a közlekedési feltételeket és rendezze a csapadékvizelvezetését a környéken. Nemzetközi sikert ért el a Debreceni Egyetem állam és jogtudományi karának hallgatója. Marjai László nyerte el ugyanis a legjobb bírónak járó külön díjat a Frankfurtban megrendezett munkajogi párbeszéd versenyen. A rangos megmérettetésen 13 európai ország hallgatói vettek részt, akik egy szimulált bírósági tárgyaláson mutatták be jogi érvelésüket. A verseny szervezőbizottságának elnöke a Debreceni Egyetem oktatója Sipka Péter volt. A siker újabb nemzetközi elismerést jelent az egyetem jogi karának. Újra kiírta a közbeszerzést a Berettyóújfalui önkormányzat a tervezett görbpark megépítésére. A beruházás a Városi Sportparkban a Toldi Miklós utcában valósulhatna meg, ahol gördeszkások és görkorcsolyások számára alakítanak ki új pályát. A fejlesztés részeként járda, közvilágítás, ülőpadok és hulladékgyűjtő is készül, valamint mobil lelátókat is telepítenek. A kivitelezéshez néhány előregedett nyárfát is kivágnak. A beruházás a város zöld infrastruktúra fejlesztési programjának része. Komplex energetikai korszerűsítés kezdődik a debreceni mentőállomáson. A több mint 1 milliárd forintos országos program keretében 20 mentőállomás újul meg, köztük a debreceni is. A beruházás során korszerűsítik a hőszigetelést, kicserélik a nyílászárókat, modernizálják a fűtési és hűtési rendszereket, energiahatékony villamos hálózatot építenek ki, valamint napelemeket is telepítenek. A fejlesztés célja a fenntartási költségek csökkentése és a mentő dolgozók munkakörülménye. Javítása. Országos nyelvvédelmi ellenőrzést indított a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság. A vizsgálatok a reklámokra, valamint az üzletekben és kirakatokban elhelyezett fogyasztói tájékoztatókra terjednek ki. A szabályok szerint ezeknek magyar nyelven is szerepelniük kell, vagy az idegen nyelvű szöveg mellett jól olvasható magyar fordítást kell feltüntetni. Tavaly egyébként a hatóság 117 reklámot ellenőrzött, amelyek közel egy harmadánál talált szabálytalanságot és összesen 5,2 millió forint bírságot is kiszabott. Az NKFH szerint az ellenőrzések idén is folyamatosak lesznek.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
4: Ma Debrecen környékén napos, időnként gyengén felhős időre készülhetünk, esőre nem kell számítani. Az északnyugati szél időnként megélénkülhet, a délutáni hőmérséklet 28 fok körül alakul majd.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

egy újabb óra a Sunshine FM-en megszakítás nélkül. Keltető minden hétköznap 6-tól 10-ig, itt a Sunshine FM-en.

0: És most, hölgyeim és uraim, öveket becsatolni. Folytatódik a térség első számú reggeli műsora, a Keltető, itt a Sunshine FM-en.
1: 8 óra 14 perc van, további vidám nyári szünetet kívánunk mindenkinek, aki megteheti, hogy jelenleg is pihen, esetleg szabadságát tölti, feltöltődésben vehet részt. Hát kétféle ember létezik, aki ugye már megcsinált valamit a nyári szünetben, gondolok itt arra, hogy mondjuk pihent, vagy nyaralt, vagy aki még majd ezután fogja. Nyilván most már elindult a nyári szünet második fele, az augusztus pedig általában már az emberben is olyan, mint a hétvégig vasárnap délutánja.
2: Ezt nagyon szépen mondta, tényleg így van, hogy hát augusztus 20 után meg gyakorlatilag véget is ér. Tehát, hogy máskor nem. Azt mondjuk, hogy ú, de jó hosszú hétvége, ott még van 10 nap, de nem, az már gyakorlatilag a nyár vége. Én megdöbbentem, amikor a hétvégén láttam a bevásárlóközpontban, hogy már ki vannak rakva a füzetek, tankönyvek, mindenféle. Azt mondom, miért kell még ezzel riogatni szerencsétlen gyerekeket, és utána rájöttem, hogy hát hogy július 20-a van, tehát hogy már lassan igen. Ezen is gondolkodni
1: nekem
2: kell.
1: Is megvan ez az érzés, mikor gyerekként sétáltunk a bevásárlóközpontban, és akkor akciós táblák tömkelege, és akkor mikor anya mondja, hogy jó, gyere már nézzük meg azokat a füzeteket, mondta ő egyébként óriási nagy elánnal, mert ugye egyrészt akciós, tehát hogy jól jár, másrészt pedig tudja azt, hogy hamarosan iskola, tehát ugye hogy a gyerek megint majd rendeltetésszerű helyén lesz. És nem, a gyereknek nem, egyáltalán nem esik jól, nem esett jól az sem, amikor el kellett menni átvenni a tankönyveket. Az mindig egy ilyen nagyon szomorú. Tehát, hogy nem tudom, melyik a rosszabb, január 2-a vagy augusztus 20-a.
2: Szörnyű. Tehát ez tényleg nagyon rossz érzés volt. Már gyerekként is. Pedig még alsó tagozatban úgy volt vele az ember, hogy ó, majd találkozol az osztálytársakkal, jaj, már hiányoznak, mert nem láttam nem, őket az két hónapig. Az a baj, csak az már elfelejted. Nem. A haverokkal úgyis találkozol. Igen.
1: Meg az is lehet, hogy csak az első egy-két hétben érzed azt, hogy hiányzik. Aztán az ember hozzászokik ahhoz, hogy jaj, de jó, otthon vagyok, a tesóval vagyok, apával vagyok, anyával vagyok, kirándulunk.
2: Akarok. Igen. Tehát inkább ez volt a másik, nem kell korán kelni. Nagyon sok országban úgy van, hogy 9-re kell csak menni a gyerekeknek. Nálunk is volt ez a tervezet, hogy ne kelljen olyan korán kelni, csak aztán utána ezt elvetették, már nem emlékszem mi volt. Talán azért, mert a munkahelyekre meg 8-ra kell menni, tehát nyilván a gyereket így is úgy is valahogy fel kell kelteni, meg el kell vinni, tehát ezen bukott meg.
1: Ugye a fővárosban ugye 9 előtt nem nyílik ki még a virág sem, tehát hogy a fű sem nő, ott inkább ez a trend.
2: Ugyanez Olaszországon, hát ott meg aztán 9 körül még vígan kávézgatnak fél 10-ig.
1: Hát 8-ra ért haza reggel. Hát,
2: jó, igen, viszont este meg későig kitart. Szóval nem olyan jó időszak már az, amikor erre kell gondolni, hogy mi lesz az iskolában, de erre kell gondolni, hogy mi lesz az iskolában, de legyen pozitív a kicsengés, azért még van másfél hónap. Tehát az alatt még jócskán lehet

0: lapozolatjat a kőszívében, fiaiban, meg az egri csillagokban, meg a hasonló. Tehát, hogy nekem a nyarak meghatározó élménye volt ez a két könyv. Kötelező olvasmány. Amikor mindig beosztott, hogy na minden nap, hogyha 20 oldalt olvasok, persze.
1: Na, az megbukik az első héten, nem baj, majd 22 lesz, mert kiszámolod.
0: Még csak 100 oldal gyűlt össze.
1: Így lettél matekból kiváló, viszont irodalomból meg kettős.
0: Igen, fejben nagyon jól számoltam pont emiatt. Igen. Szóval elindult, igen, a fesztivál szezon nagyon zajlik, ugye Campus Fesztivál, vagy ugye Nyíregyházán a Pontot Parti, ami majd csütörtökön lesz, szóval azért itt még van élmény, van még mit megélni.
1: Pontosan.
0: Van
1: még sőt, hát gondolkodjunk megint csak pozitívan, hogy nagyon sok országban nincs ilyen hosszú nyári szünet, hanem augusztus második hetében már elkezdik például Amerikában az iskolát, tehát rövidebb a szünet. Nagyon sok helyen megfordítva van, hogy csak augusztusban van szünet, mert még júliusban is bejárnak az iskolába. És nyilván már nem olyan jellegű ilyenkor azért a tanítás, de ők még ott tartanak, van olyan ország, ahol még mindig az megy, hogy most már az utolsó heteket töltik, és most kezdődik csak a nyári szünet.
0: Sőt, mondok még egy jó hírt, a nyári szünetből még csak egy hónap telt el, miközben még másfél van előttünk.
1: Na tessék.
0: Tehát még több van előttünk, mint mögöttünk.
1: Mondjuk én azt szeretem már a május végét, amikor a június eleje, az júniusban az első két hétben már hát még néhány dolgozat van, de ott már nem nagyon tanulnak. És már látja mindenki maga előtt, már kezdik betűzgetni, hogy jó, CIO, stb. Tehát, hogy már nem sokára nyári szünet jön, most ez a másik véglet. Ilyenkor már mindig számogatod, ó, már mennyi van, már nem sok van hátra, várj, de minden jó lesz ez még. Jó időket is mondanak, érdemes ilyenkor szabadtéri programokat tervezni. Most pedig kimondottan kegyes ilyen szempontból az időjárás, mert nincs kánikula, és lehet azért a szabad rengeteg tevékenységet, sportot, mozgást, kirándulást tervezni.
0: Vagy éppen kerti munkát, úgyhogy a mai is kiváló lesz erre, hogyha van rá időtök, energiátok, akkor a kertre is nézzetek rá néha-néha.
1: Ezt a kertet hagyjuk is, vakon barátunk, amit tőled kaptam, a csoda vakon fogó, még egyelőre mindig nem fogott semmit, de most már 4 vakon túrás veszi körbe.
0: Úgyhogy, hány éve adtam?
1: Kettő. Igen, de most már úgy vagyok vele, hogy azért sem nyúlok hozzá, mert hogyha már körbe ment minden irányból, akkor előbb-utóbb belemegy a csapdába, és el fogja kapni, csak még menjen bele. Tegnap majdnem a szivattyúm robbant fel, ezt nem is értettem, és most se értem, úgyhogy a mai házi feladat megvan délutánra, szét kell szednem majd, meg kell tisztogatnom a szűrőt, meg mindenfélét, mert hallottam, hogy zúg, de egyébként nem locsol, és aztán kiderült, hogy már felforralta magában a vizet, tehát már
0: Ittam egy kávét.
1: Hát olyan forró volt, hogy itt nem tudtam hozzáérni, és hát az a műanyag cső is már, amin szívja fel, gyakorlatilag így összehorpadt, és vákum volt benne, szívni tudott, csak fújni nem, a másik végén valamiért nem ment, és aztán most kivettem a szűrőt, így most megy, de hát már akkora nyomás volt benne, hogy a csatlakozóknál a tömítéseket meg mindent kinyomta. Úgyhogy a mai házi feladat nekem most ez lesz vagy este felé délután, hogy ezt rendbe kell hozni.
0: Meddig vártad hagyni az zúgást?
1: Csak isteni szerencsém volt, hogy kimentem a paradicsomot meglocsolni a kertbe.
0: És ki tudja, hogy mióta zúgott?
1: És már zúgott egy órája körülbelül, és hogyha azt nem megyek ki este paradicsomot locsolni, akkor most ma reggelre már lehet, hogy úgy jártam volna, mint a Titanic kazánháza annak idején, hogy ilyen gőzfelhő csapott volna. Így is kinyitottam azt a kis szerviz, akna, vagy nem tudom mi az ott, ahol telepítve van. Hát ömlött ki a gőz, meg a meleg, meg a mindenféle. Sose láttam még ilyet.
0: Ugye nagyon jó hír, hogy van a katasztrófa védelem. Több ismerős.
1: Nagyon jó hír, hogy van konnektor. Mert ez lett a megoldás, hogy gyorsan kihúztam a konnektorból.
0: Még szerencse egyébként, mert különben mit tettél volna?
1: Semmit.
0: Főkapcsoló, lenyomod.
1: Hát jó, az odáig már nem mentem el. De így egyszerű megoldás volt ez a... Amikor sokan mondják, tudod, hogy nem tudtam megállítani, nem tudtam, hát ki kell húzni a konnektorból, hogyha van ilyen.
0: Jó, tényleg. Igen, csak az a baj egyébként a kapcsolószekrénynél is, hogy nem tudod, hogy mi hova van kötve. Én ezzel többször szembesültem.
1: Ja, hát a másik kedvencem a múlt héten az volt egy kis időm, és akkor úgy voltam vele, hogy a háznak a lábazatát át kellene festeni. Már amúgy is régi volt, amúgy sem tetszett a színe. Jó, fessük át ilyen barnásra. Oké, átkentük szépen, meg is csináltuk mindent. Jön haza a gyerek, rám néz, és mondja, apa, lefestettétek a házat, vagy valami, mondom, ha, szép lett, mi? Látod? Milyen jó lett? Honnan tudtad egyébként, hogy így lefestett? Ja, hát látom a kutyának a hátán.
0: Neki dőlt.
1: Mi van? Tudod, így ránéztem, az egyébként fekete kutyánk, szép barna folttal a hátán, vígan
0: jött. Nagyon különleges.
1: Igen, mert ő azért a megszokott helyére csak oda ült, és még ott nem száradt meg a festék, úgyhogy úgy gondolta, hogy neki dől. Két nappal később látom, mondom, mi ez a csík a falon? Hát rájött, hogy egyébként ez érdesebb egy kicsit a felület, úgyhogy tök jó lehet rajta vakarózni, és átmondtam, hogy Vili, ez kész. Mondjuk a kedvencem az volt, és akkor ezzel be is fejezem a Vilis történeteket, amikor a VB döntő előtt 15

0: perccel ő úgy gondolta, hogy lelép. Tehát nyilván a legjobb érzés akkor keresni a kutyát a környéken, amikor beállsz az autóval, hazagangolsz, hogy gyorsan megnézed a VB döntőt, zárnád be a kaput, szétnézek, és akkor gyanús, hogy hol a kutya. Abban a másodpercben, hogy kinyitottad, ő valami, meglátott egy macskát, vagy valamit, ő úgy gondolta, hogy akkor most kirohan. Na hát nyilván már nem találtam meg, és akkor így ránéztem a feleségemre, és mondtam, hogy van kedved biciklizni?
1: Mert addig a meccset megnézném.
0: Mert kezdődik a VB döntő, én most nem megyek kutyát keresni. 10 perc múlva hazajött vele, de még ő is elérte a VB döntő kezdetét, de mondtam, hogy hát ezt nem hiszem el. Kétszer játszott ilyet velem a VB döntő előtt, egyszer pedig 23 óra 40 körül értem haza valami foci meccsről, a világ végéről, és akkor is utána hajnal egyig a kutyát kerestük a környéken, mert ő úgy gondolta, hogy most a legjobb lelépni.
1: De Laci, azt mondja, hogy ha valaki menni, akkor rá kell adni a kabátot. Tehát hát, ha van kabátja.
0: Mondtam neki, hogy tudod mit? Olyan finom kaját hoztam neked reggelire, meg mindenféle, tehát én általában ugye reggel kapja meg a kutyatápot, és mondtam, hogy most büntetésből azért se kapsz. És tudta. És képzeld el, hogy tudta, hogy hülyeséget csinált. Látszott a fején, hogy elnézést kér, önkéntesen börtönbe vonul, ilyenkor van egy ilyen kutyahordozó, még magára is zárja a rácsot. Tehát ez a, mondtam, ott vagy meg bent, büntetésből, majd kijössz magadnak, hát nem, ő ment be magának, egyébként ki is tud jönni, de önkéntesen börtönbe vonult, tudta, hogy hülyeséget csinált, úgyhogy szánta, bánta, úgyhogy ma reggel már kapott kaját.
1: Egyébként Laci, a kutya mindent elárul, szótlanul is, hogy milyen jó lehet nálad kutyának lenni. Aha. Magára zárja az ajtót, inkább megszökik. Hát én nem lennék nálatok kutya.
0: Sőt, még a színét is átfest, hogy ne ismerjük fel terepszínűre.
1: Azt mondja, hát, ha nem vesz észre a gazdám. Nagy Bogi Des közösen jól leszek újra a zenei folytatásuk egyik résztvevője, aztán hamarosan visszatérünk és sportolunk is.

0: Ez a Keltető Sport.
1: Sunshine FM.
2: Sportos reggelt kívánunk mindenkinek. Mi újság a sportvilágában? Kicsikét most így kiéhezetten, így világbajnokság nélkül.
3: Micsoda? Hát nincs világbajnokság nélkül. Még ilyenkor jön a lecsengés, meg a visszhangok, meg a mindenféle.
2: Az utókommunikáció,
3: stb. Vizsgálatot indít a FIFA az argentinok viselkedése ellen, vagy mégsem. Illetve hát nem lehet tudni egész pontosan. Spanyol sajtóhírek szerint igen, miután ott elég botrányosan viselkedtek az argentinok a lefújást követően, volt ott minden folytogatás, földrevitel. Már lehet, hogy a...
2: Mint egy vasárnapi
3: ebédnél. Cságács VB-re készülnek, vagy nem tudom, lesz a következő, de hogy ott több játékos is, pályaedző is beszállt a bunyóba, tiszteletlenül viselkedtek, tegyük hozzá, néhányan hátat fordítottak akkor, amikor a spanyolok átvették az érmet. Na, azért ez sem egy szép gesztus, maradjunk annyiban, és állítólag azt írta a spanyol Marca című sportlap, hogy a FIFA is megnézi ezeket a felvételeket és vizsgálatot indít. A FIFA egyelőre nem reagált erre, hogy most akkor bármi történik. Állítólag volt piros lap is, tehát ott a lefújás után.
2: Igen, ezt olvastam, csak nem értettem, hogy...
3: Lehet olyat, tehát a mérkőzés után is ki lehet valakit állítani, tehát nyilván el fogják tiltani a következő mérkőzésről, mérkőzésekről, válogatott meccsekről, tehát nem játszhat majd. Van olyan, hogy az öltöző folyosón állítanak ki valakit, miközben vonulnak be az öltözőbe a meccs
2: lefújása után. Mikor biztonságban? Ha otthon benyitottam a házból, már biztonságban vagy?
3: Hát amikor majd a játékvezető is bement a szobájába, lezárta az egészet, és utána.
2: De és akkor ilyenkor mit ír be, hogy hanyadik perc?
3: Hát a mérkőzést után, a mérkőzés követően, a mérkőzés után történt, öltöző folyosón összeverekedtek, bement a másik öltözőbe, mert ilyenre is volt már példa, és akkor ott...
2: hogy akkor nagyon sokáig jól kell viselkedni.
3: Sokáig, igen. Hát a mérkőzés plusz-minusz két hét. De hogy addig tart ez az egész.
2: Tehát, hogyha elmegyek az ellenfél játékosához, mert vele összetűzésem volt a pályán, és kirángatom a kocsiába 3 héttel később, és egyszer csak felbukkanott egy bíró.
3: Nem, mindig megy veled. De minden játékost követ egy játékvezető, és akkor nézi közben így lesben állva, hogy na, akkor most mi lesz. Tehát lesz-e egyébként piros lap, vagy nem lesz, hogy felmutathatjuk, vagy nem mutathatjuk. Nem, a doping ellenőrök azok, akik követik mindenhová általában a sportolókat.
2: A világbajnokságon is voltak doping ellenőrzések?
3: Persze, mindenhol.
2: Tehát, hogy mindenhol van, ahol ilyen komolyabb világesemény van. Az argentinok borzasztóan csúnyán viselkedtek, ez tény. Én imádtam a fociukat, én nem tudom, hogy mi történt velük, vagy hogy mi lesz ezután, de én azt mondom egyébként, hogy bármennyire is sajnálom, hogy így kellene esetleg lennie, de nem lenne baj, hogyha akkor most egy szigorral csapnának oda, azért, hogy a többi csapat kedvét is elvegyék a hasonló viselkedéstől.
3: Én meg nem értem, hogy...
2: Csak nem az egész csapatot kellene, nyilván az sem
3: igen, és hát ezzel most gyakorlatilag, amit felépítettek, azzal, hogy hősiesen többször is fordítottak hátrányból, azt most egy másodperc alatt néhány játékos
2: lerombolta. Senki nem emlékszik rá.
3: Hozzáteszem, az meg a másik, hogy nálam legalábbis Messi a VB egyik legjobb, hanem a legjobb játékosa volt.
2: Tehát ezt az utolsó meccset leszámít.
3: Ja, oké, rendben van, de ettől függetlenül gólpasszokat adott, gólokat lőtt, fontos szerepe volt. Nem tudom, hova jutott volna ez az argentin válogatott Messi nélkül. Lehet, hogy a csoportmeccsek során már akkor bajba kerülhetett volna. Ez is egy érdekes történet volt. Tegnap egyébként szóba került még a világbajnokság a Nyíregyháza Spartacus közönség találkozóján is, mert volt olyan szurkoló, aki ezt felvetette, hogy hiába voltak mondjuk jobb képességű játékosok, hiába voltak például csoda támadók a francia válogatottnál, a szervezettség, illetve a sok futás az nagyon sok esetben inkább kifizetődő volt, és felhozták például akár Bódog Tamás is a Zöldfoki Köztársaság csapatát, hogy erőnléttel és megfelelő taktikával, csapatszellemmel azért komoly meglepetéseket lehetett elérni, úgyhogy ő azt vallja, hogy ez a követendő példa, nyilván a kényszer is olyan, tehát nincsenek azért Bappék például a magyar bajnokságban, de nagyon sok csapatnál ez működhet. A sok futás, a letámadás, a pressing és a többi és a többi. És hát ezt a VB bizonyította is, hogy nem feltétlenül a legjobb játékosok, ki lehetett oltani, például a spanyolok elfelejtették a tikitakát. Tehát ami régen jellemző volt rájuk, ez a sok passzos és látványos játék, most ez nem. Ez abszolút nem volt rájuk jellemző, viszont egy gólt kaptak az egész világ.
2: Az egészen lenyűgöző. Igen. Tehát én nem hittem el, mikor a döntőnben hallottam, hogy a kommentátor ezt említette, És hát nem is értettem egyébként, hogy ezt hogy lehet összehozni, és ráadásul veretlenek voltak, de a döntetlent is úgy hozták össze, hogy a legelső meccsen a zöldfoki köztársaság, akiket annyira nem tartunk itt Európában számon, mint világverő csapatot, és mégis meglepték őket. Igen. Tehát, hogy ahogy te is mondod, amúgy ez nagyon jó, hogy a Spari is bárban is felvetődik ez, vagy hazai csapatokban maga a VB az, hogy mely csapat milyen taktikát alkalmaz, mert ebből is lehet tanulni.
3: Így van, így van. Ha már említettem a Nyíregyháza közönség találkozóját, egy nagyon jó hangulatú rendezvény volt szokás szerint. Ugye mindig ezzel indítja a Spari a szezont, és ilyenkor azért szóba kerülnek az átigazolások, hogy sikerült. Fekete Tivadar sportigazgató azt emelte ki egyébként, hogy szerinte a legnagyobb erény most az, hogy sikerült egyben tartani a keret nagy részét. Ugye néhány játékos távozott azok közül, akik tavasszal főszereplőek voltak. Itt ugye Tizsani a legnagyobb veszteség ilyen szempontból, hiszen ő ontotta a gólokat, jól teljesített.
2: És menni akart?
3: Nem, hanem neki, ő kölcsönben volt, vissza kellett menni a cseh csapatához. Ott folytak egyeztetések, hogy a csehek mondták, hogy eladják, de hát 1 millió eurót kérnek érte. Nyilván ez a Nyíregyháza költségvetésének egy nagy összeg volt, az Újpest viszont kifizette és megvásárolta. Halkan jegyzem meg, hogy azóta nem nagyon tud edzeni, betegség, sérülés hátráltatja, tehát valószínűleg az első fordulóban még nem fog játszani a Nyíregyháza ellen, de ő mindenképp azért azt tegyük hozzá, hogy egy vesztesége a csapatnak. Igyekeztek pótolni más játékosokkal, illetve a fiatal szabály is megváltozott, több időt kell a fiataloknak pályán tölteniük, és hát ennek megfelelően igazoltak fiatal játékosokat is. Úgyhogy rengeteg kérdés elhangzott, meg válasz is, úgyhogy egy jó hangulatú közönség találkozó volt. A Debrecen megigazolt egy újabb támadó, Szendrei Ákos személyében, szintén egy nagyon tehetséges, ügyes játékosról van szó. Azt gondolom, hogy a Loki nem jár vele majd rosszul, úgyhogy ez mindenképp egy fontos igazolás. Ugye a Debrecen számára elkezdődik a nemzetközi kupa sorozat, úgyhogy Jereván ellen játszanak majd. Nagyon jelképes összegű jegyárak vannak erre a mérkőzésre, már lehet online egyébként jegyeket venni, és hát mindenki várja majd az augusztus elejé rangadót, amikor ugye a bajnokságban a Nyíregyháza lesz majd a Debrecen ellenfele, szerintem az az év egyik fénypontja. Tavaly a Fradi és az Újpest mögött a Debrecen és a Nyíregyháza hozta a legmagasabb nézőszámot. Tehát azért ez is jelzi, hogy mind a két városban mennyire szeretik a focit, mennyire várják. Olyan szempontból szívfájdalom most, hogy Diós György nem lesz az idei bajnokságban, ami szintén egy magas létszámú közönséget vonz minden egyes találkozón, de érkezett a Kispest, érkezett a Honvéd például, amire szintén sokan kíváncsiak lehetnek. Úgyhogy a Vasas visszatért az NBA-be, izgalmas lesz, és most már nem kell sokat aludni, pénteken kezdődik a bajnokság. Tegnap azt valahogy úgy mondtad, hogy na, a hölgyek most fellélegezhetnek, hogy a focinak vége. Tegnap nagyon érdekes volt, olyan 10 óra magasságában, hogy én felektem a lakásba, kapcsoltam a tévét, és mondtam, hogy milyen meccs van ma, nem igaz, hogy nincs más.
2: De már ugye, nekem is volt hiány
3: elvonási érzetem. Tünetek voltak, igen.
2: Én is megnéztem volna egy meccset azért.
3: Igen, és mondtam, hogy nem volt, mert péntektől beindul az NBA-1, és akkor lehet majd azt nézni megint.
2: Addig meg felvételül az előzőeket.
3: Igen, hát vagy addig nézheted a Tour de France-t, vagy különböző ilyen más sportágokat, hogy egy picit azért ott is legyen figyelem. Ami még érdekesség, hogy Debrecenben a Deac kosárlabda csapata szépen alakul, most már a második amerikai légióssal kötnek szerződést és megállapodást, úgyhogy úgy tűnik, hogy nem lesz egy rossz kosárcsapata a Debrecennek, és hát bizakodóak lehetnek, hogy megint ott végeznek majd a felsőházban. Innentől kezdve most már a csapatok lassan elkezdik majd a felkészülést, mind a kosárlabdások, mind a kézilabdások, mind a röplabdások. Kézilabdások már munkába is álltak. A futsalbajnokság meg 3 hét múlva gyakorlatilag rajtól. Ott még nagyon sok a kérdőjel mindegyik csapatnál, Debrecenben is, Nyíregyházán is. Ugye az utolsó pillanatban dőlnek csak el, sőt, ha úgy tudom, még most sem dőlt el 100%-osan, hogy mondjuk a szövetségtől mekkora támogatást kapnak, szerencsejátékpénz, és a többi, és a többi. Így azért nehéz tervezni, hogy nem tudod, hogy mennyiből gazdálkodhatsz. A játékosok, akik értékesebbek, nyilván ők meg szeretnék biztosítani a helyüket, eligazolnak más csapatba, külföldre. Volt erre is például Nyíregyháza, Rafinha Lengyelországba igazolt, sőt, van olyan játékos, úgy hallottam, akit Spanyolországból keresnek most, úgyhogy nem nehéz, vagy nem könnyű most a vezetők dolga, és 3 hét múlva már meccset kellene játszani, közben pedig még a felkészülés egy része sem indult el, úgyhogy hát kitartást a futsal csapatoknak, rájuk azért egy nehéz szezon vár.
2: de mindenképpen rajta tartjuk mi is a szemünket a futszál eseményeken, főleg, hogy egyre nagyobb becsben tartják azért a nézők is, egyre nagyobb a nézőszám, jön fölfelé egyébként a futszálnak is a nívója, úgyhogy nagyon-nagyon várjuk.
3: Egy nagyon gyors, látványos játék, érdemes kilátogatni a futszál meccsekre, és hát a régiónk nagyon erős, ugye Nyírbátor, Debrecen, Berettyóújfalu, Nyíregyháza, tehát itt azért sok jó csapat van.
2: Laci, köszi a sport összefoglalót!
0: Ez volt a Keltető Sport
1: a Sunshine FM-en.

0: folytatódik itt a Sunshine FM-en. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5 Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Mi tudjuk, hol bulizol a nyáron. Irány Nyíregyháza, cél a Sóstó Garden, a sóstói nyár központja. Július 10 péntek, Rakoncai, DJ Németi. Július 23 csütörtök, Pontot Party, Fellép, Mollywood, Vini, Regál Lili, Burai, Katapult DJ. Július 24 péntek, Chris Rudy, DJ Németi. Július 21 szombat, Mulata Garden, Roberto, Hamkoham, Vox együttes. Buliz Nyíregyházán, Sóstón, a sóstói nyár központjában, a Sóstó Gardenben.
3: Érkezik a nyár legnagyobb durranása. Július 23-án Nyíregyházán, a Sóstó Gardenben. Jön a Pontot Party. Egy este, ahol együtt ünnepeljük a felvételi ponthatárokat, a nyarat és mindent, amiért megérte várni.

0: elővételes jegyek vanticket.hu. Pont ott parti, pont ott a helyed.
1: Kattints a sunshine.hu-ra. Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó zene.
1: Körzetük a vadkelet. Tempójuk komótos. Hallgatók százezreit érik el nap mint nap. A keltető emberei éjjel-nappal bevetésre készek. Mondjuk éjjel inkább alszanak.
3: De amint megcsörren a vekker, ők is felpörögnek.
1: Olasz Gabi, Lőrinc Evelin, Dankó Laci és péntekenként Balogh Béla alkotják azt a csapatot, amely mindig hozza az energiát és soha nem fogy ki a jó kedvből. Válaszd a siker útját. Kérd kedvezményes csomagajánlatunkat. Nekünk te vagy az első. Debrecen@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblogban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu.

0: sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
2: Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
3: A legfőbb ügyész felmentését kezdeményezték. Állatok pusztultak el egy debreceni tanyatűzben. Minden 20. ellenőrzött autóban visszatekerték az órát. Ezek a Sunshine FM hírei Szűcs Istvántól.
2: Hírek a Sunshine FM-en.
3: A legfőbb ügyész felmentését kezdeményezte az ukrán pénzszállítók ügyében eljáró két ügyvéd. Beadványukat Forstoffer Ágnes házelnöknek nyújtották be, aki az új köztársasági elnök megválasztásáig az államfő jogköreit gyakorolja. Az ügyvédek szerint több körülmény is felvetheti, hogy a Nagy Gábor Bálint nem tett eleget maradéktalanul a tisztességéből eredő kötelezettségeinek, ezért kérik a hivatalvesztési eljárás kezdeményezését. A felmentésről végső soron az országgyűlés dönthet majd. 4 ló és 4 szarvasmarha pusztult el egy tűzben Debrecen külterületén, a Bánkváros részhez közeli tanyán. A katasztrófa védelem tájékoztatása szerint mintegy 1500 négyzetméteren fatárolók és szalmatárolók égtek teljes terjedelmükben. A lángok megfékezésére több debreceni hivatásos tűzoltó egységet is riasztottak. A munkát a Hajdú-Bihar vármegyei katasztrófa védelmi műveleti szolgálat is segítette. A tűz keletkezési okát még vizsgálják. Teljes útzár lesz július 23-án csütörtökön Hajdúböszörményben a Hatház utca egy szakaszán. Az önkormányzat tájékoztatása szerint az útfelújításhoz kapcsolódó betonozási munkák miatt várhatóan egész nap lezárják az Ady Endre tér és a Jókai Mór utca közötti útszakaszt. A 3,5 tonnánál nagyobb teherautók a körutakat használhatják kerülőútként, a személyautósoknak pedig a Jókai Mór utcáját ajánlják. Az érintett szakaszon élők a munkálatok idején is megközelíthetik majd ingatlanjaikat, természetesen fokozott óvatosság mellett. Egységes óránként 50 km/h sebességkorlátozás bevezetését készíti elő a Magyar Közút a debreceni Diószegi út végén. A tervezett korlátozás a lakott terület végét jelző tábla és a horgásztó csatlakozása közötti útszakaszt érinteni. A közút kezelő a rendőrséggel és az önkormányzattal közösen a baleseti adatok alapján dolgozta ki az intézkedést. A tervek szerint az új sebességkorlátozó táblákat még az iskolakezdés előtt kihelyezik. Stratégiai együttműködési megállapodást kötött a Debreceni Egyetem és a Büki Nemzeti Park igazgatósága. A partnerség részeként létrejön a Büki Természetvédelmi és Erdészeti Kihelyezett Tanszék, amely a hallgatók gyakorlati képzését és a közös kutatásokat is erősíti. A cél, hogy a diákok közvetlenül természetvédelmi szakemberektől sajátíthassák el a szakma gyakorlati ismereteit. A két intézmény együttműködése csak nem fél évszázados múltra tekint vissza. A mostani megállapodás ezt emeli új intézményes szintre. Jelentős anyagi veszteséget okozhat a visszatekert kilométer óra a használt autóvásárlóknak, derül ki a Kárvertikál friss kutatásából. Magyarországon a manipulált futás teljesítmény átlagosan 21%-kal növeli egy eladó autó árát, miközben a jármű valós értéke ennél jóval alacsonyabb lehet. Az ellenőrzött autók 5,9%-ánál találtak kilométer óra manipulációra utaló jeleket, és az érintett járműveknél átlagosan 51 ezer kilométerrel tekerték vissza az órát. A szakértők azt javasolják, hogy ha valaki használt autó vásárlása előtt áll, minden esetben ellenőrizze a kiszemelt jármű előéletét.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
3: A Debrecen környékén napos, időnként gyengén felhős időre készülhetünk, esőre nem kell számítani. Az északnyugati szél időnként megélénkülhet, a délutáni hőmérséklet 28 fok körül alakul majd.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Egy újabb óra a Sunshine FM-en megszakítás nélkül. Keltető minden hétköznap.

0: most. Hölgyeim és uraim, öveket becsatolni. Folytatódik a térség első számú reggeli műsora, a Keltető, itt a Sunshine FM-en.
1: Jó reggelt, szép délelőtt, de nem csak ez folytatódik így 9 óra 14 perckor, hanem Nyíregyházan a Vasvári Pál utcán a körforgalom építése is a hímes csomópontjánál, úgyhogy nagyobb türelmet kérünk ott is, bár napközben amúgy jól járható, amíg a jelző lámpákat ugye be nem állítják vissza működésre készen. Majd ha egyes munkafolyamatokat úgy ítélnek meg, akkor ugye visszakerülnek a lámpák, olyankor nyilván nagyobb torlódás, olyankor feltorlódik az oszlop, a járműsor, egyelőre ugye a reggeli órákban erre nem volt példa, napközben viszont bármikor visszakapcsolhatják, de nem csak ott érdemes türelmesnek lenni, hanem Debrecenben is, hiszen a távhővezeték felújítása tart a Burgundia utcában, tehát Debrecenben augusztus 10-ig kell arra várni, hogy elkészüljenek ez alatt, az idő alatt pedig forgalomkorlátozás, buszmegálló áthelyezés, és hát nagyobb fokú türelem, és persze nagyobb menetidő is vár rátok, kedves debreceniek. Na, és pontot parti, úgyhogy nem sokára pontot teszünk majd a ma reggeli játék végére, és kiderül, hogy ki lesz majd a páros belépő. Egészen egyszerű a feladat, hogyha szeretnél ott lenni a július 23-ai Sóstó Garden pontot partin, ugye ez a felsőoktatási ponthatárváró parti, akkor nincs más dolgod, mint megírni azt, hogy pont ott, de tényleg csak abban az esetben, hogyha szeretnél részt venni a játékban, és megnyerni egy páros belépőt arra a bulira, ahol például ott lesz Vinnie, Mollywood, Burai Krisztián, Regálili, vagy épp a Katapult DJ. SMS és Viber számunkon várom ezeket az üzeneteket, 0620 316 3000. A jó zenére viszont már nem várunk tovább, itt van Hypaton. Oh, wow.

Csak jó zene ez a Sunshine FM Rehab, és Gina dolgoztált az Equity Sash Ecuador-t, ez volt a Rock My Body. 9 óra 30 perc van, ez tehát még mindig a keltető, és egy érdekesség a pénzügyi világból, ami sokakat szerintem most megdöbbenthet, főleg, hogyha szerették volna elrejteni tartalékaikat, ugyanis a NAV már 3 évvel ezelőtt is jelezte, hogy a Revolut számla nem feltétlenül lesz majd az a számla, ahova az adótartozásokat el lehet rejteni, ugyanis most megjelentek az első végrehajtói inkasszók a Revolut számlákon. Szóval a bankok egyébként e-mailben értesítik arról az ügyfeleket, hogy a számlájukon ideiglenes korlátozást alkalmaznak. Erről egyébként bővebben is olvashattok friss híreink között a sunshine.hu oldalon. Ami pedig az időjárásunkat illeti, hát marad az, amit jósoltak, a 28-29 fok mára, holnap viszont egy pici csökkenés érkezik, ez talán ma már fejfájást okozhat egyeseknél. Hidegfronti jellegű tünetek jelentkezhetnek, de ettől függetlenül ma még azért nyári ruházat, sőt a hét további részében is nyár marad, de inkább a 25-30 fok közötti állapotok uralkodnak. Szóval mindenkinek kellemes feltöltődést a nyári szünetben, vagy éppen jó munkát, kitartást. Nem sokára pedig majd sorsolok, hiszen már rengeteg üzenet érkezett a Pontot Parti játékával kapcsolatban. Ha szeretnél egy páros belépőt nyerni, akkor tedd meg azt a lehetőségét, vagy esélyt magadnak add meg, hogy írsz a Pontot, szavakat elküldöd SMS-ben vagy Viberen 0-23-16-3000, hiszen nem sokára majd egy páros belépőt sorsolok, de ne csüggedjen, aki most nem nyer, ugyanis a hátralévő műsorsávokban is ma, illetve holnap is lesznek ilyen játékok, hiszen már nyakunkon a Pontot Parti a Sóstó Gárdonban július 23-án. No, és közben szólnak a jó zenék is itt a Sunshine-ban. 9:30 után elindul egy dal David Guettával és French Montanával.

0: Katy Perry énekel az Roar című dalát, pedig itt hallottad a Sunshine FM-en. 9 óra 48 perc van, és hát sokan tűkönülve várják azt, hogy kihirdessem az eredményt, miszerint, hát nem most még ugye a ponthatárokat nem tudom, az viszont igen, hogy ki lehet ott a pontváró partin július 23-án, tehát most csütörtökön a Sóstógárdenben. A szerencsés pedig ezúttal Radicskiné Kitty, aki páros belépővel lett gazdagabb. Kitty, gratulálok, aki pedig most nem nyert, hát nyilvánvalóan Kittin kívül nagyon sokan. Ne csüggedjetek, ugyanis a következő műsorokban ma is, illetve holnap is minden műsorsávban lesz majd játék. Szóval a páros belépők azok még itt vannak, és nagyon nagy szeretettel szeretnénk odaadni azoknak, akik jönnének velünk partizni, élményeket szerezni, és a pontváró partin együtt a kihirdetés örömeit, vagy éppen bánatait megélni. Kitty, neked gratulálok, amíg pedig az adminisztratív munkát elvégzem a nyereményeddel kapcsolatban, mutatom, hogy mi történt ma reggel.
1: Ez történt ma reggel a keltetőben, a Sunshine FM-en.
0: Úgy gondoltam, hogy úgy adom elő, mint hogyha velem történt volna meg. Edelény utcáin sétálgattam, egy autókereskedés mellett mentem el, és akkor láttam meg, ez egy Cupra Formentor. Egyébként nekem nagyon tetszik ez az autó, de zárva volt a kereskedés, meg igazából pénzem sincs rá, de még jogosítványom sem. Kicsit ugyan ittam is, éppen ezért bátorságot szereztem, hogy na kinyitom én magamnak ezt az autókereskedést. Egész hamar megtaláltam a kulcsot. Volt már nekem egyébként vezetéssel kapcsolatos élményem, úgyhogy megvolt a tapasztalat, tehát úgy be tudtam indítani. Nyilván rájön az ember, főleg, hogy rá is ér, zárva van, tehát senkit nem tartok fel. Beindult az autó, fú, nagyon jó hangja van, nagyon tudtam egyébként, hogy ez az a fajta, ami több mint 300 lóerős. Igazából pontosan nem tudom, hogy ez most melyik motorral felszerelt, mert rá van írva, csak olvasni sem tudok. Na igen, ám csak azon,
2: jó hangzik.
0: Azon gondolkodtam, hogy de oké, hogy itt ülök az autóban, ami mindig is álmom volt, de hogy jutok ki innen? Mert a kapukulcsot meg nem találtam meg. Aztán addig meddig gondolkodtam, hogy hát azért ez mégiscsak biztos van, vagy másfél tonna, bár mondjuk fogalmam sincs arról, mert ugye nem sok iskolát végeztem, tehát nem tudom mennyi az a másfél tonna, csak szokták mondani, hogy ilyen nehéz autó. Úgyhogy megpróbálom a kapun keresztül az autóval. Sikerült is, szóval ki tudtam törni a kereskedésből. Hát én még életemben nem voltam ilyen boldog. Fütyörésztem, lehúzott ablakkal, kiabáltam, autókáztam, és egyszer csak, nem tudom, hogy kerültem Izsófalvára, sose jártam még itt, és hát éppen ez okozta a vesztemet, mert nem tudtam azt, hogy egy árok van az út szélén, és hát nem bírtam megtartani az autót, ugye még most vezetem ezt a Formentort először, és belepukkantam az árokba. Hát az Istennél nem tudtam onnan kijönni, mondom, mi legyen, hagyjam itt az autót, de hát nem, hát most hullott az ölembe szinte álmaim autója, tehát hogy ezt én így nem hagyom annyiban. Próbálkozom. Na, látom, hogy a messziről jön ott egy autó, kiszállt belőle két srác, hogy oda jön segíteni, na mondom, akkor majd velük együtt valamit, hát ha ki tudják húzni, tolni. Sehogy sem bírtunk kimászni az árokból, úgyhogy a két srác amúgy nagyon rendes volt, István és Bence, emlékszem is rájuk. Nagyon érdeklődőek voltak, nagyon segítőkészek voltak, és hát elárultam nekik, hogy lopott az autó, de hogy nem mondják már el senkinek. És látszott rajtuk, hogy milyen megbízhatóak, tehát hogy tudnak titkot tartani. Telefonáltak is, hogy hívnak még segítséget, hogy egy autómentővel kihúzzuk innen. De Bence és István átvert engem.
3: Na,
0: mert a körzeti rendőrök. Megbízottat hívták, mert ők is rendőrök. Hát ez volt az én esetem.
3: Ez az igazi lúzer. Ezek az igazi lúzerek. Veled beszéltük a fickót, aki Amerikába vetölt az egyik házba, és bement zuhanyozni?
0: Azt nem.
3: Nem. Szóval történt ott is. Akkor most elmentem, betörtem egy ház.
0: Erről van szó. De ez olyan, mint amikor a cellában ülünk, és ki tud nagyobbat mondani.
3: Elutaztam Amerikába. Úgy gondoltam, hogy ott van egy üres lakás, bemegyek a lakásba, de hát megizzadtam a betörés kerülés közepén. Gondoltam, a legjobb,
0: ez a stresszizottság volt.
3: Igen, a legjobb ötlet most bemenni a zuhanyzóba és lezuhanyozni. Elkezdtem zuhanyozni, de közben viszont azért arra volt eszem, hogy bezárjam az
0: még
3: ajtót.
0: Jó, hát nem, hogy valaki rá is.
3: De hazajött a tulaj, aki elkezdett dörömbölni, hogy azonnal hagyjam el a zuhanyzót, mert hogy én betörtem a házba.
0: Hát csak egy kiáltottam az ajtó.
3: És hogy mit képzel? Na de én meg megijedtem ettől, hogy hát ez az ember ez meg akar engem ölni, úgyhogy gyorsan hívtam a rendőrséget, a 911-et, Amerikában úgy kell, hogy azonnal vonuljanak ki, mert engem meg akarnak támadni zuhanyzás közben. A tulajdonos közben szintén hívta a rendőrséget, hogy valaki betört a házába, és zuhanyzik éppen az zuhanyzó. És a rendőrség között már hívták a rendőrséget, már
0: csak
3: úton
0: egy másik
3: vannak.
0: Ügyben.
3: Az elkövető már telefonált.
1: Keresd adásainkat és extra tartalmainkat a weboldalunkon. sunshine.hu.
0: 9 óra 53 perc van, és ennyi volt már a keltető. Hogyha információra lenne szükségetek a hírek kapcsán, akkor javaslom a sunshine.hu weboldalt, vagy a Facebook oldalunkat is. Ne felejtjétek, hogy például a Sunshine Valent autóvadászata folytatódik tovább, mindaddig, míg ki nem hirdetjük a következő nyertest, ameddig azért még van legalább, hát sőt, még több mint egy hónapotok, ugyanis augusztus 28-án pénteken lesz majd a következő sorsolás, és akkor kiderül, hogy ki ülhet bele az autóba egy teljes hétvégére, és kiket vihet majd magával az autó egy hosszú hétvégére, egy kényeztető wellness pihenésre, a Hotel Aurumba Hajdúszoboszlóra, úgyhogy keressétek az autót, vételkörzetünkben bárhol felbukkanhat, könnyen észrevehető, mert egy MG3-as gyönyörű szép kék színben, és tele van matricázva szánsajnos motivumokkal, illetve QR kódokkal, szinte eltéveszthetetlen. Na hát ne tévesszétek szem elől a következő 4 órát sem, érkezik Váci Zoli, előtte friss hírek, információk. Köszi mára is a figyelmet, a keltetőben veletek volt Dankó Laci, és búcsúzik Olasz Gabi. Szép napot, ciao.
1: A fiúk most gyors töltőre pattannak.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Pontvárúbuliban elektromos rollert nyerni? Váltsd velünk valóra! Ehhez nem kell más tenned, csak a belépéskor kapott pontot parti útleveleddel keresd fel a Raiffeisen Bank két standját, amelyeknél az aktuális álláspályázatokról és a fiatalok igényeire szabott Yellow számla csomagunk részleteiről beszélgethetsz munkatársainkkal. A standokon pecsétet kapsz az útleveledbe, amelyet a nyereménydobozba kell majd bedobnod. A sorsolás 19 és 20 óra között lesz a színpadon. Ne maradj le! Várunk 2026. július 23-án 16 órától a pontot partira a Sóstó Gardenbe.
3: Mi tudjuk, hol bulizol a nyáron. Irány Nyíregyháza, cél a Sóstó Garden, a sóstói nyár központja. Július 10 péntek, Rakoncai, DJ Németi. Július 23 csütörtök, Pontot Party, Fellép, Mollywood, Vini, Regál Lili, Burai, Katapult DJ. Július 24 péntek, Chris Rudy, DJ Németi. Július 21 szombat, Mulata Garden, Roberto, Hamkoham, Vox együttes. Bulizni Nyíregyházán, Sóstón, a sóstói nyár központjában, a Sóstó Gardenben.
0: Kattints a sunshine.hu-ra. Olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. A térség ritmusa. Sunshine FM. Ki mondta, hogy a munkaidő nem lehet kellemes?

0: Sziasztok, Váci Zoli vagyok. Hallgassatok minden hétköznap a Juice-ban 10 és délután 2 között.
1: Horoszkóp, programajánló és a nagyvilág érdekességei.
2: Debrecen legtartalmasabb zenei gyümölcsleve. Minden hétköznap 10-től 14 óráig. 93.5 Sunshine FM Debrecen.
3: Tudod, mi történik, ha nem reklámozol rádióban?
4: Sajnos semmi.
3: Ha fellendítenéd a céged, hirdess rádióban.
2: Kerülj középpontba, ahol mindenki csak rád figyel. Kérd kiemelt csomagajánlatunkat. marketing@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. debrecen@sunshinefm.hu.
5: Érkezik a nyár legnagyobb durranása. Július 23-án Nyíregyházán, a Sóstó Gardenben. Jön a Pontot Party. Egy este, ahol együtt ünnepeljük a felvételi ponthatárokat, a nyarat, és mindent, amiért megérte várni.

0: Elővételes jegyek vanticket.hu. Pont ott parti, pont ott a helyed.
1: Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
2: Mumifikálódott holttestre bukkantak Mikepécs külterületén. Átmeneti államfőt választ az országgyűlés. Ezek a Sunshine FM hírei Szűcs Istvántól.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
2: Társadalmi egyeztetést indít a kormány a közlekedés biztonsági szabályok szigorításáról. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter felvetette, hogy a 200 km/h-nál gyorsabb szágoldás, a súlyos ittas vezetés vagy a vasúti átjáró tilosjelzésének szándékos megszegése esetén akár a jármű elkobzása is szóba kerülhetne. A konzultáció a visszaeső gyorshajtók szigorúbb büntetéséről, az átlagsebesség méréséről, valamint az elektromos rollerek szabályozásáról is kikéri a lakosság véleményét. A miniszter szerint a cél nem a bírságok növelése, hanem az emberéletek védelme. Mumifikálódott holttestet találtak Mikepécs külterületén. Az ügyben egy 34 éves helyi férfit hallgattak ki gyanúsítottként. A Hajdú-Bihar vármegyei rendőrfőkapitányság közlése szerint a férfi részletes beismerő vallomást tett. A gyanú szerint még 2025 telén egy vita után úgy bántalmazta ismerősét, hogy a sértette belehalt a sérüléseibe, majd a holttestet egy elhagyott épületnél rejtette el. A rendőrség halált okozó testi sértés miatt nyomoz, a gyanúsítottat őrizetbe vették, a bíróság pedig rendelte a letartóztatását. Nyilvános árverésre bocsátják a felszámolás alatt álló Kabai Agroreform ZRT teljes vagyonát. Az online létszét szeptember 15-én indul és 10 nappal később zárul. A kikiáltási ár pedig meghaladja a nettó 4 milliárd 153 millió forintot. Az értékesítés egy több mint 400 ezer négyzetméteres ipari területet, valamint a hozzátartozó üzemet és technológiai berendezéseket is magában foglalja. Az egykor jelentős élelmiszer és takarmányipar a üzem újraindítását korábban tervezték, de a beruházás végül nem valósult meg. Megkezdődik a debreceni Bíbor utca aszfaltozása. A beruházás során mintegy 250 méter hosszú földút kap szilárd burkolatot. Emellett a kapcsolódó Lóskuti utcában is aszfaltoznak egy 33 méteres szakaszt. A fejlesztés része a csapadékvizelvezetés kiépítése is, amely mintegy 300 métert érint. A nettó 51 millió forintos beruházás célja, hogy javítsa a közlekedési feltételeket és rendezze a csapadékvizelvezetését a környéken. Nem csak koncertekkel, hanem látványos tudományos és egészségügyi programokkal is készül a Debreceni Egyetem a Campus Fesztiválra. Július 22-e és 25-e között az egyetem téren és több helyszínen interaktív kísérletek, egészségügyi szűrések, valamint szakmai előadások várják a látogatókat. A felvételizők számára pedig a Pont ide parti kínál közös ponthatárvárást és meglepetés ajándékokat a sikeresen felvetteknek. Az esti órákban pedig a Debreceni Egyetem színpadán többek között a Honey Beast, a Follow the Flow, Curtis és Blaha Louisiana is koncertet ad. Átmeneti államfőt választ az országgyűlés a készülő alkotmányozási folyamat idejére, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök. A kormányfő szerint történelmi időszak előtt áll az ország, ezért arra kérte a parlamenti pártokat, hogy a nemzeti érdekeket helyezzék a politikai viták elé. Hangsúlyozta, hogy az átmeneti államfőt egy későbbi, szélesebb társadalmi bizalommal megválasztott köztársasági elnök követi majd. A pártoktól azt kérte, fogalmazzák meg, milyen értékek mentén képzelik el az államfő szerepét és a vitákat felelősséggel folytassák le.
3: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
2: Ma Debrecen környékén napos, időnként gyengén felhős időre készülhetünk, esőre nem kell számítani. Az északnyugati szél időnként megélénkülhet, a délutáni hőmérséklet 28 fok körül alakul majd.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Mi pedig a hírek után beindulunk, kezdetét veszi ugyanis a Juice. Te pedig ne feledd, hogy a nyár hivatalos háttérzenéjét a továbbiakban is mi garantáljuk, úgyhogy már is kiválogattuk a legjobbakat. Indítunk Lai újdonságával.
1: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en Váci Zoltánnal, megszakítás nélkül. Sunshine FM.

0: valakit megszeretünk, azt pár hét múlva már mindenki dúdolja.
1: Hey guys, I'm Cameron.
0: Nekünk ez szerelem.
2: Sunshine FM. Csak

0: percek a Sunshine FM-en.
1: Ma az úszásról tudhatsz meg rengeteg hasznos dolgot, ugyanis a szakértők szerint valószínű a vízben rejlik a longevity titka. Az úszás ugyanis meglepő hatással van az izületekre, a szívre és az agyra. Ez az egyik legtermészetesebb mozgásforma is bárki számára elérhető. Nem véletlen, hogy gyakran nevezik élethosszig tartó sportnak, hiszen az első tempótól az időskori rehabilitációig ugyanúgy képes támogatni a testet és a lelket. Az úszás különlegessége abban rejlik egyébként, hogy a víz felhajtó ereje tehermentesíti az izületeket, miközben a mozgás mégis intenzív izommunkát végez. Főleg ez azoknak jó, hogy akik izületi problémákkal küzdenek. Ez egy kíméletes, de mégis nagyon hatékony edzésforma. A vízben végzett mozgás csökkenti az izületekre és a gerincre nehezedő terhelést, és javítja az izomerőt, na meg az állóképességet. A víz közegének nyugtató hatása mentálisan is segít, csökkenti a stresszt és oldja a feszültséget. A monoton, ritmikus mozgás és a légzés összehangolása olyan flow élményt teremt, amelyben a mindennapi gondok a háttérbe szorulnak. Kardiovaszkuláris szempontból pedig az úszás az egyik leghatékonyabb, teljes testet igénybe vevő edzésforma, javítja a szív teljesítőképességét, fokozza a vérkeringést és hozzájárul a vérnyomás stabilitásához. Döbbenetes szinten fejleszti a tüdő kapacitását, és ugye, ahogy már mondtuk, akik a futás vagy más sport miatt sérüléssel küzdenek, az úszás számukra is egy tökéletes választás lehet. Úgyhogy úszatok sokat!
0: Egészségpercek a Sunshine FM-en.

0: is marad.
1: Ennyi fér mai első bemelegítő dzsúszos óránkba, viszont a délelőttből még hátra van egy óra, műsorunkból pedig még három. Remélem, kettőig együtt dolgozunk, na és hogyha közlekedsz, akkor tedd mindezt mellettünk, legyünk ott képzeletben az anyósülésen. Hiszen nem csak jó zenékkel kísérjük végig az utat, hanem bármikor jöhet egy fontos hír, amely jól jöhet közlekedés közben minden sofőrnek, de a híreket tőletek is várjuk 0620 316 3000. Ha bármilyen fontos mondandód van a minket hallgató autósoknak, akkor üzenj rajtam keresztül. Jó zenékkel pedig a következő órában is ellátjuk hallgatóinkat, ne tekerges, maradj nálunk!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Mi tudjuk, hol bulizol a nyáron. Irány Nyíregyháza, cél a Sóstógarden, a sóstói nyár központja. Július 10 péntek, Rakoncai, DJ Németi. Július 23 csütörtök, Pontot Party, Fellép, Mollywood, Vini, Regál Lili, Burai, Katapult DJ. Július 24 péntek, Chris Rudy, DJ Németi. Július 21 szombat, Mulata Garden, Roberto, Hamkoham, Vox együttes. Buliz Nyíregyházán, Sóstón, a sóstói nyár központjában, a Sóstógardenben.
0: Kattints a sunshine.hu-ra, olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. A térség ritmusa. Sunshine FM. Ki mondta, hogy a munkaidő nem lehet kellemes? Sunshine Juice.

0: Sziasztok, Váci Zoli vagyok. Hallgassatok minden hétköznap a Juice-ban 10 és délután 2 között.
1: Horoszkóp, programajánló és a nagyvilág érdekességei.
2: Debrecen legtartalmasabb zenei gyümölcsleve. Minden hétköznap 10-től 14 óráig. 93.5 Sunshine FM Debrecen. A Sunshine FM-en csak olyan zene szól, amit mindannyian szeretünk. Változatos kedvencek.
1: És igazi újdonságok.

0: sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Válaszd a siker útját. Kérd kedvezményes csomagajánlatunkat. Nekünk te vagy az első. Debrecen@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu.
2: Érkezik a nyár legnagyobb durranása. Július 23-án Nyíregyházán, a Sóstó Gardenben. Jön a Pontot Party. Egy este, ahol együtt ünnepeljük a felvételi ponthatárokat, a nyarat, és mindent, amiért megérte várni.

0: Előviteles jegyek vanticket.hu. Pont ott parti, pont ott a helyed.
1: Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
2: A legfőbb ügyész felmentését kezdeményezték. Állatok pusztultak el egy debreceni tanyatűzben. Minden 20. ellenőrzött autóban visszatekerték az órát. Ezek a Sunshine FM hírei Szűcs Istvántól.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
2: A legfőbb ügyész felmentését kezdeményezte az ukrán pénzszállítók ügyében eljáró két ügyvéd. Beadványokat Forstoffer Ágnes házelnöknek nyújtották be, aki az új köztársasági elnök megválasztásáig az államfő jogköreit gyakorolja. Az ügyvédek szerint több körülmény is felvetheti, hogy Nagy Gábor Bálint nem tette eleget maradéktalanul a tisztességéből eredő kötelezettségeinek, ezért kérik a hivatalvesztési eljárás kezdeményezését. A felmentésről végső soron az országgyűlés dönthet majd. 4 ló és 4 szarvasmarha pusztult el egy tűzben Debrecen külterületén, a Bánkváros részhez közeli tanyán. A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint mintegy 1500 négyzetméteren fatárolók és szalmatárolók égtek teljes terjedelmükben. A lángok megfékezésére több debreceni hivatásos tűzoltó egységet is riasztottak. A munkát a Hajdú-Bihar vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat is segítette. A tűz keletkezési okát még vizsgálják. Teljes útzár lesz július 23-án csütörtökön Hajdú-Böszörményben, a Hatház utca egy szakaszán. Az önkormányzat tájékoztatása szerint az útfelújításhoz kapcsolódó betonozási munkák miatt várhatóan egész nap lezárják az Ady Endre tér és a Jókai Mór utca közötti útszakaszt. A 3,5 tonnánál nagyobb teherautók a körutakat használhatják kerülőútként, a személyautósoknak pedig a Jókai Mór utcáját ajánlják. Az érintett szakaszon élők a munkálatok idején is megközelíthetik majd ingatlanjaikat, természetesen fokozott óvatosság mellett. Egységes óránként 50 km/h sebességkorlátozás bevezetését készíti elő a Magyar Közút a debreceni Diószegi út végén. A tervezett korlátozás a lakott terület végét jelző tábla és a horgásztó csatlakozása közötti útszakaszt érinteni. A közút kezelő a rendőrséggel és az önkormányzattal közösen a baleseti adatok alapján dolgozta ki az intézkedést. A tervek szerint az új sebességkorlátozó táblákat még az iskolakezdés előtt kihelyezik. Stratégiai együttműködési megállapodást kötött a Debreceni Egyetem és a Büki Nemzeti Park igazgatósága. A partnerség részeként létrejön a Büki Természetvédelmi és Erdészeti Kihelyezett Tanszék, amely a hallgatók gyakorlati képzését és a közös kutatásokat is erősíti. A cél, hogy a diákok közvetlenül természetvédelmi szakemberektől sajátíthassák el a szakma gyakorlati ismereteit. A két intézmény együttműködése csaknem fél évszázados múltra tekint vissza. A mostani megállapodás ezt emeli új intézményes szintre. Jelentős anyagi veszteséget okozhat a visszatekert kilométer óra a használt autóvásárlóknak, derül ki a Car Vertical friss kutatásából. Magyarországon a manipulált futásteljesítmény átlagosan 21%-kal növeli egy eladó autó árát, miközben a jármű valós értéke ennél jóval alacsonyabb lehet. Az ellenőrzött autók 5,9%-ánál találtak kilométer óra manipulációra utaló jeleket, és az érintett járműveknél átlagosan 51.000 kilométerrel tekerték vissza az órát. A szakértők azt javasolják, hogy ha valaki használt autó vásárlása előtt áll, minden esetben ellenőrizze a kiszemelt jármű előéletét.
3: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
2: Ma Debrecen környékén napos, időnként gyengén felhős időre készülhetünk, esőre nem kell számítani. Az északnyugati szél időnként megélénkülhet, a délutáni hőmérséklet 28 fok körül alakul majd.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Most pedig pontot folytatjuk, ahol az előző óra végén abba hagytuk. Azaz, játsszuk nektek a jó zenéket a lendületes munkához, vagy éppen a vakációhoz, kikapcsolódáshoz. Itt a Hertz és a Purple Disco Machine kettőse, a Wonderful Life.
1: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en, Bárci Zoltánnal, megszakítás nélkül. Sunshine FM.

0: legnagyobb király. Kétségtelenül Hugh Glory idén nyáron is, ebben az egész évben nyugodtan kijelenthetjük, és ráadásul ő az a nemzetközi DJ, aki a legnépszerűbb előadó a Shazamon is, ugyanis az iménti dal Hugh Glory és az Ultra Nate Moving to the Sun-ja lett a világ legkeresettebb dala ezen a platformon, tehát a Shazamon, de hát nem csak ezt a listát vezetik ők. Most viszont jönnek a napi horoszkópok, a csillagok üzenetei után pedig a halálos iram filmekből az egyik legszomorúbb zene jön, a Betét dal, amit mindenki Paul Walker halálával kapcsol össze, a See You Again mindjárt.
1: Sunshine FM asztrológia.
2: Kedves Kos, a tegnapi problémák elcsitulnak, és már feladatait is könnyebben el tudja végezni. Otthon is nyugodt a helyzet, de azért ma estére ne tervezzen semmit. Ugye a bika ismeri a mondást, ki mit talál, azé. Vigyázz a ringóságaira, a lopások veszélye ugyanis ma megnőhet. Az ikrek szerelmével az összeköltözést fontolgatja, hogyha eddig még nem szánták rá magukat, hát éppen itt lenne az ideje, kapcsolatuk stabil, együtt minden akadályt képesek legyőzni. A rák legyen része, mert ez a nap pénzügyi szempontból kiszámíthatatlan, ezért ne tervezzen már a semmilyen komoly üzleti megbeszélést, és ha lehet, nagyobb kiadást sem. Az oroszlánt teljesen elkápráztathatja új szerelme, és ha igazából nincs is önökben semmi közös, most mégis ízzik a levegő, ha együtt vannak. A szűz igyekezzen mások segítségére sietni, akkor is, hogyha az illető soha nem volt önnel segítőkész, próbálkozzon mások gondjának megoldásával, ez jót tesz az önlelkének. A mérleg jó híreket kap valahonnan a távolból, egyik barátja, aki hatalmas fordulatot hajtott végre az életében, számos igazságra döbbenti rá, még új hobbit is találhat magának. A Skorpió szeretne kreatívabb lenni, ezért olyan hobbi után néz, amibe beleteheti kreativitását. Egyik álma boldogabb jövőt ígér. Higgye, hogy így lesz. Ha a nyilasnak üzleti útra kell mennie, számítson rá, hogy nem sok ideje lesz kikapcsolódásra. Hiába jut el egy gyönyörű helyre, nem lesz ideje élvezni azt. A bak próbálja elfogadni a kritikát. Nem a személye ellen szól, csupán a munkáját szeretni hatékonyabbá, jobbá tenni. A kritikákból sokat tanulhatunk. A vízöntő ma csak akkor tud végezni minden munkájával, hogyha jól megszervezi a napját. Délután pedig meglátogathatja egyik rég nem látott barátját, akivel hosszan elbeszélgetnek. A halak kísérletet tehet arra, hogy felújítson néhány korábban megszakadt vagy ellaposodott kapcsolatot. Nem biztos, hogy ennek mindenki örül. Ha nem megy, ne erőltesse a dolgot.
1: Sunshine FM Osztró.

Szabad videó rádiózás mindenkinek, velünk a Sunshine FM-ben. Mindjárt folytatjuk csak jó zenével, most viszont megérkeztünk a napi kalendáriumhoz, hiszen ezen a napon is születtek legendák, történtek fontos események, ezeket szedtük most össze. Isten éltesse először is a Dánieleket, de ennek a női megfelelője a Daniella névnap is ma van. Jaj, de szomorú évszámmal kezdünk. 75 éves lenne ma Robin Williams, a nagy nevettető, aki 2014-ben sajnos önkezével vetett véget az életének. Nagyon-nagyon sok jó filmet köszönhetünk neki, és nagyon-nagyon jó ember is volt. De ezen a napon született Erling Haaland, a norvég labdarúgó, 2000-ben, jaj de fiatal. Én amikor meglátom itt a tévében, egyből a gyűrűk urából a tündék jutnak eszembe róla, nekik volt ilyen szőke, hosszú hajuk és ilyen szúros tekintetük. Na de az idei nyár top slágerei közül már is jöjjön egy, nagy gyöngyszem, a Loco.

Lassan véget ér a délelőtt, pár perc van már csak délig, és már száguldanak is felénk a legfrissebb térségi hírek, sportinformációk és időjárás is lesz majd a napi Sunshine Krónikában. Ma július 21-én, amikor is, hát mondhatni, nyár közepén szinte pulóveres reggelre ébredt Magyarország, és közel volt a rekord is. Az ország leghidegebb pontján 5,9 fokig csökkent a levegő hőmérséklete. Na de ebbe az órában a friss hírekig még egy jó zene belefér, aztán várunk vissza mindenkit.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Pontváró buliban elektromos rollert nyerni? Váltsd velünk valóra! Ehhez nem kell más tenned, csak a belépéskor kapott pontot parti útleveleddel keresd fel a Raiffeisen Bank két standját, amelyeknél az aktuális álláspályázatokról és a fiatalok igényeire szabott Yellow számla csomagunk részleteiről beszélgethetsz munkatársainkkal. A standokon pecsétet kapsz az útleveledbe, amelyet a nyereménydobozba kell majd bedobnod. A sorsolás 19 és 20 óra között lesz a színpadon. Ne maradj le! Várunk 2026. július 23-án 16 órától a pontot partira a Sóstó Gardenbe.
3: Mi tudjuk, hol bulizol a nyáron. Irány Nyíregyháza, cél a Sóstó Garden, a sóstói nyár központja. Július 10 péntek, Rakoncai, DJ Németi. Július 23 csütörtök, Pontot Party, Fellép, Mollywood, Vini, Regál Lili, Burai, Katapult DJ. Július 24 péntek, Krisz Rudi, DJ Németi. Július 21 szombat, Mulata Garden, Roberto, Hamkoham, Vox együttes. Buliz Nyíregyházán, Sóstón, a sóstói nyár központjában, a Sóstó Gardenben.
4: Hello Debrecen!
5: Itt az új taxis élmény.
4: Az Uber Taxi most az 555 taxi partnereként megérkezett.
5: Tapasztald meg a jövő közlekedését,
4: ahol a kényelem, a gyorsaság és a biztonság találkozik.
5: Utazz bárhová egyszerűen.
4: Töltsd le az Uber alkalmazást,
5: vagy hívd az 555-555-öt.
4: Pontos érkezés, kényelmes fizetés.
5: Készen állsz az új kalandra?
4: 555 taxi és Uber Taxi.
0: A Sunshine

0: változatos kedvencek.
1: És igazi újdonságok. Egyforma zene sosem megy egymás után.
0: Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
0: Adj hangot vállalkozásodnak. Írj el több százezer hallgatót a rádió reklám erejével. Debrecen@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu.
2: Érkezik a nyár legnagyobb durranása. Július 23-án Nyíregyházán, a Sóstó Gardenben. Jön a Pontot Party. Egy este, ahol együtt ünnepeljük a felvételi ponthatárokat, a nyarat és mindent, amiért megérte várni.

0: Nyíregyházán. Elővételes jegyek vanticket.hu. Pont ott parti, pont ott a helyed.
1: Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
2: Az állami vagyon visszakerülhet az államhoz. Debreceni joghallgató nyert rangos nemzetközi versenyen. Országos nyelvvédelmi ellenőrzést indított a fogyasztóvédelem. Ezek a Sunshine FM hírei Szűcs Istvántól.
1: Ez a Civis Krónika.
2: Átalakítaná a közérdekű vagyonkezelő alapítványok működését a kormány. Görög Márta igazságügy miniszter tájékoztatása szerint az a vagyon, amely eredetileg is állami tulajdon volt, visszakerülne az államhoz. Az alapítványokban más szereplők által bevitt vagyonelemeket elkülönítik és visszaadják eredeti tulajdonosaiknak. A miniszter hangsúlyozta, hogy az alapítványok által ellátott közfeladatok nem szűnnek meg, hanem a jövőben állami feladatellátás keretében folytatódnak majd. Megkezdődik a debreceni Bíbor utca aszfaltozása. A beruházás során mintegy 250 méter hosszú földút kap szilárd burkolatot. Emellett a kapcsolódó Lóskuti utcában is aszfaltoznak egy 33 méteres szakaszt. A fejlesztés része a csapadékvizelvezetés kiépítése is, amely mintegy 300 métert érint. A nettó 51 millió forintos beruházás célja, hogy javítsa a közlekedési feltételeket és rendezze a csapadékvizelvezetését a környéken. Nemzetközi sikert ért el a Debreceni Egyetem állam és jogtudományi karának hallgatója. Marjai László nyerte el ugyanis a legjobb bírónak járó külön díjat a Frankfurtban megrendezett munkajogi párbeszéd versenyen. A rangos megmérettetésen 13 európai ország hallgatói vettek részt, akik egy szimulált bírósági tárgyaláson mutatták be jogi érvelésüket. A verseny szervezőbizottságának elnöke a Debreceni Egyetem oktatója Sipka Péter volt. A siker újabb nemzetközi elismerést jelent az egyetem jogi karának. Újra kiírta a közbeszerzést a Berettyóújfalui önkormányzat a tervezett görgpark megépítésére. A beruházás a Városi Sportparkban a Toldi Miklós utcában valósulhatna meg, ahol gördeszkások és görgkorcsolyások számára alakítanak ki új pályát. A fejlesztés részeként járda, közvilágítás, ülőpadok és hulladékgyűjtő is készül, valamint mobil lelátókat is telepítenek. A kivitelezéshez néhány előregedett nyárfát is kivágnak. A beruházás a város zöld infrastruktúra fejlesztési programjának része. Komplex energetikai korszerűsítés kezdődik a debreceni mentőállomáson. A több mint 1 milliárd forintos országos program keretében 20 mentőállomás újul meg, köztük a debreceni is. A beruházás során korszerűsítik a hőszigetelést, kicserélik a nyílászárókat, modernizálják a fűtési és hűtési rendszereket, energiahatékony villamos hálózatot építenek ki, valamint napelemeket is telepítenek. A fejlesztés célja a fenntartási költségek csökkentése és a mentő dolgozók munkakörülménye javítása. Országos nyelvvédelmi ellenőrzést indított a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság. A vizsgálatok a reklámokra, valamint az üzletekben és kirakatokban elhelyezett fogyasztói tájékoztatókra terjednek ki. A szabályok szerint ezeknek magyar nyelven is szerepelniük kell, vagy az idegen nyelvű szöveg mellett jól olvasható magyar fordítást kell feltüntetni. Tavaly egyébként a hatóság 117 reklámot ellenőrzött, amelyek közel egy harmadánál talált szabály és összesen 5,2 millió forint bírságot is kiszabott. Az NKFH szerint az ellenőrzések idén is folyamatosak lesznek.
3: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
1: Sunshine Sport Arena.
4: Sporthíreink következnek, köszöntöm Önöket, Dankó Lászlót hallják. A DVSC 3 évre szerződtette Szendrei Ákost a szintén NB1-es Pakstól. A 23 éves játékos paksi színekben a MOL Magyar Kupában 2019. decemberében 16 évesen, majd alig egy hónappal később 2020. januárjában az NB1-ben is debütált a Ferencváros ellen. 2025. januárjában tért vissza Paksra a Dactól, ezt követően a tavaszi szezont kölcsönben Mezőkövesden töltötte. A 2025-26-os évadra már ismét zöld-fehérben bizonyíthatott. Mint a DVSC a közleményében írja, a korábbi korosztályos válogatott támadó a Paksban nevelkedett, majd megfordult a szlovákiai Dunaszerdahely, a Fehérvár, a Győr, a Kecskemét és a Mezőkövesd együtteseiben. A legutóbbi idényben a Paks színeiben 20 bajnokin 6 gólt szerzett, 2 asszisztot adott. Érdekesség, hogy Szendrei Ákos duplázott már a Nagyerdei stadionban, az U18-as válogatott színeiben 2021-ben 2 gólt lőtt Románia ellen. Zachary Simons után második idegen légiósát is szerződtette a Deac kosárlabda csapata. Jordan Duffy személyében egy tapasztalt irányító csatlakozik a kerethez. A 29 éves 185 cm magas amerikai hátvéd a szlovák Komárno együttesében kezdte meg profi pályafutását, ahol 19 pontot, 4,4 lepattanót és gólpasszt átlagolt. Ezt követően Szerbiában, Litvániában, Romániában és Törökországban kosárlabdázott, a Konstanca csapatával pedig a nemzetközi kupaporondon is megmérettette magát. Legutóbb Lengyelországban játszott és 13 pontos meccsenkénti átlaga volt. Ezek voltak a sporthíreink, köszönöm figyelmüket, további szép napot!
2: Ma Debrecen környékén napos, időnként gyengén felhős időre készülhetünk, esőre nem kell számítani. Az északnyugati szél időnként megélénkülhet, a délutáni hőmérséklet 28 fok körül alakul majd.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en, Bárci Zoltánnal, megszakítás nélkül. Sunshine FM.

0: Navigáció.
1: Az utak híreit oszd meg velünk 0620 316 3000.
2: Köszöntöm a hallgatókat. A Campus Fesztivál miatt az Ady Endre Sugár úton egész a Pallagi útig a korlátozás miatt ott kordonozás a munkálatok végéhez közelednek már, és ott egyáltalán nem menjünk arra, mert ugye a munkálatokat ha tudják végezni az emberek. A Sinai utától a Bentérig megint csak tart a építési munkálat, amit én szintén nagy figyelmet igényelne kellene közlekedés a jelzőtáblásnak megfelelően. A Kossuth utca Burgundia út kereszteződésénél ismételten lezárták a szűkösávokat. Balesetmentes közlekedés kívánok én mindenki számára.
0: Sunshine FM navigáció. Jó utat kíván!

további vidámrádiózás mindenkinek. Hello Debrecen és térsége, ez itt a 93.5 Sunshine FM. Jön még az óra búcsúdala, aztán pedig már a friss, ropogós híreket kapott tőlünk, de az is nagyon-nagyon jó hírám, főleg az ott lakóknak, hogy Debrecenben egy eddig földutat fognak most aszfaltozni. Ez a Bíbor utca, itt indul majd útépítés és csapadékvíz elvezetés. 5,5 méter szélességben és 250 méter hosszan fognak aszfaltozni. Szilárd burkolatot kap majd a Bíbor utca. Na de, ahogy ígértem, nálunk még jön egy jó zene. Mehet a hangerő, aztán pedig egy újabb dzsusszos órával várunk titeket a hírek után.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Pontváró buliban elektromos rollert nyerni? Váltsd velünk valóra! Ehhez nem kell más tenned, csak a belépéskor kapott pontot parti útleveleddel keresd fel a Raiffeisen Bank két standját, amelyeknél az aktuális álláspályázatokról és a fiatalok igényeire szabott Yellow számla csomagunk részleteiről beszélgethetsz munkatársainkkal. A standokon pecsétet kapsz az útleveledbe, amelyet a nyereménydobozba kell majd bedobnod. A sorsolás 19 és 20 óra között lesz a színpadon. Ne maradj le! Várunk 2026. július 23-án 16 órától a pontot partira a Sóstó Gardenbe.
3: Mi tudjuk, hol bulizol a nyáron. Irány Nyíregyháza, cél a Sóstó Garden, a sóstói nyár központja. Július 10 péntek, Rakoncai, DJ Németi. Július 23 csütörtök, Pontot Party, fellép, Mollywood, Vini, Regál Lili, Burai, Katapult DJ. Július 24 péntek, Chris Rudy, DJ Németi. Július 21 szombat, Mulata Garden, Roberto, Hamkoham, Vox együttes. Buliz Nyíregyházán, Sóstón, a sóstói nyár központjában, a Sóstó Gardenben.
4: Zsebedben a bizonyítvány, de nem tudod még merre tovább?
3: Jelentkezz a Debreceni Szakképzési Centrumhoz.
4: Ha még nem vagy 25 éves, nappali képzésben teljesen ingyen tanulhatsz nálunk.
3: Több mint 50 képzés, diákigazolvány és akár ösztöndíj is vár.
4: Célozd meg a szakképzést!
3: www.dsc.hu.
5: A ViaBlock egyedülálló gyártási technológiájának és a ViaTen fejlesztésnek köszönhetően a hőszigetelés és a falazat egy lépésben megoldható. Válaszd a piacon elérhető leghatékonyabb falazóelemet, és építsd meg álmaid otthonát hazai gyártású, prémium minőségű termékkel a legjobb áron. Keresd Debrecenben a Gulyás tüzében.
0: Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu.
3: Érkezik a nyár legnagyobb durranása. Július 23-án Nyíregyházán, a Sóstó Gardenben. Jön a Pontot Party. Egy este, ahol együtt ünnepeljük a felvételi ponthatárokat, a nyarat és mindent, amiért megérte várni.

0: Előviteles jegyek vanticket.hu. Pont ott parti, pont ott a helyed.
1: Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
2: Bérrendezést és új egyenruhákat ígér a belügyminiszter. Hivatalvesztési eljárást kezdeményeznének a legfőbb ügyésszel szemben. Az Országos Diák Tanáccsal egyeztetett az Oktatási Minisztérium. Földi Betti vagyok, immár részletek.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
2: A belügyi ágazatban dolgozók bérrendezését nevezte a legfontosabb feladatnak Pusvai Gábor belügyminiszter. Közösségi oldalán azt írta, a béremelésről szóló javaslatot nyár végig benyújtják a kormánynak. A miniszter szerint ugyanakkor gyakori visszajelzés a rendőröktől az is, hogy a jelenlegi szolgálati ruházat, cipő és felszerelés minősége nem megfelelő. A belügyminisztérium ezért nyílt közbeszerzési eljárást írt ki új, modern egyenruhákra. A folyamat első lépéseként mintadarabokat kérnek a pályázóktól, ezeket az állomány tagjai tesztelik majd. A visszajelzések alapján írják ki a végleges közbeszerzést. A ruházat tényleges cseréje pedig legkorábban 2027 végén indulhat. Hivatalvesztési eljárás megindítását kezdeményezné a legfőbb ügyésszel szemben az aranykonvoj ügy két ügyvédje. Horváth Lóránt és Laco Adrián, akik az ügyben érintett ukrán pénzszállítókat képviselik, Fostofer Ágnes idegenes köztársasági elnökhöz fordultak. Azt kérik, hogy kezdeményezze az országgyűlésnél a legfőbb ügyész hivatalvesztésének kimondására irányuló eljárást. Az ügyvédek szerint több körülmény is arra utalhat, hogy a legfőbb ügyészség vezetése közreműködhetett. Egy politikai célú művelet büntető eljárás feltételeinek megteremtésében. Az aranykonvoj ügyben márciusban 7 ukrán állampolgárt fogtak el, és több mint 27 milliárd forintnak megfelelő aranyat és valutát foglaltak le. Az Országos Diák Tanács tagjaival egyeztetett az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium. A találkozón az ország különböző részeiből érkező diákok osztották meg tapasztalataikat, javaslataikat és elképzeléseiket. A minisztérium képviselői arról tárgyaltak velük, hogyan lehet az Országos Diák Tanácsot hatékonyabb párbeszédfórummá fejleszteni. Kiemelt cél, hogy a szakképzésben tanuló fiatalok is aktívabban részt vegyenek a közös gondolkodásban és a javaslatok kidolgozásában. A Diák Tanács munkacsoportja több témában is bemutatták elképzeléseiket. Egyebek mellett a mentálhigiéni, az iskolai infrastruktúra, a kortárs segítés, az iskolai közösségek és a diák önkormányzatok fejlesztése kapcsán. A munkát augusztusban folytatják. Nyilvánosságra hozná az összes kórház minőségi mutatóit Hegedű Zsolt egészségügyi miniszter. Egy interjúban arról beszélt, a cél nem az intézmények megbélyegzése, hanem az, hogy láthatóvá váljanak a problémák és tanulni lehessen belőlük. A miniszter azt tervezi, hogy végigjárja a kórházakat és összegyűjtik, hol nem teljesülnek a minimum feltételek. Hegedű szerint a várólistákat nem lehet egyik napról a másikra lerövidíteni, de az emberek érezni fogják a változást. Azt is mondta, megfelelő források ígéretével vállalta el a tárca vezetését, és számít az egészségügynek ígért többlet támogatására. Az interjúban a szép hangrendeletet is bírálta.
3: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
2: Csökken a pollenterhelés a folytatásban is, térségünkben ugyanakkor frontmentes időre kell számítani, vénnyomás, ingadozás, keringési panaszok, enyhe fejfájás azonban előfordulhat. A maximumok szerdán 24-29 fok között alakulnak.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: 3, 2, 1, nálunk csak jó zene, de tényleg, hiszen mi vagyunk a Sunshine FM itt a 93.5-ön, Váci Zoli pedig a mikrofonnál. Ebben az órában még a munkatársadként minden megtesz azért, hogy jól teljen a napod, és gyorsan pörögjön a munkaidő. Na de csapjunk a lovak közé, jöhetnek a kedvencek.
1: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en, Váci Zoltánnal, megszakítás nélkül. Sunshine FM. Csak jó zene.
3: Csak jó zenék, mixben.
1: Ez a Juice.
3: Zenei összeállítást hallasz a Sunshine FM-en.
5: My name is Benson Boone.

0: ki a legjobb programokat, eseményeket és koncerteket.
1: Sunshine FM programajánló.
2: Felejtsd el a poros sátorhelyeket és a kényelmetlen kempingezést, mert idén-nyáron is vár az ország legkomfortosabb bulija. Debrecenben, a Mesés Nagyertő szívében július 22-én startol a Campus Fesztivál. Készülj fel 5 nap önfeledett tombolásra, elképesztő koncertekre és egy olyan ötcsillagos fesztivál hangulatra, amit egyszerűen bűn lenne kihagyni. Rázsd össze a bandát és irány Debrecen legpörgősebb nyári hete. Gondolkoztál már azon, mit tettek az őseink, amikor még nem létezett a pizzafutár és a mikrózható kaja? Nyíregyházán a Sóstói Múzeum faluban július 25-én, szombaton délelőtt 10 órától kiderül az igazság a Tűz fölött, Föld alatt régészeti gasztrofesztiválon. Kipróbálhatod, milyen volt a kőkorszaki menü, és hogyan főztek a középkorban valódi korabeli alapanyagokból. Nem csak a történelembe kóstolhatsz bele, de a régészek még azt is elárulják, milyen nyomokat hagytak maguk után a régi korok torkosai. Hozd el az étvágyadat, és kóstolj bele a múltba.
0: Ne hagyd ki a legjobb programokat, eseményeket és koncerteket.
1: Sunshine FM programajánló.
0: Csak jó zenék, mixben.
1: Ez a Juice.

belefért mai adásunkba, hiszen nem sokára 2 óra. Köszönöm, hogy végig velem voltatok. Remélem, megtaláltátok kedvenc dalaitokat a mai adásban is. Sok hasznos infóhoz jutottatok hozzá, de a továbbiakban is erről gondoskodunk, majd ígérem. Viszont már nem én, hanem Roli pattan be majd a helyemre. Vigyázzatok magatokra, legyetek ügyesek még a munkaidő mai utolsó óráiban. Váci Zoli pedig már a búcsúzik. Köszönöm a figyelmet, csókolom!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Pontváró buliban elektromos rollert nyerni? Váltsd velünk valóra! Ehhez nem kell más tenned, csak a belépéskor kapott pontot parti útleveleddel keresd fel a Raiffeisen Bank két standját, amelyeknél az aktuális álláspályázatokról és a fiatalok igényeire szabott jelló számla csomagunk részleteiről beszélgethetsz munkatársainkkal. A standokon pecsétet kapsz az útleveledbe, amelyet a nyereménydobozba kell majd bedobnod. A sorsolás 19 és 20 óra között lesz a színpadon. Ne maradj le! Várunk 2026. július 23-án 16 órától a pontot partira a Sóstó Gardenbe.
3: Mi tudjuk, hol bulizol a nyáron. Irány Nyíregyháza, cél a Sóstó Garden, a sóstói nyár központja. Július 10 péntek, Rakoncai, DJ Németi. Július 23 csütörtök, Pontot Party, Fellép, Mollywood, Vini, Regál Lili, Burai, Katapult DJ. Július 24 péntek, Chris Rudy, DJ Németi. Július 21 szombat, Mulata Garden, Roberto, Hamkoham, Vox együttes. Buliz Nyíregyházán, Sóstón, a sóstói nyár központjában, a Sóstó Gardenben.
4: A Vidor Fesztivál színházi verseny programjára jegyek elérhetőek online is, a muricsinház.hu és a vidor.eu oldalakon.
0: Ki mondta, hogy a munkaidő nem lehet kellemes? Sunshine Juice!

0: Sziasztok, Váci Zoli vagyok. Hallgassatok minden hétköznap a Juice-ban 10 és délután 2 között.
1: Horoszkóp, programajánló és a nagyvilág érdekességei.
2: Debrecen legtartalmasabb zenei gyümölcsleve. Minden hétköznap 10-től 14 óráig. 93.5 Sunshine FM Debrecen.
3: Tudod, mi történik, ha nem reklámozol rádióban?
4: Sajnos semmi.
3: Ha fellendítenéd a céged, hirdess rádióban.
2: Kerülj középpontba, ahol mindenki csak rád figyel. Kérd kiemelt csomagajánlatunkat. marketing@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. debrecen@sunshinefm.hu.
5: Érkezik a nyár legnagyobb durranása. Július 23-án Nyíregyházán, a Sóstó Gardenben. Jön a Pontot Party. Egy este, ahol együtt ünnepeljük a felvételi ponthatárokat, a nyarat, és mindent, amiért megérte várni.

0: Előviteles jegyek vanticket.hu. Pont ott parti, pont ott a helyed.
1: Ez reklám volt. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
2: Szoftverhiba miatt csúszik a Budapest-Belgrád vasútvonal indítása, csökkenthetik a választási korhatárt, törvényt is módosítanak az iskolakezdési támogatás miatt. Földi Betty vagyok, hozom a részleteket.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
2: Szoftverhiba miatt tovább csúszik a Budapest-Belgrád vasútvonal indulása. Vitézi Dávid közlekedés és beruházási miniszter közlése szerint a forgalom csak akkor indulhat el, ha a kínai kivitelező kijavítja a vonat befolyásoló rendszer hibáit, és minden biztonsági teszt sikeresen lezárul. A tervezető hangsúlyozta, a biztonság az első, ezért a feltételek teljesüléséig nem tűznek ki új céldátumot. Ha a javítások a következő hetekben elkészülnek, augusztus első felében megkezdődhetnek a próbafutások és akár szeptemberben elindulhat az utasforgalom. Amennyiben azonban újabb problémák merülnek fel, a projekt további csúszására is számítani lehet. Magyar Péter támogatná, hogy 16 évre csökkentsék a választási korhatárt. A miniszterelnök közösségi oldalán azt írta, a meggyőződése szerint ma már a 18 év alattiak túlnyomó része is eléggé felkészült, és tájékozott ahhoz, hogy beleszólhasson a közös döntésekbe. Később Landert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter is jelezte, hogy támogatná választójog korhatárának csökkentését. Úgy fogalmazott, a fiatalokat komolyan kell venni, véleményük pedig az oktatásban és az ország ügyeiben is fontos. A 16 éves kortól biztosított szavazati jog nem lenne példanélküli. Több országban, például Ausztriában, Argentínában, Brazíliában és Máltán is létezik ilyen szabályozás. Felkerült a parlament honlapjára a 100 000 forintos iskolakezdési támogatásról szóló törvényjavaslat. Az előreterjesztést a kormány nevében Ruf Bálint miniszterelnökséget vezető miniszter nyújtotta be. A javaslat szerint a támogatás célja, hogy az anyagi nehézségek miatt egyetlen gyermek se szenvedjen hiányt az iskolai részvételhez szükséges eszközökben. A támogatás gyermekenként 100 000 forint lenne, és többek között a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő családok, a tartósan beteg vagy súlyosan fogyatékos gyermeket nevelők, a sajátos nevelési igényű tanulók, az egyedülálló szülők gyermekei, valamint a gyermekvédelmi szakellátásban élő és árvaellátásban részesülő tanulók lehetnek jogosultak rá. Nagy az érdeklődés a kormányközlekedés biztonsági kérdőíve iránt, kevesebb mint egy hét alatt már több mint 100 000-en töltötték ki. Vitézi Dávid közlekedés és beruházási miniszter közlése szerint a felmérésben az emberek többek között az elektromos rollerek új szabályairól, az átlag sebességmérés bevezetéséről, valamint a gyors hajtók és az illegális utcai versenyzők szigorú büntetéséről mondhatnak véleményt. A kérdőív arra is rákérdez, hogy legyenek kötelező a bukósisak, illetve életkorhoz kössék-e az e-rollerek használatát. A miniszter szerint a cél nem a bírságbevételek növelése, hanem a közlekedés biztonságának javítása és a balesetek számának csökkentése. A kérdőívet szeptemberig lehet kitölteni.
3: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
2: Térségünkben szerdán mindenhol számíthatunk több órás napsütésre, több-kevesebb felhőből érdemi csapadék nem várható, csupán elvítve alakulhat ki egy-egy jelentéktelen zápor. Sokfelé élénk helyenként erős széllökések kísérhetik majd az északnyugati szelet. Friss reggelre számíthatunk 12-14 fok közötti maximumokra.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 3, 2, 1,
4: go! Bettinek köszönjük szépen a legfrissebbeket. Nagyon kellemes kedd délutánt mindenkinek, 2:04, rögtön útinfókkal kezdünk. Debrecenben a Kassai úton mérnek, Nyíregyházán pedig a Vásáros Naményin. Mindjárt pontos parti játék jön, kezdünk elsőként a Turn the Lights Off-val.
1: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en, Kondor Rolanddal, megszakítás nélkül. Sunshine FM, csak jó zene.

0: Sunshine FM-en. Kínai asztrológiai elemzés. A rovat támogatója Liszkai Judit asztrológus.
1: Csak jó zenem lesz továbbra is a délutánban is a Sunshine FM. Ráfordulunk így kedden is a sikernaptárunkra, mert ma eltávolító nap van. Ez most jó alkalom arra, hogy kisöpörjük az életünkből azt, ami már csak feleslegesen foglalja a helyet. Lehet ez egy rossz beidegződés, egy halogatott ügy, egy zavaró gondolat, vagy akár egy olyan helyzet, ami már nem visz minket előre. Ma nem kell mindent újra terveznünk, elég, ha őszintén ránézünk arra, mit lenne ideje elengedni. Mert néha nem attól lesz könnyebb az út, hogy még többet vállalunk, hanem attól, hogy végre letesszük, ami már nem a miénk. Ezeket a jó tanácsokat kaptuk Liszkai Judittól a sikernaptárunk szerint. Mindjárt útinfókkal is folytatjuk, viszont mostantól kezdve pedig várom a pontot, parti szót SMS Viber számunkra 0623 16 3000-re. Az óra végén pedig sorsolok egy páros belépőt a most csütörtöki nyíregyházi pontotra.

0: Navigáció.
1: Az utak híreit oszd meg velünk 0620-316-3000.
2: Jó utat kíván a Sunshine FM és balesetmentes közlekedést útinformációkkal folytatjuk. Köszönöm szépen Peti Weiberét, aki megírta nekem korábban, hogy Nyíregyházen a Vásáros Namény úton mértek a rendőrök, és Debrecenben is várják a hatóságok a szabálytalankodókat a Kassai út magasságában. Ha egyéb infód van, akkor várom a továbbiakban is 0620 316 3000.
0: Sunshine FM navigáció. Jó utat kíván!

0: Miért hallgatják egyre többen a Sunshine FM-et?
1: Másabb zenék mennek, változatosabb zenék, mint más országos rádióban.
2: A választás egyszerű.
0: Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó zene.

0: Sunshine FM-en csak olyan zene szól, amit mindannyian szeretünk. Ready or not, here I come, where you at, the night is young. Változatos kedvencek.
1: És igazi újdonságok. Két egyforma zene sosem megy egymás után.
0: Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.

Joel Corén és Emeléké párossal, ez volt a Hedon Heart a Sunshine délutánban nálunk. Csak jó zene szól, és mindjárt 3 órához érkezünk, így jön Betty is a friss infókkal. Viszont előtte pontot teszünk a pontot partis játékunkra. A gépünket rögtön munkára bírom, és nézzük, hogy ki lesz az első szerencsés nyertesünk. Aki nem más, mint Kitty, gratulálunk a pontot partira, egy páros beugró a tiéd. Jó szórakozást kívánunk majd. A következő órában is lesz játék, valamint minden info a rendezvényel kapcsolatban a sunshine.hu megtalálható. Az óránkat pedig Tiestóval zárjuk.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Pontváró buliban elektromos rollert nyerni? Váltsd velünk valóra! Ehhez nem kell más tenned, csak a belépéskor kapott pontot parti útleveleddel keresd fel a Raiffeisen Bank két standját, amelyeknél az aktuális álláspályázatokról és a fiatalok igényeire szabott Yellow számla csomagunk részleteiről beszélgethetsz munkatársainkkal. A standokon pecsétet kapsz az útleveledbe, amelyet a nyereménydobozba kell majd bedobnod. A sorsolás 19 és 20 óra között lesz a színpadon. Ne maradj le! Várunk 2026. július 23-án 16 órától a pontot partira a Sóstó Gardenbe.
3: Mi tudjuk, hol bulizol a nyáron. Irány Nyíregyháza, cél a Sóstó Garden, a sóstói nyár központja. Július 10 péntek, Rakoncai, DJ Németi. Július 23 csütörtök, Pontot Party, Fellép, Mollywood, Vini, Regál Lili, Burai, Katapult DJ. Július 24 péntek, Chris Rudy, DJ Németi. Július 21 szombat, Mulata Garden, Roberto, Hamkoham, Vox együttes. Buliz Nyíregyházán, Sóstón, a sóstói nyár központjában, a Sóstó Gardenben.
4: Hello Debrecen!
5: Itt az új taxis élmény.
4: Az Uber Taxi most az 555 taxi partnereként megérkezett.
5: Tapasztald meg a jövő közlekedését,
4: ahol a kényelem, a gyorsaság és a biztonság találkozik.
5: Utazz bárhová egyszerűen.
4: Töltsd le az Uber alkalmazást,
5: vagy hívd az 555-555-öt.
4: Fontos érkezés, kényelmes fizetés.
5: Készen állsz az új kalandra?
4: 555 taxi és Uber Taxi.
0: A Sunshine FM délután is veled van. Az utak koronázatlan hercege Kondor Roland, akár munkaidőben, vagy a hazaúton is veled van a vételkörzet legfontosabb aktualitásaival. A legfrissebb közlekedési információk, időjárás és esti programajánlók. Lazíts és élvezd a zenefúzióját minden hétköznap 14 és 18 óra között. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
6: Csak jó zene.
7: Tudod, mi történik, ha nem reklámozol rádióban? Sajnos semmi. Ha fellendítenéd a céged, hirdess rádióban.
0: Kerülj középpontba, ahol mindenki csak rád figyel. Kérd kiemelt csomagajánlatunkat. marketing@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. debrecen@sunshinefm.hu.
3: Érkezik a nyár legnagyobb durranása. Július 23-án Nyíregyházán, a Sóstó Gardenben. Jön a Pontot Party. Egy este, ahol együtt ünnepeljük a felvételi ponthatárokat, a nyarat és mindent, amiért megérte várni.

0: Előviteles jegyek vanticket.hu. Pont ott parti, pont ott a helyed.
1: Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
2: Kávítószer kereskedőt fogtak el Püspökladányban, elkészült Pallagúj központi játszótere. Több ezer diák vállalt nyári munkát Debrecenben. Földi Betti vagyok, hozom a részleteket.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
2: Nagyszabású rendőri akcióban fogtak el egy 27 éves férfit Püspökladányban, akit kábítószer kereskedelemmel gyanúsítanak. A nyomozás szerint a férfi rendszeresen árult tiltott szereket a városban és annak környékén. A rendőrök a készenléti rendőrséggel közösen csaptak le az otthonában, ahol droggyanús anyagokat. A terjesztéshez használt eszközöket, készpénzt és elektronikai eszközöket is lefoglaltak. A nyomozás során több fogyasztót is azonosítottak, akik kapcsolatba hozhatóak az üggyel. A férfit őrizetbe vették, majd kezdeményezték a letartóztatását. A bíróság végül elrendelte a gyanúsított letartóztatását, az eljárás pedig kábítószer kereskedelem gyanúja miatt folytatódik. 10 új játék elem várja a gyerekeket Pallagon, ahol elkészült Debrecen város részének új központi játszótere. A körbekerített park korszerű játékokkal, kerékpártámasztal és szelektív hulladékgyűjtővel fogadja a családokat. A helyszínt a lakókkal egyeztetve választották ki, így a játszótér a városrész központjában a lakópark és a labdarúgó akadémia közelében kapott helyet. Az önkormányzat a közeljövőben további fejlesztéseket is tervez a területen, fákat ültetnek, az árnyékolás érdekében filagúriát építenek. Később pedig egy új gyalogátkelő kialakítása is szerepel a tervek között. A fejlesztés célja, hogy biztonságos és közösségi találkozó helyként is használható teret kapjanak a pallagi családok. Több ezer diák dolgozik idén-nyáron Debrecenben. A fiatalok a vakáció idején többek között strandokon, fesztiválokon, feldolgozó üzemekben és különböző szolgáltató helyeken vállalnak munkát. A diák szövetkezetek szerint a legnépszerűbb állások már beteltek, ugyanakkor továbbra is sok lehetőség várja azokat, akik még szeretnének dolgozni a nyári szünetben. A foglalkoztatásra a Szociális és Családügyi Minisztérium nyári diákmunka 2026 elnevezésű bértámogatási programja is segíti. A kezdeményezés célja, hogy minél több fiatal szerezhesse munkatapasztalatot, miközben saját jövedelemhez jut. A nyári munka sokaknak az első lépést jelenti a munka világában, ezért a tapasztalatszerzés szempontjából is fontos lehet. Egyelőre továbbra sem indul újra a Debrecen és Tel Aviv közötti vízeljárat. A légitársaság a Dehír megkeresésére közölte, a járat végleges felfüggesztéséről nem született döntés, ugyanakkor még vizsgálják az újraindítás feltételeit. Az izraeli járat eredetileg idén márciusban tért volna vissza a debreceni menetrendbe, ezt azonban a közel-keleti fegyveres konfliktus miatt elhalasztották. Jelenleg a debreceni menetrendben sem ősszel, sem későbbi időpontra nem lehet jegyet foglalni Tel Avivba. A légitársaság később adhat tájékoztatást arról, mikor és milyen feltételekkel térhet vissza a járat a debreceni nemzetközi repülőtér kínálatában. Aszfaltozási munkák miatt több debreceni buszjárat közlekedése is változik. A DKV tájékoztatása szerint július 20-án hétfőn üzemkezdettől, augusztus 7-én pénteken üzemzárásig a 25-ös autóbusz, valamint a 90Y-os és a 973-as éjszakai járatok terelő útvonalon közlekednek. A munkákat a Budai Nagyantal utca, a Faragtár utca és a Huszárgál utca közötti szakaszon végzik. Az érintett időszakban a 25Y-os és a 125Y-os buszok közlekedése átmenetileg szünetel, helyettük a megfelelő indulási időpontokban 25-ös és 125-ös járatok közlekednek.
3: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
2: Városunkban szerdán mindenhol számíthatunk több órás napsütéssel, több-kevesebb felhőből érdemi csapadék nem várható. Friss lesz a reggel, 12-14 fok közötti értékeket mérhetünk.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Fergeteges kedd délutánt kívánok mindenkinek, 3 óra után járunk 4 perccel, pörög tovább a Sunshine délután, várom a friss útinfókat, valamint ebben az órában is adok majd egy páros belépőt a nyíregyházi pontot partira. Tessék fülelni, kezdünk elsőként Alex Horrennel, jön a Fever Dream.
1: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en, Kondor Rolanddal, megszakítás nélkül. Sunshine FM, csak jó zene.

Panic at the Disco és a High Hopes az Shine FM-en nálunk. Csak jó zene szól, további nagyon kellemes és kitartó keddi rutánt mindenkinek. Drága autós barátaim, fontos, hogy a mai naptól ismét módosultak a nagy kereskedelmi árak. A 95-ös benzin bruttó 8 forinttal, a gázolaj pedig bruttó 9 forinttal került többe a mai naptól. Így a 95-ös átlagára 603 forint magasságában tankolható, a gázolaj pedig 624 körül. További infók a sunshine.hu-n, most pedig újabb pontot parti játékkal folytatjuk. Várom a pontot, a szót SMS-en, Viberen 0620-316-3000. Óra végén pedig a megszokott módon valakit meglepek egy páros beugróval itt a Sunshine-on.

0: Sunshine FM Asztrológia.
1: Olivia Dénis a Menajnéd után pedig jönnek a horoszkópok így kedden is Kiskatától. Szia!
2: Szia, Roli! Kedves Kos, a tegnapi problémák elcsitulnak, és már feladatait is könnyebben el tudja végezni. Otthon is nyugodt a helyzet, de azért ma estére ne tervezzen semmit. Ugye a bika ismeri a mondást, ki mit talál, azé. Vigyázz a ringóságaira, a lopások veszélye ugyanis ma megnőhet. Az ikrek szerelmével az összeköltözést fontolgatja, hogyha eddig még nem szánták rá magukat, hát éppen itt lenne az ideje, kapcsolatuk stabil, együtt minden akadályt képesek legyőzni. A rák legyen része, mert ez a nap pénzügyi szempontból kiszámíthatatlan, ezért ne tervezzen már a semmilyen komoly üzleti megbeszélést, és ha lehet, nagyobb kiadást sem. Az oroszlánt teljesen elkápráztathatja új szerelme, és ha igazából nincs is önökben semmi közös, most mégis ízzik a levegő, ha együtt vannak. A szűz igyekezzen mások segítségére sietni, akkor is, hogyha az illető soha nem volt önnel segítőkész, próbálkozzon mások gondjának megoldásával, ez jót tesz az ön lelkének. A mérleg jó híreket kap valahonnan a távolból, egyik barátja, aki hatalmas fordulatot hajtott végre az életében, számos igazságra döbbenti rá, még új hobbit is találhat magának. A Skorpió szeretne kreatívabb lenni, ezért olyan hobbi után néz, amibe beleteheti kreativitását, egyik álma boldogabb jövőt ígér, higgye, hogy így lesz. Ha a nyilasnak üzleti útra kell mennie, számítson rá, hogy nem sok ideje lesz kikapcsolódásra, hiába jut el egy gyönyörű helyre, nem lesz ideje élvezni azt. A bak próbálja elfogadni a kritikát, nem a személye ellen szól, csupán a munkáját szeretni hatékonyabbá, jobbá tenni. A kritikákból sokat tanulhatunk. A vízöntő ma csak akkor tud végezni minden munkájával, hogyha jól megszervezi a napját, délután pedig meglátogathatja egyik rég nem látott barátját, akivel hosszan elbeszélgetnek. A halak kísérletet tehet arra, hogy felújítson néhány korábban megszakadt vagy ellaposodott kapcsolatot. Nem biztos, hogy ennek mindenki örül. Ha nem megy, ne erőltesse a dolgot.
0: Sunshine FM Asztrológia.

0: Miért hallgatják egyre többen a Sunshine FM-et?
1: Nagyon szeretlek benneteket reggel, délbe, este. Mindig nagyon-nagyon jók vagytok, és eszméletlen nagy örömet és vidámságot tudtok okozni.
2: A választás egyszerű.
0: Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó zene.

Tim Impala és a Dracula Sunshine délutánban nálunk csak jó zene szól, és 16 órához érkeztünk, így mindjárt jön Betty a legfontosabb hírekkel, előtte majd ráfordulunk városunk friss útinfóira is, viszont most rákanyarodunk a Pontot Parti játékunkra, a gépünket ismét munkára bírom, és nézzük, hogy most kit sorsol ki nyertesként, és Péternek pedig gratulálunk, a páros belépőjegy a nyíregyházi Pontot Partira, a tiétek, jó szórakozást kívánunk majd, ugye idén július 23-án a Sóstó Gardenben fellép Winnie Mollywood, Burai Krisztián, Regán Lili, valamint a Katapult DJ is. További infók a sunshine.hu-n. A következő órában pedig innen folytatjuk.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Érkezik a nyár legnagyobb durranása. Július 23-án Nyíregyházán, a Sóstó Gardenben. Jön a Pontot Party. Egy este, ahol együtt ünnepeljük a felvételi ponthatárokat, a nyarat és mindent, amiért megérte várni.

0: Előviteles jegyek vanticket.hu. Pont ott parti, pont ott a helyed.
1: Tudtad, hogy a zenehallgatási jótékony hatásait már kutatások is bizonyították? Tűzd le az ingyenes iOS és Android applikációnkat, és hallgasd megszakítás nélkül a tematikusan összeállított pop és dance csatornáinkat is. Veled vagyunk mindenhol és mindenkor.
2: Mindig veled. Ez a Sunshine FM.
3: Tudod, mi történik, ha nem reklámozol rádióban?
4: Sajnos semmi. Ha fellendítenéd a céged, hirdess rádióban.
5: Kerülj középpontba, ahol mindenki csak rád figyel. Kért kiemel csomagajánlatunkat. marketing@sunshinefm.hu. Adj hangot vállalkozásodnak. Írj el több százezer hallgatót a rádió reklám erejével. debrecen@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM-en csak olyan zene szól, amit mindannyian szeretünk. Ready on. Változatos kedvencek.
2: És igazi újdonságok. Két egyforma zene sosem megy egymás után.
5: Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó zene.
1: Ez reklám volt.
5: Közlekedési információk a Sunshine FM-en.
6: Jó napot kívánok, köszöntöm a kedves hallgatókat. Szia, Roli, igen nagy a forgalom Debrecen belterületén, hisz a Campus Fesztivál idejére további forgalom korlátozással számoljanak. Csak az engedéllyel rendelkezőket engedik be a rendezőség, és ez nagyobb figyelemmel legyenek bejárókat, kijárókat, és azokat az útszakaszokat ne álljak el a járművezetők, amik menekülési útvonalak. Nyilván a katasztrófa védelem nap mint nap helyszínbejárás végez, és mindent megtesznek a biztonságos rendezvény lebonyolításának érdekében. Ahol tiltva van a megállás, el vannak helyezve idéglenesen a kereszttáblák, azt igenis tesznek komolyan venni és betartani a szabályokat. Nyíregyháza belterületén rengeteg munkaterület van Toldy utcán, ma is a helyreállítási munkálatokon fáradoztak a szakemberek, és ezt teszik nap mint nap a város számos pontján. Több helyen forgalomkorlátozás, útlezárások, forgalomkorlátozások, forgalmi rendváltozások. Ezekre is tessenek odafigyelni, kedves közlekedők, autósok. Rekkenő nyárias hőség a továbbiakban, és rengeteg volt a baleset az elmúlt 24 órában a vármegyék területén. Gyakran fordultak elő sajnos személysérülésre járó súlyos kimenetelű közúti közlekedési balesetek. Köszönöm a figyelmüket, további jó utat a viszonthallásra.
1: Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
7: Ismeretlen holttestet találtak Mikepércsen. Több mint 78 tonna port gyűjtöttek össze Debrecenben. Nem mindig a legtöbbet fizető kapja meg az albérletet Debrecenben. Földi Betti vagyok, hozzam a részleteket.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
7: Ismeretlen férfi holttestét találták Mikepércsen, ezért a rendőrség a lakosság segítségét kéri az elhunyt személy azonosságának megállapításához. A rendőrség tájékoztatása szerint a holttestet július 14-én találták meg, az ügyben pedig a Beregyújfalui rendőrkapitányság jár el. Az elhunyt férfi körülbelül 161-165 cm magas. A hatóság azt kéri, hogy aki bármilyen információval rendelkezik, vagy felismerni véli az elhunytat, a rendőrség által közzétett adatok alapján jelentkezzen a Beregyújfalui rendőrkapitányságon, vagy tegyen bejelentést a rendőrség hivatalos elérhetőségein. Az ügy körülményének vizsgálata és az azonosítás jelenleg is folyamatban van. Több mint 78 tonna port távolítottak el idén Debrecen útjairól és közterületeiről az önkormányzat tájékoztatása szerint. A város részt vesz abban az uniós támogatású programban, amely 10 magyar nagyvárosban javítaná a levegő minőségét. A Life IP Hungary projekt célja a légszennyezés, elsősorban a szállópor csökkentése. Debrecen az elmúlt években fásítási programokat, véderdősítést, komposztosztást és szemléletformáló kampányokat is indított. Emellett fejlesztette a közösségi közlekedést és folytatta a zöld területek bővítését. A projekt az év végén zárul, addig elkészül Debrecen új levegő minőségi terve is. A nyári időszakban ismét élénk a debreceni albérlet piac, egy-egy népszerű lakásra akár több érdeklődő is jelentkezhet. Egy helyi ingatlan szakértő szerint azonban nem feltétlenül azt kapja meg az ingatlant, aki a legtöbbet fizetni érte. A tulajdonosok számára sokszor legalább ilyen fontos az első benyomás, a bizalom és a személyes szimpátia. A szakértő szerint a debreceni kínálat az elmúlt években jelentősen bővült. Jelenleg valamivel több mint 1000 kiadó lakás és kevesebb mint 140 kiadó ház szerepel a piacon. A bérleti díjak a korábbi nagy emelkedés után inkább stagnálnak. A lakáskeresők esélyeit növelheti a pontos, korrekt kommunikáció és a megbízható benyomás. Új lehetőségek nyílhatnak a debreceni egyetemmérnök képzésen és járműipari kutatásai előtt. Magas rangú kínai autóipari és elektromobilitási delegáció látogatott az intézménybe, ahol egy nemzetközi szakmai szövetséghez való csatlakozásról is egyeztettek. A szervezet a járműipari kutatásfejlesztést és az innovációt támogatja. Az egyetem vezetése szerint a partnerség új kutatási projektek, korszerű mérnökképzés és szorosabb ipari együttműködések előtt nyithat utat. A műszaki kar kiemelte, a debreceni egyetem már csak nem 900 vállalattal dolgozik együtt. A mostani kapcsolat tovább erősítheti Debrecen szerepét az elektromobilitás és az akkumulátoripar európai központjai között. Változik a közlekedési rend Debrecenben a Campus Fesztivál idején. A DKV tájékoztatása szerint a rendezvényhez igazodva az 1-es villamos, valamint a 22-es, 22Y-os, 24-es, 24Y-os autóbuszok sűrűben közlekednek, hogy megkönnyítsék a fesztiválra érkezők utazását. A programok idén a C1-es, C2-es, C3-as éjszakai járatok is közlekedhetnek. Ugyanakkor a 92-es, 93-as és 94-es éjszakai buszok nem járnak. Az előkészületek miatt már július 20-ától több autóbusz járat terelő út vonalon közlekedik. A változás várhatóan a fesztivál végéig július 26-áig lesz érvényben. Az utasoknak érdemes indulás előtt ellenőrizniük az aktuális menetrendet.
2: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
7: Picit fellélegezhetnek városunkban is az allergiások, ugyanis csökken a pollen terhelés. Ugyanakkor frontmentes időben lesz részünk, a szelesebb tájakon élők körében tovább fokozódhatnak a fejfájásos panaszok, a maximumok 24-29 fok között alakulnak.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
8: Bettina, köszönjük szépen a legfrissebbeket. Így múlt 4 perccel útinfókkal kezdünk Nyíregyházan a Simai úton. Rendőrök legyünk megfontoltak, Debrecenben pedig korábban a Kisegyesi mértek. Egyéb infókra is kíváncsi vagyok. 20-as 3-16-3000. Kezdünk elsőként egy sírán nálunk.
1: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en Kondor Rolanddal. Megszakítás nélkül. Sunshine FM. Csak jó zene.
2: Amit itt megszeretünk, azt pár hét múlva már mindenki dúdolja. Nekünk ez szerelem.
1: Sunshine FM.

0: amit itt megszeretünk, azt pár hét múlva már mindenki dúdolja.
1: Hey guys, I'm Cameron.
0: Nekünk ez szerelem.
2: Sunshine FM.

legújabb ígérés a Ramadán a Sunshine FM-en nálunk. Csak jó zene szól. További kellemes délutánt kívánok mindenkinek. Időjárás tekintetében a következő napokban egy picit enyhül majd ez a nyári kánikula. Napközben 23-24 fok várható majd. Melegedés vasárnap érkezik 31-32 fokos maximumokkal, de minden infót Betty minden órában mond a híreknél. Most viszont játékkal folytatjuk. Jön a Pontot Parti játékunk. Várom a pontot, a szót SMS Viber számunkra, a nyeremény pedig a nyíregyházi Pontot Partira egy páros belépőjegy. Sok sikert kívánok, a Hurts érkezik a Purple Disco Machine-nál.

0: Ezért hallgatják egyre többen a Sunshine FM-et.
1: Ezért szeretem a Sunshine FM-et, annyira, annyira őrült és jó az egész.
2: A választás egyszerű.
0: Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó zene.

0: Miért hallgatják egyre többen a Sunshine FM-et?
1: Nagyon szeretlek benneteket reggel, délbe, este. Mindig nagyon-nagyon jók vagytok, és eszméletlen nagy örömet és vidámságot tudtok okozni.
2: A választás egyszerű.
0: Ez a Sunshine FM.

0: FM navigáció.
1: Az utak híreit oszd meg velünk 0620 316 3000.
2: Jó utat kíván a Sunshine FM és balesetmentes közlekedést, útinformációkkal folytatjuk. Köszi Gabi a jelzést, aki megírta nekem nemrég, hogy Nyíregyházen a debreceni úton látta a piros RMP-t dolgozni. Érdemes megfontoltan közlekedni. Debrecenben is várják a szabálytalankodókat a Diószegi úton. Ha egyéb infód van, akkor várom a továbbiakban is. 0620 316 3000.
0: Sunshine FM navigáció. Jó utat kíván!

0: hallgatják egyre többen a Sunshine FM-et.
1: A kezdéstől hallgatom a Sunshine, kb. 20 éve, és szuper jó zenék vannak.
2: A választás egyszerű.
0: Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó zene.

Honeybees egyedül a Sunshine FM-en nálunk, csak jó zene szól a délutánunkban, és nem elfelejteni, hogy folyamatosan pörög a Sunshine Valent Auto, a régiónkat egyfolytában járja, bárhol felbukkanhat, ezt követően tessék lefotózni, és ugye az autón szereplő QR kód segítségével pedig a weblapunkra feltölteni. Hamarosan pedig fődíjsorsolás, ugye a nyeremény nem más, mint a Hotel Aurum jó voltából egy wellness hétvégén, egy egész hétvégés MG tesztezetéssel. További infók a Facebookon, valamint a sunshine.hu megtalálhatók. Most viszont a játékunkban, a pontot partis játékunkban eredményt hirdetünk, rögtön sorsol a gépünk egy szerencsés hallgatót, aki nem más, mint Ádám. Gratulálunk! A pontot partira egy páros belépő egy a tiétek. Jó szórakozást kívánunk majd, ugye most a csütörtökön Nyíregyházan a Sóstó Gardenben pontot parti, fellép majd Vini Mollywood, Burai Krisztián, Regen Lili, valamint a Katapult DJ is, így várunk mindenkit sok-sok szeretettel. További infók a Facebookon, az óránkat pedig lojazzáljuk.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Pontváró buliban elektromos rollert nyerni? Váltsd velünk valóra! Ehhez nem kell más tenned, csak a belépéskor kapott pontot parti útleveleddel keresd fel a Raiffeisen Bank két standját, amelyeknél az aktuális álláspályázatokról és a fiatalok igényeire szabott Yellow számla csomagunk részleteiről beszélgethetsz munkatársainkkal. A standokon pecsétet kapsz az útleveledbe, amelyet a nyereménydobozba kell majd bedobnod. A sorsolás 19 és 20 óra között lesz a színpadon. Ne maradj le! Várunk 2026. július 23-án 16 órától a pontot partira a Sóstó Gardenbe.
3: A család egészsége mindennél fontosabb. A Bing Bibatikában szakértő tanácsokkal és gondoskodással segítünk generációk óta az önök bizalmáért. Bing Bibatika, a gondoskodó választás.
4: Mi tudjuk, hol bulizol a nyáron. Irány Nyíregyháza, cél a Sóstó Garden, a sóstói nyár központja. Július 10 péntek, Rakoncai, DJ Németi. Július 23 csütörtök. Pontot Party, Fellép, Mollywood, Vini, Regál Lili, Burai, Katapult DJ. Július 24 péntek, Chris Rudy, DJ Németi. Július 21 szombat, Mulata Garden, Roberto, Hamkoham, Vox együttes. Buliz Nyíregyházán, Sóstón, a sóstói nyár központjában, a Sóstó Gardenben.
5: Zsebedben a bizonyítvány, de nem tudod még merre tovább? Jelentkezz a Debreceni Szakképzési Centrumhoz! Ha még nem vagy 25 éves, nappali képzésben teljesen ingyen tanulhatsz nálunk. Több mint 50 képzés, diákigazolvány és akár ösztöndíj is vár. Célozd meg a szakképzést! www.dsc.hu.
6: Érkezik a nyár legnagyobb durranása. Július 23-án Nyíregyházán, a Sóstó Gardenben. Jön a Pontot Party. Egy este, ahol együtt ünnepeljük a felvételi ponthatárokat, a nyarat és mindent, amiért megérte várni.

0: Előviteles jegyek vanticket.hu. Pont ott parti, pont ott a helyed.
1: Válaszd a siker útját. Kért kedvezményes csomagajánlatunkat. Nekünk te vagy az első. Debrecen@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu.
2: A ViaBlock egyedülálló gyártási technológiájának és a ViaTERM fejlesztésnek köszönhetően a hőszigetelés és a falazat egy lépésben megoldható. Válaszd a piacon elérhető leghatékonyabb falazóelemet, és építsd meg álmaid otthonát hazai gyártású, prémium minőségű termékkel a legjobb áron. Keresd Debrecenben a Gulyás tüzében.
1: Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
3: Kávétúrszál kereskedőt fogtak el Püspökladányban, elkészült Pallag új központi játszótere. Több ezer diák vállalt nyári munkát Debrecenben. Földi Betti vagyok, hozom a részleteket.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
3: Nagyszabású rendőri akcióban fogtak el egy 27 éves férfit Püspökladányban, akit kábítószer kereskedelemmel gyanúsítanak. A nyomozás szerint a férfi rendszeresen árult tiltott szereket a városban és annak környékén. A rendőrök a készenléti rendőrséggel közösen csaptak le az otthonában, ahol droggyanús anyagokat. A terjesztéshez használt eszközöket, készpénzt és elektronikai eszközöket is lefoglaltak. A nyomozás során több fogyasztót is azonosítottak, akik kapcsolatban hozhatóak az üggyel. A férfit őrizetbe vették, majd kezdeményezték a letartóztatását. A bíróság végül elrendelte a gyanúsított letartóztatását, az eljárás pedig kábítószer kereskedelem gyanúja miatt folytatódik. 10 új játék elem várja a gyerekeket Pallagon, ahol elkészült Debrecen város részének új központi játszótere. A körbekerített park korszerű játékokkal, kerékpártámasztal és szelektív hulladékgyűjtővel fogadja a családokat. A helyszínt a lakókkal egyeztetve választották ki, így a játszótér a városrész központjában, a lakópark és a labdarúgó akadémia közelében kapott helyet. Az önkormányzat a közeljövőben további fejlesztéseket is tervez a területen, fákat ültetnek, az árnyékolás érdekében filagúriát építenek. Később pedig egy új gyalogátkelő kialakítása is szerepel a tervek között. A fejlesztés célja, hogy biztonságos és közösségi találkozó helyként is használható teret kapjanak a pallagi családok. Több ezer diák dolgozik idén-nyáron Debrecenben. A fiatalok a vakáció idején többek között strandokon, fesztiválokon, feldolgozó üzemekben és különböző szolgáltató helyeken vállalnak munkát. A diák szövetkezetek szerint a legnépszerűbb állások már beteltek, ugyanakkor továbbra is sok lehetőség várja azokat, akik még szeretnének dolgozni a nyári szünetben. A foglalkoztatásra a Szociális és Családügyi Minisztérium nyári diákmunka 2026 elnevezésű bértámogatási programja is segíti. A kezdeményezés célja, hogy minél több fiatal szerezhesse munkatapasztalatot, miközben saját jövedelemhez jut. A nyári munka sokaknak az első lépést jelenti a munka világában, ezért a tapasztalatszerzés szempontjából is fontos lehet. Egyelőre továbbra sem indul újra a Debrecen és Tel Aviv közötti vízjárat. A légitársaság a Dehír megkeresésére közölte, a járat végleges felfüggesztéséről nem született döntés, ugyanakkor még vizsgálják az újraindítás feltételeit. Az izraeli járat eredetileg idén márciusban tért volna vissza a debreceni menetrendbe, ezt azonban a közel-keleti fegyveres konfliktus miatt elhalasztották. Jelenleg a debreceni menetrendben sem ősszel, sem későbbi időpontra nem lehet jegyet foglalni Tel Avivba. A légitársaság később adhat tájékoztatást arról, mikor és milyen feltételekkel térhet vissza a járat a debreceni nemzetközi repülőtér kínálatában. Aszfaltozási munkák miatt több debreceni buszjárat közlekedése is változik. A DKV tájékoztatása szerint július 20-án hétfőn üzemkezdettől, augusztus 7-én pénteken üzemzárásig a 25-ös autóbusz, valamint a 90Y-os és a 973-as éjszakai járatok terelő útvonalon közlekednek. A munkákat a Budai Nagy Antal utca, a Faragtár utca és a Huszárgál utca közötti szakaszon végzik. Az érintett időszakban a 25Y-os és a 125Y-os buszok közlekedése átmenetileg szünetel, helyettük a megfelelő indulási időpontokban 25-ös és 125-ös járatok közlekednek.
4: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
3: A hét további felében városunkban többfelé erősen megnövekszik a felhőzet, ugyanakkor napsütésben is lesz részünk, élénk, erős lesz az északnyugati szél, a maximumok 24-29 fok között alakulnak.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Fergeteges délutánt kívánok mindenkinek, 5 óra után járunk 4 perccel, pörög tovább a Sunshine délután, és továbbra is fontos, hogy Nyíregyházán. A Debreceni úton látták a rendőröket dolgozni, Debrecenben pedig a Diószegi. Vigyázz magadra, kezdünk elsőként a Disco Lines-szal, jön a No Block Boys.
1: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en, Kondor Rolanddal, megszakítás nélkül. Sunshine FM.

0: hallgatják egyre többen a Sunshine FM-et.
1: Még a kávésbögrém nincs meg, de a gombot már nyomom a rádión. Szeretem, amilyenek vagytok.
2: A választás egyszerű.
0: Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó zene.

0: pénzügyi tippek támogatója a Raiffeisen Bank. Váltsd velünk valóra!
1: Pénzügyi tippek a Sunshine FM-en.
2: Miből érdemes fedezni a nyári hirtelen kiadásainkat? Hitelkártya lehet az opció, vagy inkább a személyi kölcsön? Erről beszélgetünk Szabó Katalinnal, a Raiffeisen Bank főosztályvezetőjével.
3: A legbosszantóbb történések, ha nyaralás arra tér minket valamilyen váratlan kiadás, például elromlik az autó és egy nagyobb összegű javításra van szükség. Ilyenkor két fő út állhat előttünk, ha nincs megfelelő összegű megtakarításunk, vagy nincs lehetőségünk akár családi vagy baráti segítséget kérni. Az egyik a hitelkeret, ami egyfajta biztonsági védőháló, bármikor hozzáférhetünk, rugalmasan felhasználhatjuk, visszatölthetjük, folyamatosan a rendelkezésünkre áll. A másik megoldás pedig a személyi kölcsön, amely nagyobb és jellemzően tervezhetőbb kiadásokra vehető igénybe, ugyanakkor a váratlan nagyobb összegű kiadások fedezésére is segítség lehet, hogyha a kiszámíthatóság és az alacsonyabb kamatok mellett döntünk. Mindkét hiteltípus könnyen, minimális dokumentációval igényelhető a legtöbb pénzintézetnél, akár online is, sőt a bírálat és a folyósítás is lehet azonnali vagy nagyon rövid határidős. Különösen külföldi nyaralás esetén, ha a költségvetésünk szoros, a bankszámla hitelkeret lehet biztos megoldás a nem várt kisebb összegű kiadások rugalmas finanszírozására.
2: Szabó Katalinnak, a Raiffeisen Bank főosztályvezetőjének köszönjük szépen!
0: A pénzügyi tippek támogatója a Raiffeisen Bank. Váltsd velünk valóra!
1: Ez történt ma reggel a keltetőben, a Sunshine FM-en.
4: Zárnád be a kaput, szétnézek, és akkor gyanús, hogy hol a kutya. Abban a másodpercben, hogy kinyitottad, ő valami, meglátott egy macskát, vagy valamit, ő úgy gondolta, hogy akkor most kirohan. Na hát nyilván már nem találtam meg, és akkor így ránéztem a feleségemre, és mondtam, hogy van kedved biciklizni?
5: Mert addig a meccset megnézném.
4: Mert kezdődik a VB döntő, én most nem megyek kutyát keresni. 10 perc múlva hazajött vele, de még ő is elérte a VB döntő kezdetét, de mondtam, hogy hát ezt nem hiszem el. Kétszer játszott ilyet velem a VB döntő előtt, egyszer pedig 23 óra 40 körül értem haza valami foci meccsről, a világ végéről, és akkor is utána hajnal egyig a kutyát kerestük a környéken, mert ő úgy gondolta, hogy most a legjobb lelépni.
5: De Laci, azt mondják, hogy ha valaki menni, akkor rá kell adni a kabátot. Tehát hát, ha van kabátja.
4: Mondtam neki, hogy tudod mit? Olyan finom kaját hoztam neked reggelire, meg mindenféle, tehát én általában ugye reggel kapja meg a kutyatápot, és mondtam, hogy most büntetésből azért se kapsz. És tudta. És képzeld el, hogy tudta, hogy hülyeséget csinált. Látszott a fején, hogy elnézést kér, önkéntesen börtönbe vonul, ilyenkor van egy ilyen kutya hordozó, még magára is zárja a rácsot. Ő ment be magának, egyébként ki is tud jönni, de önkéntesen börtönbe vonult, tudta, hogy hülyeséget csinált, úgyhogy szánta, bánta, úgyhogy ma reggel már kapott kaját.
5: Egyébként Laci, a kutya mindent elárul, de szótlanul is, hogy milyen jó lehet nálad kutyának lenni. Aha. Magára zárja az ajtót, inkább megszökik. Hát én nem lennék nálatok kutya.
4: Sőt, még a színét is átfest, hogy ne ismerjük fel.
0: Keresd adásainkat és extra tartalmainkat a weboldalunkon.

0: Találd ki a legjobb programokat, eseményeket és koncerteket.
1: Sunshine FM programajánló.
2: Eva Max Million Dollar Baby a Sunshine FM-en. Programajánlókkal folytatjuk, megérkezett hozzánk Kis Kata. Szia!
3: Szia, Roli! Felejtsd el a poros sátorhelyeket és a kényelmetlen kempingezést, mert idén nyáron is vár az ország legkomfortosabb bulia. Debrecenben, a Mesés Nagyertő szívében július 22-én startol a Campus Fesztivál. Készülj fel 5 nap önfeledt tombolásra, elképesztő koncertekre és egy olyan ötcsillagos fesztivál hangulatra, amit egyszerűen bűn lenne kihagyni. Rázsd össze a bandát és irány Debrecen legpörgősebb nyári hete. Gondolkoztál már azon, mit tettek az őseink, amikor még nem létezett a pizzafutár és a mikrózható kaja? Nyíregyházán a Sóstói Múzeum faluban július 25-én, szombaton délelőtt 10 órától kiderül az igazság a Tűz fölött, Föld alatt régészeti gasztrofesztiválon. Kipróbálhatod, milyen volt a kőkorszaki menü, és hogyan főztek a középkorban valódi korabeli alapanyagokból. Nem csak a történelembe kóstolhatsz bele, de a régészek még azt is elárulják, milyen nyomokat hagytak maguk után a régi korok torkosai. Hozd el az étvágyadat, és kóstolj bele a múltba. Jó szórakozást a programokhoz!
4: Ne

Kolomia Sunshine délutánban nálunk csak jó zene szól, és 6 órához érkeztünk. Köszönöm szépen a mai figyelmed. Egy dologgal még adós vagyok, ugye ebben az órában is adok páros beugrókat a nyíregyházi pontot partira, és nézzük, hogy ki lesz a szerencsés nyertesünk. Kittinek pedig gratulálunk! Tiétek a páros belépőjegy, jó szórakozást kívánunk majd most csütörtökön Nyíregyházan a Sóstó Gardenben. További infók, fellépők és minden egyéb részlet a sunshine.hu megtalálható. 6 óra után kívánság műsor érkezik Norbival, így akár már most is lehet csörögni, üzenni 0620 316 3000. Taylor Swift-tel zárom az óránkat, A Polite a délutánon.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5 Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Mi tudjuk, hol bulizol a nyáron. Irány Nyíregyháza, cél a Sóstó Garden, a sóstói nyár központja. Július 10 péntek, Rakoncai, DJ Németi. Július 23 csütörtök, Pontot Party, Fellép, Mollywood, Vini, Regálili, Burai, Katapult DJ. Július 24 péntek, Krisz Rudi, DJ Németi. Július 21 szombat, Mulata Garden, Roberto, Hamkoham, Vox együttes. Buliz Nyíregyházán, Sóstón, a sóstói nyár központjában, a Sóstó Gardenben.
0: Tudtad, hogy a zene hallgatási jótékony hatásait már kudatások is bizonyították? Töltsd le az ingyenes iOS és Android applikációnkat, és hallgass megszakítás nélkül a tematikusan összeállított pop és dance csatornáinkat is. Veled vagyunk mindenhol és mindenkor.
1: Mindig veled. Ez a Sunshine FM.
0: Kattints a sunshine.hu-ra. Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene. Sunshine FM.
0: Sunshine FM. A Sunshine FM délután is veled van. Az utak koronázatlan hercege Kondor Roland, akár munkaidőben, vagy a hazaúton is veled van a vételkörzet legfontosabb aktualitásaival. A legfrissebb közlekedési információk, időjárás és esti programajánlók. Lazíts és élvezd a zenefúzióját minden hétköznap 14 és 18 óra között. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
3: Tudod, mi történik, ha nem reklámozol rádióban? Sajnos, semmi. Ha fellendítenéd a céged, hirdess rádióban.
0: Kerülj középpontba, ahol mindenki csak rád figyel. Kérd kiemelt csomagajánlatunkat. marketing@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM-en

0: változatos kedvencek.
1: És igazi újdonságok. Két egyforma zene sosem megy egymás után.
0: Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
0: Ez reklám volt.

0: a legfőbb ügyészetemben. Az Országos Diák Tanácson egyeztetett az Oktatási Minisztérium. Földi Betty vagyok, immár részletek.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
0: A belügyi ágazatban dolgozók bérrendezését nevezte a legfontosabb feladatnak Pósvai Gábor belügyminiszter. Közösségi oldalán azt írta, a béremelésről szóló javaslatot nyár végig benyújtják a kormánynak. A miniszter szerint ugyanakkor gyakori visszajelzés a rendőröktől az is, hogy a jelenlegi szolgálati ruházat, cipő és felszerelés minősége nem megfelelő. A belügyminisztérium ezért nyílt közbeszerzési eljárást írt ki új, modern egyenruhákra. A folyamat első lépéseként mintadarabokat kérnek a pályázóktól, ezeket az állomány tagja tesztelik majd. A visszajelzések alapján írják ki a végleges közbeszerzést, a ruházat tényleges cseréje pedig legkorábban 2027 végén indulhat. Hivatalvesztési eljárás megindítását kezdeményezné a legfőbb ügyésszel szemben az aranykonvoj ügy két ügyvédje, Horváth Lóránt és Laco Adrien, akik az ügyben érintett ukrán pénzszállítókat képviselik, Fostofer Ágnes ideiglenes köztársasági elnökhöz fordultak. Azt kérik, hogy kezdeményezze az országgyűlésnél a legfőbb ügyész hivatalvesztésének kimondására irányuló eljárást. Az ügyvédek szerint több körülmény is arra utalhat, hogy a legfőbb ügyészség vezetése közreműködhetett egy politikai célú művelet büntető eljárás feltételeinek megteremtésében. Az aranykonvoj ügyben márciusban 7 ukrán állampolgárt fogtak el, és több mint 27 milliárd forintnak megfelelő aranyat és valutát foglaltak le. Az Országos Diák Tanács tagjaival egyeztetett az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium. A találkozón az ország különböző részeiből érkező diákok osztották meg tapasztalataikat, javaslataikat és elképzeléseiket. A minisztérium képviselői arról tárgyaltak velük, hogyan lehet az Országos Diák Tanácsot hatékonyabb párbeszéd fórumá fejleszteni. Kiemelt cél, hogy a szakképzésben tanuló fiatalok is aktívabban részt vegyenek a közös gondolkodásban és a javaslatok kidolgozásában. A Diák Tanács munkacsoportja több témában is bemutatták elképzeléseiket. Egyebek mellett a mentálhigiéni, az iskolai infrastruktúra, a kortárs segítés, az iskolai közösségek és a diák önkormányzatok fejlesztése kapcsán. A munkát augusztusban folytatják. Nyilvánosságra hozná az összes kórház minőségi mutatóit Hegedű Zsolt egészségügyi miniszter. Egy interjúban arról beszélt, a cél nem az intézmények megbélyegzése, hanem az, hogy láthatóvá váljanak a problémák és tanulni lehessen belőlük. A miniszter azt tervezi, hogy végigjárja a kórházakat és összegyűjtik, hol nem teljesülnek a minimum feltételek. Hegedű szerint a várólistákat nem lehet egyik napról a másikra lerövidíteni, de az emberek érezni fogják a változást. Azt is mondta, megfelelő források ígéretével vállalta el a tárca vezetését, és számít az egészségügynek ígért többlet támogatására. Az interjúban a szép hangrendeletet is bírálta.
2: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
1: Valuta információ a Sunshine FM-en.
0: Az MNB angol font deviza középárfolyama az előző napok erősödését követően gyengülő tendenciát mutatott, akárcsak az euró, a svájci frank és az amerikai dollár is. Így az angol fontot 425, az eurót 361, a svájci frankot 391, az amerikai dollárt 315 forintos áron jegyezte a bank.
3: Sportírek a Sunshine FM-en, köszöntöm Önöket, Dankó Lászlót hallják. A hagyományoknak megfelelően közönségtalálkozóval indította a szezont a Nyíregyháza Spartacus labdarúgó csapata. Szép számban érkeztek szurkolók a Városi Stadionba, ahol Révész Bálint tulajdonos nyitotta meg a találkozót. A Spari elnöke beszédében elmondta, a szurkolók a 12. játékosai lehetnek a csapatnak, ő pedig a 13. lesz, aki mindent megtesz azért, hogy sikeres legyen az együttes. Dankó Gergő ügyvezető igazgató a nyári változásokról beszélt, kiemelte, a szurkolói klub indításával szeretnék még közelebb hozni a drukkereket a klubhoz. Fekete Tivadar sportigazgató az átigazolásokról számolt be, a legnagyobb értéknek azt tartja, hogy sikerült a tavasszal jól szereplő keret nagy részét egyben tartani. Az új játékosokról egyesével beszélt és kitért a megváltozott fiatal szabályra is, ezért is igyekeztek olyan fiatalokkal erősíteni, mint Kacvinszki Dominik vagy éppen Hős Zsombor, és kaphatnak profi szerződést rövidesen saját nevelésű játékosok. Bodog Tamás a felkészülést értékelte, a vezető edző bízik a sikeres szereplésben. A bajnokság pénteken kezdődik, az első fordulóban az Újpestet fogadja a Spari. A DVSC 3 évre szerződtette Szendrei Ákost, a szintén NB1-es Pakstól. A 23 éves játékos paksi színekben, a MOL Magyar Kupában 2019. decemberében 16 évesen, majd alig egy hónappal később 2020. januárjában az NB1-ben is debütált a Ferencváros ellen. 2025. januárjában tért vissza Paksra a Dactól, ezt követően a tavaszi szezont kölcsönben Mezőkövesden töltötte. A 2025-26-os évadra már ismét zöld-fehérben bizonyíthatott. Mint a DVSC a közleményében írja, a korábbi korosztályos válogatott támadó a Paksban nevelkedett, majd megfordult a szlovákiai Dunaszerdahely, a Fehérvár, a Győr, a Kecskemét és a Mezőkövesd együtteseiben. A legutóbbi idényben a Paks színeiben 20 bajnokin 6 gólt szerzett, 2 asszisztot adott. Érdekesség, hogy Szendrei Ákos duplázott már a Nagyerdei stadionban, az U18-as válogatott színeiben 2021-ben 2 gólt lőtt Románia ellen. Ezek voltak sporthíreink itt a Sunshine FM-en, köszönöm figyelmüket, további szép napot!
0: Csökken a pollenterhelés a folytatásban is, térségünkben ugyanakkor frontmentes időre kell számítani, vénnyomás, ingadozás, keringési panaszok, enyhe fejfájás azonban előfordulhat. A maximumok szerdán 24-29 fok között alakulnak.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: 3, 2, 1, go! Köszi Beti a legfrissebbeket, 6 óra után 6 perccel is csak jó zene itt a Sunshine-on, és tartol a 2 órás élő esti kívánságműsor. Hello mindenkinek a stúdióban, innentől kezdve Glass Norbert, jöhetnek az üzenetek 0620 316 3000, startolunk a Swedish House Mafiával.
1: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en Glass Norbert-tel. Megszakítás nélkül. Sunshine FM. Csak jó zene.
2: Amit itt megszeretünk, azt pár hét múlva már mindenki dúdolja.

0: Miért hallgatják egyre többen a Sunshine FM-et?
1: Azért szeretem a Sunshine FM-et, mert mindig a legkirályabb zenét szólnak, a legjobb műsorvezetők vannak, a legaktuálisabb témákkal foglalkoznak, és mindig érdemes őket hallgatni.
2: A választás egyszerű.
0: Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó zene.

0: Olivia Dean, és ez volt a So Easy az előző percekben itt a Sunshine-on. Kellemes estét kívánok mindenkinek, és a drága Sunshine-osok, egészen este 8 óraig javában zajlik a 2 órás élő esti kívánság műsor. Ima az elérhetőségem.
1: 0620 316 3000.
0: Pisti üzenetével nyitom a mai estét, aki Katának üzeni, hogy nagyon szeretlek, és köszönöm, hogy mindig mellettem állsz. Aztán Évi a férjének Zolinak üzeni, hogy boldog születésnapot szerelmem, még sok közös boldog évet kívánok magunknak. Andris pedig Anitának üzeni, hogy sajnálom a tegnapi vitát, remélem megbocsájtasz, nagyon szeretlek. Hát drága Sunshine-osok, az üzenetek most célba értek, úgyhogy jönnek a kedvencek. Itt van már a folytatásban Hugel, David Guetta és Franz Montana 3-asa. Ez a Shine, a 2 órás élő esti kívánság.

és ez volt tőle az I Believe, az előző percekben itt a Sunshine-on. Kellemes estét kívánok mindenkinek, és a drága Sunshine-osok, ugye javában zajlik a két órás élő esti kívánságműsor, telefon SMS Viber 0620-316-3000, beújzenni például a legjobb barátnőinek, méghozzá Dórinak, hogy köszönöm, hogy mindig számítotok rád, nagyon szeretlek. A Szent Tamás az anyukájának szeretne rajtam keresztül nagyon boldog születésnapot kívánni. Bianca pedig a testvérének szeretne üzenni, aki kismama, és jelen pillanatban kórházban van, hogy kitartást is nagyon szereti. Hát drága Sunshine-osok, az üzenetek most célba értek, úgyhogy jönnek a kedvencek. Egy jó sompól így a kedd estében, itt van már a Give It Up To Me, a két órás élő esti kívánságműsor.

Follow the Flow, és ez volt tőlük a Szélcsend az előző percekben itt a Sunshine-on. Kellemes estét kívánok mindenkinek, és a drága Sunshine-osok, ezzel a zenével el is érkeztünk a két órás élő esti kívánságműsorunk első órájának a végéhez. Úgyhogy szét is nézzünk az utakon, mindjárt Nyíregyházával kezdünk, ugyanis a Sóstói úti kórház előtt és a Bethlen Gábor új utca kereszteződésénél megsüllyedt közműfedél miatt útszűkületre kell, hogy készüljetek. Továbbra is Nyíregyházánál maradunk, ugyanis a Vasvári Pál utcán napközben ugye nagyobb torlódás várható, viszont van segítség, ugyanis a nap 24 órájában jelzőlámpás irányítás segíti a forgalmat. Debrecen útjaira kanyarodunk, ahol jelen pillanatban kint vannak a rendíberőrei, és ez szerintem annyira nem is meglepő, a Nagyjárdai körúton, holnap ugyanis tartol ott majd a Campus Fesztivál, úgyhogy ott hát valójában majd útlezárásokra kell, hogy számítsatok, és én inkább a Hatházi utat ajánlom, hogy arra menjetek tovább. Jó, Debrecenben maradunk továbbra is, ugyanis erősebb a forgalom jelen pillanatban, méghozzá a Bartók Béla úton is. Úgyhogy ha van közlekedési infótok, akkor az jöhet 0620 316 3000. Balesetmentes közlekedést, 7 óra van, úgyhogy jön Betty a térség legfontosabb híreivel. A két órás élő esti kívánságműsor pedig perceken belül folytatódik. Indulunk mindjárt Benzombónnal. Ez lesz a Mystical Magical.

0: Kattints a sunshine.hu-ra. Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
2: Szoftverhiba miatt csúszik a Budapest-Belgrád vasútvonal indítása, csökkenthetik a választási korhatárt, törvényt is módosítanak az iskola kezdési támogatás miatt. Földi Betti vagyok, hozom a részleteket.
0: Hírek a Sunshine FM-en.
2: Szoftverhiba miatt tovább csúszik a Budapest-Belgrád vasútvonal indulása. Vitézi Dávid közlekedés és beruházási miniszter közlése szerint a forgalom csak akkor indulhat el, ha a kínai kivitelező kijavítja a vonat befolyásoló rendszer hibáit, és minden biztonsági teszt sikeresen lezárul. A tervezető hangsúlyozta, a biztonság az első, ezért a feltételek teljesüléséig nem tűznek ki új céldátumot. Ha a javítások a következő hetekben elkészülnek, augusztus első felében megkezdődhetnek a próbafutások, és akár szeptemberben elindulhat az utasforgalom. Amennyiben azonban újabb problémák merülnek fel, a projekt további csúszására is számítani lehet. Magyar Péter támogatná, hogy 16 évre csökkentsék a választási korhatárt. A miniszterelnök közösségi oldalán azt írta, a meggyőződése szerint ma már a 18 év alattiak túlnyomó része is eléggé felkészült, és tájékozott ahhoz, hogy beleszólhasson a közös döntésekbe. Később Landert Judit oktatás és gyermekügyi miniszter is jelezte, hogy támogatná a választójog korhatárának csökkentését. Úgy fogalmazott, a fiatalokat komolyan kell venni, véleményük pedig az oktatásban és az ország ügyeiben is fontos. A 16 éves kortól biztosított szavazati jog nem lenne példanélküli. Több országban, például Ausztriában, Argentínában, Brazíliában és Máltán is létezik ilyen szabályozás. Felkerült a parlament honlapjára a 100 ezer forintos iskolakezdési támogatásról szóló törvényjavaslat. Az előreterjesztést a kormány nevében Ruf Bálint miniszterelnökséget vezető miniszter nyújtotta be. A javaslat szerint a támogatás célja, hogy az anyagi nehézségek miatt egyetlen gyermek se szenvedjen hiányt az iskolai részvételhez szükséges eszközökben. A támogatás gyermekenként 100 ezer forint lenne, és többek között a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő családok, a tartósan beteg vagy súlyosan fogyatékos gyermeket nevelők, a sajátos nevelési igényű tanulók, az egyedülálló szülők gyermekei, valamint a gyermekvédelmi szakellátásban élő és árvaellátásban részesülő tanulók lehetnek jogosultak rá. Nagy az érdeklődés a kormány közlekedés biztonsági kérdőíve iránt, kevesebb mint egy hét alatt már több mint 100 000-en töltötték ki. Vitézi Dávid közlekedés és beruházási miniszter közlése szerint a felmérésben az emberek többek között az elektromos rollerek új szabályairól, az átlag sebességmérés bevezetéséről, valamint a gyorshajtók és az illegális utcai versenyzők szigorú büntetéséről mondhatnak véleményt. A kérdőív arra is rákérdez, hogy legyenek kötelező a bukósisak, illetve életkorhoz kössék-e az e-rollerek használatát. A miniszter szerint a cél nem a bírságbevételek növelése, hanem a közlekedés biztonságának javítása és a balesetek számának csökkentése. A kérdőívet szeptemberig lehet kitölteni.
1: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
2: Csökken a pollenterhelés a folytatásban is, térségünkben ugyanakkor frontmentes időre kell számítani, vénnyomás, ingadozás, keringési panaszok, enyhe fejfájás azonban előfordulhat. A maximumok szerdán 24-29 fok között alakulnak.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: 3, 2, 1, go! Köszi Betty a legfrissebbeket. 7 óra után is csak jó zene itt a Sunshine-on. No, meg folytatódik a 2 órás élő esti kívánság műsor, úgyhogy ebben az órában még jöhetnek az üzenetek. 0620 316 3000. Startolunk Benzombónnal. Ez már a Mystical Magical.
0: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en. Glass Norbert-tel. Megszakítás nélkül. Sunshine FM. Csak jó zene.
4: My name is Benson Boone.
5: Mr.

0: Carly Rae Jepsen, és ez volt a Call Me Maybe az előző percekben itt a Sunshine-on. Kellemes estét kívánok mindenkinek és a drága Sunshine-osok, míg bő 40 percen keresztül javában zajlik a két órás élő esti kívánságműsor. Íme az elérhetőségem.
1: 0620-316-3000.
0: Danim zenetével nyitom a második óránkat, aki Vikinek üzeni, hogy bocsáss meg, hogyha megbántottalak, fontos vagy nekem. Aztán Zsófi Balázsnak üzeni, hogy köszönöm a sok szeretetet és törődést, imádlak. Attila pedig a testvérének szeretne rajtam keresztül nagyon boldog születésnapot kívánni, és üzeni neki, hogy nagyon szeretlek. Hát, drága Sunshine-osok, az üzenetek most megint célba értek, úgyhogy jönnek a kedvencek. Itt van már a folytatásban Alok, Szigala és Ellie Goulding hármasa. Ez az All By Myself, a két órás élő esti kívánság.

0: David Guetta, Teddy Swims és a Thousand Die Ármasa. Ez volt tőlük a Gun Gun Gun az előző percekben itt a Sunshine-on. Kellemes estét kívánok mindenkinek, és a drága Sunshine-osok, fél nyolc után ismételten elérkeztünk ahhoz a pillanathoz, amikor vannak a térségben jobbnál jobb program lehetőségek. Mi pedig ezeket összegyúrtuk egy csokorba, úgyhogy át is adom a terepet Katának. Jön vele most a programajánló, viszont hogyha szeretnéd, hogy üzeneted biztonságban legyen, és tutira célba érjen, akkor most küld el. Telefon SMS Viber 0620 316 3000.
1: Ne hagyd ki a legjobb programokat, eseményeket és koncerteket.
2: Sunshine FM programajánló.
3: Felejtsd el a poros sátorhelyeket és a kényelmetlen kempingezést, mert idén-nyáron is vár az ország legkomfortosabb bulia. Debrecenben, a Mesés Nagyertő szívében július 22-én startol a Campus Fesztivál. Készülj fel 5 nap önfeledt tombolásra, elképesztő koncertekre és egy olyan ötcsillagos fesztivál hangulatra, amit egyszerűen bűn lenne kihagyni. Rázsd össze a bandát és irány Debrecen legpörgősebb nyári hete! Gondolkoztál már azon, mit tettek az őseink, amikor még nem létezett a pizzafutár és a mikrózható kaja? Nyíregyházán a Sóstói Múzeum faluban július 25-én, szombaton délelőtt 10 órától kiderül az igazság a Tűz fölött, Föld alatt régészeti gasztrofesztiválon. Kipróbálhatod, milyen volt a kőkorszaki menü, és hogyan főztek a középkorban valódi korabeli alapanyagokból. Nem csak a történelembe kóstolhatsz bele, de a régészek még azt is elárulják, milyen nyomokat hagytak maguk után a régi korok torkosai. Hozd el az étvágyadat, és kóstolj bele a múltba!
1: Ne hagyd ki a legjobb programokat, eseményeket és koncerteket!
2: Sunshine FM programajánló.
0: A legjobb program lehetőségek után pedig vissza az üzenetekhez. Csilla üzeni például Zsuzsinak, hogy boldog születésnapot kívánok, legyen csodálatos estéd. Aztán Peti Melindának üzeni, hogy sajnálom, hogy csalódást okoztam, kérlek, adj még egy esélyt. Anita pedig Gergőnek üzeni, hogy szeretlek tegnap, ma és mindig. Hát drága szájusájnosok, az üzenetek most megint célba értek, úgyhogy jönnek a kedvencek. Itt van már a folytatásban By Alex és a Slap, méghozzá Nagy Bogival kiegészülve. Ez a Nem hiszek, a két órás élő esti

az Empire of the Sun, és ez volt tőlük a Walking on the Dream az előző percekben itt a Sunshine-on. Kellemes estét kívánok mindenkinek, és hát érkeznek az este utolsó üzenetei, ugyanis Ádám üzeni Laurának, hogy boldog születésnapot, remélem teljesül minden álmod. A Marika a lányának üzeni, hogy büszke vagyok rád is, nagyon szeretlek. Tomi pedig Orsinak üzeni, hogy remélem sikerül mindent megbeszélnünk. Nagyon hiányzol. Hát drága Sunshine-osok, az üzenetek a mai estére célba értek, úgyhogy jönnek a kedvencek. Itt van már a folytatás, a Sabuzé, ez pedig a Bar Song, a két órás élő esti kívánság műsor.

0: Sabuzi. És ez volt tőled a Bar Song az előző percekben itt a Sunshine-on. Kellemes estét kívánok mindenkinek, és a drága Sunshine-osok, ebben a pillanatban le is zárom a mai pontod játékunkat. A szerencsés pedig nem más, mint Csaba. Gratulálok, tiéd a belépőjegy a most csütörtökön megrendezésre kerülő pontod partira, méghozzá Nyíregyházára, a Sóstó Gardenben. Belano és a Starboy, ez pedig jön a folytatásban.
1: A tesóm kérdezi, hogy hova mész? Belemegyek, ne beszélj sokat, mert az utcán nagyon sokat élek.

0: Felix Jenéssához. Ez volt tőlük a Walk With Me az előző percekben itt a Sunshine-on. Kellemes estét kívánok mindenkinek, és a drága Sunshine-osok, ezzel a zenével el is érkeztünk a két órás élő esti kívánság műsorunk legvégéhez. Viszont mielőtt búcsúznék tőletek, gyorsan rátekintünk az időjárás térképünkre, ugyanis a holnapi nap folyamán, az a szerdán, sokfelé szeles, napos, gomoly felhős időre van kilátás. A reggeli órákban egyébként 10 és 18 fok között alakul majd a hőmérséklet, viszont délutára akár 28 fokig is felkúszhat a hőmérő higanyszála. Én nagyon szépen köszönöm az elmúlt 2 órás figyelmet, a 2 órás élő esti kíványságműsor ezen nem már a becsukja kapuit, viszont holnap este 6 órakor majd újra kinyitjuk, addig is jó rádiózást a Sunshine FM-mel. Glasz Norbert vagyok, sziasztok!
1: Keltető minden hétköznap 6-tól 10-ig, itt a Sunshine FM-en.
2: Akkor ez hasonlóan működhet, mint a véroxigén szint mérés az órákban, például vagy a karkötőkben. Azt is ugye megnyomod, válsz egy picit, és akkor kiírja, hogy hát a Covid idején ez nagy divat volt, mindenki nyakra főre vette a véroxigén szint mérő berendezéseket. Azóta is szerintem mindenkinek ott van dobozban, és ott porosodik valami.
3: A WC papír mellett. Igen, minden, amit felvásárolt, nézi.
2: De hogy akkor ez is úgy működhet, hogy megbecsüli. Már látom, hogy rengeteg ilyen hülye játék lesz majd, hogy mennyit itt áll? Még egy feleségbe,
3: micsoda,
2: ne hülyéskedj, már nem mutat még semmit az óra. Tehát még alig van valami. És akkor majd nézik a százalékot, hogy az enyém már 32, az enyém meg 33. Tehát
3: igen, és amúgy tényleg különösen fontos Magyarországon, ahol zéró tolerancia van, mert ugye nálunk nincs olyan, hogy egy pohár még belefér. Vannak külföldi országok, persze, csak ugye nagyon jól ismeri a magyar a magyart, hogyha itt az lenne, hogy egy pohár belefér, akkor figyelj már, még egy, szerintem még egy. Na jó, van még egy, még egy.
2: A gyerekkorom másik nagy élménye az ez volt, hogy egy, nem zárták az amerikai filmekben a kocsit, becsapták az ajtót és bementek, kettő, megittak egy pohár bort a vacsoránál, majd beültek a kocsiba és hazamentek. És mondom, ezt hogy? Hát nálunk nem lehet, hogy bort iszol és közben meg utána beülsz, és, illetve lehet, csak nem szabályos. De náluk meg megengedett. Tehát, hogy Amerikában nem volt ilyen probléma, nyilván ott van ez a ilyet, ezt, hogyha a vonalon végig tudsz menni egyenesen, akkor nem vagy része.
3: Hát jó, de mi az, amit még átvennénk, hogyha már itt járunk? Akkor például az, hogy nem zárjuk az autót, nem, telefonáláskor nem köszönünk el, bort iszunk, mielőtt hazavezetnénk, és még egy, ami nekem nagyon tetszik, nem veszük le a cipőt. Jó, mert jaj, hogy ott az amerikai filmekben mindenki cipőbe mászkál az otthonaikban.
2: Próbáld meg ezt Japánban. Na, ott aztán nyakadat veszik rögtön. Sőt, ott ugye az étkezésnél, ha telefonálsz, vagy előveszed a telefon, már az is egy ilyen csúnya dolog. Úgyhogy sok dolgot átvettünk Amerikából. Hozzáteszem, hogy te mondtad a múlt héten, és én ezt nem nagyon tudtam eddig, de most megerősítették, hogy valóban így van. Ha rollerrel közlekedsz, és azt gondolod, hogy ittasan rollerrel közlekedhetsz, az egy óriási nagy hiba, mert nem lehet. Ugyanúgy, hogyha balesetet okoztál, vagy megszondáznak, és kiderül, hogy itt áll, akkor bármilyen létező jogosítványod van, azt elveszik. De ha motorjogsid van, akkor ugyanez. A motorjogsid, ha azt nem tudom. Kerékpárnál volt egy tűrés határ régebben, de már most nem tudom, hogy mennyi. Mert azt mondták, nem életszerű, hogy egy vagy két sör a kocsmából elindul, és nincs benne. Tehát a kerékpár azzal indul be.
3: De... Oké, de az mennyire életszerű, amikor én annak idején mentem, Dombrádon jártam, és a kereszteződésben balra fordultam, sarkon ott a kocsma, és hirtelen fékeznem kellett, mert a kocsma előtt az úttesten úgy feküdt a kerékpáros, ahogy fel van festve, tudod, ez a, hogy oldalára van borulva a kerékpár, és rajta, hogy nem mondom, biztos most rajzolják körbe.
4: Keresd adásainkat és extra tartalmainkat a weboldalunkon. Sunshine.hu.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
5: Drágulhatnak az építkezések és felújítások. Nagyot estek az út- és vasútépítések Magyarországon. Már a vízen is mérik a sebességet a rendőrök. Földi Betti vagyok, hozom a részleteket.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
5: Drágulhatnak az építkezések és a felújítások, miután emelkedik az építőipari minimális rezsiúradé. A magyar közlönyben megjelent rendelet szerint az áfa nélküli legkisebb rezsiúradé 16%-kal nő, 6764 forintról 7830 forintra. Az új szabály a kihirdetés követő 5. napon, vagyis még ezen a héten hatályba lép. A szakmai szakszervezetek szerint az emelés több tényező is indokolja, köztük az energiaköltségek, az infláció, valamint az építőiparban jelentkező magasabb működés. Kiadások. Az intézkedés várhatóan az építőipari szolgáltatások árában is megjelenhet, így a lakossági felújítások és az új beruházások költségei is emelkedhetnek. Jelentősen visszaesett a magyar építőipar teljesítménye májusban. A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint a termelés nyers adatok alapján 10,7%-kal, munkanap hatással kiigazítva pedig 6,7%-kal maradt el az egy évvel korábbitól. A legnagyobb visszaesést az út- és vasútépítéseknél mérték, ahol több mint 46%-kal csökkent a teljesítmény. Az új szerződések száma is gyengében alakult, összességében közel 22%-kal kevesebb megállapodást kötöttek, mint tavaly májusban. A KSH adatai szerint az ágazat teljesítménye nem csak éves összevetésben, hanem áprilishoz képest is csökkent. A számok arra utalnak, hogy továbbra is visszafogott a beruházási kedv az építőiparban. Nem csak az utakon, hanem már a vízen is ellenőrizték a sebességet a rendőrök a hétvégén a Tisza-tó térségében. Az átfogó akció során több mint 800 embert igazoltattak, és 10 ittas járművezetőt szűrtek ki, közülük 4-en vízi járművet vezettek. A rendőrök emellett több bírságot is kiszabtak, valamint számos szabálysértési eljárást indítottak. Az ellenőrzés célja a közlekedés biztonság javítása volt, különösen a nyári idegenforgalmi szezonban, amikor a tó környékén jelentősen megnő a forgalom. A hatóságok arra figyelmeztetnek, hogy a szabályok betartása a vízen is ugyanolyan fontos, mint a közutakon, hiszen a felelőtlen vezetés ott is balesetveszélyes lehet. Hiába járt le a hiánypótlási határidő, sok jelentkezőnél még mindig nem a végleges pontszám látható a felvételi rendszerben. A felvételi tájékoztatása szerint a benyújtott dokumentumok feldolgozása folyamatosan zajlik, mivel több százezer iratot kell ellenőrizni. Emiatt a pontszámok még változhatnak, a feldolgozás alatt álló dokumentumok, az idei érettségi eredmények, valamint az egyetemek által rögzített intézményi pontok és vizsga eredmények alapján is. A jelentkezőknek ezért érdemes rendszeresen ellenőrizniük az felvételi felületét. A végleges felvételi pontszámok várhatóan a július 23-ai ponthatárhirdetés előtti napokban jelennek meg a rendszerben. Jelentősen megújulnak az Európai Unió légi utasjogi szabályai, amelyek várhatóan 2027 közepétől lépnek hatályba. Az új előírások szerint a 14 év alatti gyermekek és kísérőik, valamint a várandós nők és a fogyatékkal élő utasokat segítő személyek díjmentesen ülhetnek egymás mellett a repülőgépeken. Egységesebbé válik a központgyász szabályozás is, a jegyáraknak kötelezően tartalmazniuk kell egy kézipontgyász és egy személyes tárcállítását. A változtatások célja, hogy átláthatóbbá és kiszámíthatóbbá tegyék a légi közlekedést az utasok számára. A fogyasztóvédelmi szervezetek ugyanakkor arra figyelmeztetnek, hogy egyes új szabályok csökkenthetik az utasok kártérítési lehetőségeit.
4: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
5: A hét további felében többször erősen megnövekedhet a felhőzet térségünkben. Egy-egy futózápor zivatar kialakulhat, a maximumok 24-30 fok között alakulnak majd.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en, megszakítás nélkül. Sunshine FM.
4: Csak jó zene.
1: Csak jó zene. Ez a Sun Night Mixben.
4: Zenei összeállítást hallasz a Sunshine FM-en.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en megszakítás nélkül. Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
0: Csak jó zene. Ez a Sun Night Mixben.
1: Zenei összeállítást hallasz a Sunshine FM-en.

0: valakit megszeretünk, azt pár hét múlva már mindenki dúdolja.
1: Hey guys, I'm Cameron.
0: Nekünk ez szerelem.
2: Sunshine FM. Csak

0: Sunshine FM.
1: Sunshine FM.
2: Van az úgy már néha, hogy nincs, ami felvidít, hogy nincs, aki átölel, hogy nincs, aki átsegít.

0: amit itt megszeretünk, azt pár hét múlva már mindenki dúdolja. Nekünk ez szerelem.
1: Sunshine FM, csak jó zene.
0: Mi játszunk?

0: sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en megszakítás nélkül. Sunshine FM.
0: Csak jó zene.

Kapcsolod a Pezsgőt! Sunshine FM. Csak jó zene.

0: amit itt megszeretünk, azt pár hét múlva már mindenki dúdolja.
1: A most is.
0: Nekünk ez szerelem.
2: Sunshine FM. Csak jó zene.
0: Csak jó zene.

csak másnak, a magamnak is rossz vagy otásnak. Mikor múlt el az a perc, ami számított, mikor azt hittem a csodára várni jobb. Miért van az, hogy a barátból ellenség lesz, és a pénz csak éhessé tesz? Miért én maradtam a nul, hogyha felvettem a kesztyűt? Magam hajszoltam hasztalanul, hosszú éveknek lett ez a vesztük. Az életem csak én mentettem meg, lehet pont én vagyok minden válasz. Ha józan észre szembe megyek, tudom akkor is.

0: Ed Sheeran.
1: Amit itt megszeretünk, azt pár hét múlva már mindenki dúdolja. Nekünk ez szerelem.
2: Sunshine FM.

0: a rude boy no. Bomb the dang the dang diggy diggy. Mi játsszuk a jó zenéket.
1: Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Csak jó zene.